0: a hobbirádió.hu weboldalon. A pontos idő 2 óra.
1: Politikusokat tartóztattak le korrupció miatt, a Tisza párt rekordot döntött a támogatottságban. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Az ügyész indítványnak helyt adva a Budai Központi Kerületi Bíróság csütörtökön elrendelte Őrsi Gergely jelenlegi és Láng Zsolt korábbi második kerületi polgármester. Molnár Zsolt volt MSZP-s országgyűlési képviselő, Puskás Péter óbudai Fidesz elnök, Szkalicki Tünde és Matisz Károly momentumos politikus letartóztatását egy hónapra az óbudai korrupció ügy kapcsán, közölte Kovács Katalin, a központi nyomozó főügyészség szóvivője. A bíróság további 2 gyanúsított letartóztatását is elrendelte. A korrupciós bűncselekmények miatt folyamatban lévő nyomozásban 12 újabb politikus gyanúsítottak meg, így az ügyben eddig 32 ember gyanúsítotti kihallgatása történt meg. A hatóság közlése szerint a vesztegetési céllal kifizetett pénz összege meghaladja 2 milliárd forintot. A Tisza párt rekordot döntött támogatottságában. A teljes felnőtt népesség 56%-a szavazna a Tisza pártra, ha most lennének a választások, miközben a Fidesz támogatottsága szűk harmada a Tiszájénak. A lakosság mindössze 18%-a nevezte meg kedvenc pártjaként, ismertette a Závec Research legfrissebb közleménykutatását a HVG. Az 1000 fős felmérés szerint a Tisza jelenlegi tábora 4,4 milliós, még a Fideszé csak 1,4 millió. A többi politikai erő szinte teljesen eltűnt a választói térképről, a Mi Hazánk 4%-os, a DK-nak és a kétfarkú kutyáknak pedig mindössze 1-1%-os támogatói köre van. Vészes ütemben apad a Velencei tó, az Agárdi vízmérte szerint 2 hét alatt 66 cm-ről 59 cm-re csökkent a vízállás, miközben a csapadékszegény év és a nyári párolgás miatt további romlás várható. A Tisza kormány kiemelt ügyként kezeli a vízhiányt, országos asszálykezelési programot, vízügyi fejlesztéseket és sürgős cselekvési tervet hirdettek a helyzet kezelésére. Az országos vízügyi főigazgatóság szerint a tó minden korábbi negatív rekordot megdönthet, ezért a vízgyűjtőrendszer korszerűsítése mellett már a Dunából történő vízpótlás és a magas fokon tisztított szennyvíz felhasználása is napirenden van. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy az alacsony vízszint nem csak vízhiányt, hanem egyre nagyobb vízminőségi kockázatot is jelent. Medve támadott meg egy erdei munkás a szlovákiai Szent Anna település közelében csütörtökön délelőtt. A válsérülést szenvedett férfi kórházi ellátásra szorult, jelentették szlovák hírportálok. A támadás a Lipót-Szentmiklósi járásban lévő településhez közeli erdőben történt. A megtámadott erdei munkás leírása szerint egy barna medve rontott rá, miközben az erdőben dolgozott. Nem sokkal reggel 9 óra előtt a sérülthöz gyors segélycsapatot küldtünk ki, akit a mentők az elsődleges ellátást követően sérüléssel a Lipót-Szentmiklósi kórházba szállítottak, nyilatkozta a mentőszolgálat szóvivője. Az incidenst követően a Tátrai Nemzeti Park helyszínre küldött csapata hőkamerás műszaki eszközökkel próbálta megtalálni a medvét, de az állatot már nem találták a környéken. Szombaton nyugat felől csökken a felhőzet, fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés valószínű. Elsősorban a déli és keleti megyékben előfordulhatnak záporok, esetleg néhány zivatar is. Gyenge, mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet hajnalban 10 és 16, napközben 23 és 28 fok között valószínű.
0: Műsorajánló.
2: Szivárvány. Magazin műsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
3: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
4: Ma éjjel táncol a rég, ez a táncol szép, a
5: egy műsor.
6: I could have spread my wings and done a thousand things.
5: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Minden szombaton.
7: Ma meg a szombat délután.
5: 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától.

0: Ettől lesz duplán jó. Csák Attilával.
1: Gyere velem, táncolj mi!
2: Világjáró.
3: A Hobby Rádióban.
2: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től.

0: a Hobby Rádióban.
1: Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
2: Óriási színpadtechnika, a legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
3: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
2: World Live.
4: Műsorajánlót hallottak.
3: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
5: Én kis csak.

0: Műsorajánló.
1: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
2: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.

0: Egy műsor.
1: I could have spread my wings and done a thousand things.
0: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti.

0: Kettől lesz duplán jó. Csák
1: Attilával. Gyere velem, táncolj mi!
2: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
3: Hagyományaink, értékeink Európában.
4: Ahol az érték a mérték.
5: A DR Studio műsora szombaton 10 órától.
6: Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
7: Műsorajánlót hallottak.

0: Kamureklám.
1: Az alvástól megéhezem. Az evéstől elálmosodom. Az élet így szép.
0: Kamureklámot hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Világjáró.
2: A Hobby Rádióban.
1: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től.
3: A Hobby Rádióban.
4: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
5: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
4: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
6: A tudomány mai állása.
7: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
6: Egy műsor
7: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
6: A tudomány mai állása.
4: Pénteken 10-től
2: a Hobby Rádióban.
6: Jó szórakozást!
7: Jó szórakozást! Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
8: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
9: Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolcsal, hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
10: 3 évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
11: UK Fever Show.
12: UK Fever Show.
10: Ez a UK Fever Show.
9: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
12: UK Fever Show.
9: Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este héttől a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
2: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
3: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Mini Starsky és Hard Jazz Club, a Hobby Rádióban, vasárnap délután 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
4: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
5: Szemfüles. A Vakok és Gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazin műsora.
6: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
7: Felrázzuk a várost, és önök elé tárjuk egy koktélként.
6: Koktél.
7: Érdekes témák, érdekes emberek.
6: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
8: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
9: Nagy generáció! Illés!
10: Ne gondold, ah, ne, hogy tiéd a világ!
9: Omega!
11: Oh,
9: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget, és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
12: I want to break free.
9: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
6: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Zombi Rádió!
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy mi fantelem esküszöm.
3: Zombi Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk! Hogy ránk kattanhass!
4: Hello, Dolly vagyok, és köszöntöm a Hobby Rádió kedves hallgatóit. Sziasztok!

0: Hobby Rádió. Értünk szól.
1: Egyeztet a minisztérium a gazdákkal az afrikai sertéspestis vírus miatt. Közel 30 embert fogtak el a kelenföldi pályaudvar környékén. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A rendszerváltás után nem sokkal azonnal elkezdett dolgozni a rendőrség és az ügyészség is egy 10 éve húzódó, majd 2 milliárdos korrupciós ügyben, írta a kormányfő egy csütörtöki Facebook bejegyzésében. Magyar Péter arra reagált, hogy az ügyészség politikusokat gyanúsított meg az úgynevezett óbudai korrupciós ügyben. A központi nyomozó főügyészség azt közölte, hogy kedden összehangolt eljárási cselekményeket hajtottak végre az ügyben, amelynek keretében számos helyszínen végeztek kutatást és lefoglalást, továbbá több embert is gyanúsítottként hallgattak ki. A korrupciós bűncselekmények miatt folyamatban lévő nyomozásban eddig 32 gyanúsítotti kihallgatás történt. A nyomozó ügyészek több 10 millió forintos nagyságrendben foglaltak le készpénzt és értékes ingóságokat. A nyomozással párhuzamosan vagyon visszaszerzési eljárás is folyamatban van, tették hozzá. A hazai házi sertésállományban megjelent afrikai sertéspestis vírus miatt egyeztetésre hívta hétfő délutánra a sertés termékpálya szereplőit az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs csütörtökön Facebook oldalán közölte a találkozó összehívását, megjegyezve, hogy a sertéságazat nehéz piaci helyzetét tovább fokozza a fertőzés. Az eset kiemelt jelentőségű, mivel Magyarországon most először mutatták ki a vírust házi sertésekben, írta. Felidézte, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal laboratóriuma egy Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei házi sertésállományban igazolta az afrikai sertéspestis vírus jelenlétét. Szombathely térségében is azbesztel szennyezett kőzúzalékot találtak a vasúti területeken, ami miatt a Gyesev azonnali lezárásokról döntött. A vasúttársaság rendkívüli vizsgálata után lezárják a Szombathely szőlős megállóhely P plusz R parkolóját, valamint a Vépi vasútállomás egyik gyalogos járdáját és biciklitárolóját. A vállalat már keresi a megoldást a szennyezett anyag mielőbbi kármentesítésére. Rázó László sajtószóvívő tájékoztatása szerint, miután kiderült, hogy az ország több pontján építettek be azbesztel szennyezett kőzúzalékot, a Gyesev ZRT azonnali vizsgálatot rendelt el az általa kezelt területeken. Több mint 700 igazoltatást hajtott végre és 29 embert fogott el, illetve állított elő a rendőrség a kelenföldi pályaudvar környékén május 28-a óta zajló közbiztonsági akciójában, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság. A közlemény szerint az elfogott emberek közül 17-et körözés alapján, 8-at kábítószerfogyasztás, 3-at garázdaság, 1-et lopás miatt állítottak elő. Közterületi alkoholfogyasztás, illetve köztisztasági szabálysértés miatt 12 esetben szabtak ki helyszíni bírságot, vagy tettek szabálysértési feljelentést. A rendőrség közleményében emlékeztetett arra, hogy lakossági panaszokra reagálva egy hete állandó emelt létszámú jelenlétet biztosítanak a vasútállomás környékén. Szombaton nyugat felől csökken a felhőzet, fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés valószínű. Elsősorban a déli és keleti megyékben előfordulhatnak záporok, esetleg néhány zivatar is. Gyenge, mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet hajnalban 10 és 16, napközben 23 és 28 fok között valószínű.
0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
2: Sziasztok, mi vagyunk a Despert.

0: Műsorajánló.
1: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
2: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
1: A legnagyobb hazai előadók koncertjei hétfőn 5-től.
2: Hungary Live. Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
1: Teremtés koronái. Pénteken 4-től. A Hobby Rádióban. Life is Life. Életmód magazin. Life is Life. Kedden délután 4-től.
2: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
1: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
2: World Live.
1: Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
3: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
2: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től. Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
1: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
3: Retikül. Szerdán 16 órától.
4: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, So Me, and the hits from the top of the charts.
2: Vasárnap léptől.
0: Műsorajánlót hallottak.
2: Hobbyradio.hu.
0: A rádiót.

0: Műsorajánló.
1: Mindenki magyar, aki magyarnak vallja magát, jelentette ki a miniszterelnök. Májusban 161 földmozgást regisztrált a Kárpát-medencében a Hunren. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Mindenki magyar, aki magyarnak vallja magát, magyarul gondolkodik, álmodik, és aki szeret magyarnak lenni, éljen bárhol a nagyvilágban. Jelentette ki Magyar Péter a Nemzeti Összetartozás napján csütörtökön Budapesten a Kossuth téren. A miniszterelnök a nemzeti lobogó felvonása után mondott beszédében a magyarság szívére nehezedő kőszikla beszélt Trianonról. Óriási eredményként értékelte a kárpátaljai magyar kisebbség jogainak visszaállításáról szóló megállapodást, és bírálta a felvidéki magyarokat sújtó Benes dekrétumokat. Magyar Péter kiemelte, a magyar nemzet nemrég ítéletet mondott a megosztottság fölött, a gyűlölet és a félelemkeltés fölött. Kimondta, hogy sokkal több köt össze bennünket magyarokat, mint ami elválaszt, hogy a szeretet és a béke erősebb a hatalmi játszmáknál. A magyarok összefogtak egymással és egymásért. Megvédtük a szabadságunkat, a becsületünket, az emberségünket, a hazánkat, fogalmazott. Májusban 161 földmozgást regisztrált a Kárpát-medencében a Hunren Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet, Kövesligeti Radó Szeizmológiai Obszervatóriuma. Az intézmény csütörtökön Facebook oldalán azt írta, májusban 46 természetes eredetű földrengést és 115 bányarobbantást regisztráltak a Kárpát-Pannon régióban. Hozzátették, a hónap során két a lakosság által is észlelt földmozgás történt. Május 5-én 2 óra 35 perckor Horvátországban a horvát szerb határ közelében a szerbiai Zombor mellett. A magyar határtól mintegy 20 kilométerre egy 4,2-es magnitúdójú földrengés pattant ki. Május 13-án pedig 19 óra 16 perckor Magyarországon, Nagykanizsa térségében egy 2,4-es magnitúdójú földrengés keletkezett. Vádat emelt a Kecskeméti járási ügyészség egy teherautósofőr ellen, aki halálra gázolt egy kerékpárost, közölte a Bács-Kiskunvár megyei főügyészség helyettes szóvivője. Kövecs Máté tájékoztatása szerint a férfi 2023. júliusában egy este a megengedett 70 helyett mintegy 90 km-es óránkénti sebességgel közlekedett egy teherautóval a 445-ös főúton Kecskemét környékén. A jármű előtt a forgalmi sáv jobb szélén egy elektromos kerékpáros haladt, aki a tiltótábla ellenére hajtott fel a főútra. A sofőr nem tartotta a megfelelő követési távolságot, ezért a jármű jobb oldalából nekiütközött a biciklisnek. A férfi az útpatkára zuhant és a helyszínen belehalt sérüléseibe. 100 millió euró értékű új támogatásról döntött az Európai Uniós tagországok kormányainak képviselőiből álló tanács csütörtökön a libanoni fegyveres erők védelmi képességeinek megerősítésére az európai békekeret keretében. Kaja Kallas uniós külügyi és biztonságpolitikai főképviselő közleményében hangsúlyozta, bár az Izrael és Libanon közötti tűzszünet meghosszabbítása törékeny lehetőséget kínál a stabilitásra, az új támogatás jelentősen erősíti az Európai Unió hozzájárulását a libanoni fegyveres erők működéséhez. Szombaton nyugat felől csökken a felhőzet, fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés valószínű. Elsősorban a déli és keleti megyékben előfordulhatnak záporok, esetleg néhány zivatar is. Gyenge, mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet hajnalban 10 és 16, napközben 23 és 28 fok között valószínű.

Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! 15 címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.

0: Média támogató a Hobby Rádió.
1: Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
1: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
2: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Kamu reklám.
1: Jé, te figyusz, neked hová lett a fülcímpár?
2: Jaj, képzeld, a Dezső tegnap este úgy bevadult, hogy a fogai közé vette a fülbevalómat, és velük együtt leszakította a fülcímpámat is.
3: Mostantól vége a szakadt és begyulladt fülcimpák korának. Itt az új, lenyalható vagy lemaszatolható fülbevaló, a Nyali Maszi Füli. Termékünk nyálhatására olvad, így intim együttlétkor egyetlen szopó mozdulattal, halk cuppanással lenyalhatja azt kedvese füléről, anélkül, hogy leszakadna annak fülcimpája. Új Nyali Maszi Füli. Egy cuppantás a jóból.
4: Akció. Most a szamóca, szőlő, narancs és spenó 10-en kívül kedvezményes áron áruljuk a kolbászízű változatot.
0: Kamu reklámot hallottak.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
2: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től.
3: Teremtés koronája, az igazi pasis műsor.
4: Teremtés koronái, pénteken 4-től, a Hobby Rádióban.
3: Szivárvány. Magazinműsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
4: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban. Life is Life. Életmód magazin. Life is Life. Kedden délután 4-től.
0: Egészségedre.
5: Egészségedre.
6: Egészségedre.
5: Szerkesztő műsorvezető.

0: Gyurcsányi Buséva.
1: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
2: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
3: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
2: World Live.
1: Műsorajánlót hallottak.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 5 óra.
1: Pontos előrelépés történt a kárpátaljai magyarság ügyében. Alkotmányos válsághelyzet állhat elő Súlyog Tamás államfő szerint. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Fontos előrelépést értek el a kárpátaljai magyar közösség jogainak ügyében, közölte Orbán Anita külügyminiszter csütörtöki Facebook bejegyzésében. A tárca vezető kiemelte, az elmúlt hetek intenzív magyar-ukrán szakértői egyeztetései után Ukrajna átfogó vállalásokat tett a magyar kisebbség oktatási, nyelvhasználati, kulturális és politikai jogainak rendezésére. Kifejtette, a megállapodás értelmében újra megerősödhet a magyar nyelvű oktatás, szabadabban lesz használható a magyar nyelv az iskolai életben, az adminisztrációban, az érettségi és felvételi vizsgákon, valamint a közösségi és politikai élet több területén is. Kitért rá, különösen fontos, hogy az Európai Unió is rögzíti, Ukrajnának a kisebbségi cselekvési tervét összhangba kell hoznia a magyar-ukrán tárgyalások eredményeivel, a végrehajtást pedig a csatlakozási folyamat során folyamatosan ellenőrizni kell. A köztársasági elnök és más független alkotmányos szervek vezetőinek tervezett elmozdítása alkotmányos válsághelyzetet idézhet elő, egyben alapvető alkotmányos elvek sérelmével fenyeget, közölte Súlyog Tamás államfő csütörtökön közzétett Facebook posztjában. A köztársasági elnök hangsúlyozta, az eseményeket övező kiemelt figyelmet igazolja, hogy a Velencei Bizottság már jelezte, sürgős eljárás keretében vizsgálja az ügyet. Az Európa Tanács alkotmányjogi tanácsadó testületének munkatársai készek Magyarországra utazni, hogy teljes körűen tájékozódjanak a kialakult helyzetről, tette hozzá Súlyog Tamás kiemelve, az egyeztetéseket haladéktalanul megkezdik. A budapesti 5. és 13. kerületi ügyészség az Európai Bíróság vádemelés után meghozott ítéletére tekintettel az egyesülési és gyülekezési szabadság megsértésének vétsége miatti ügyben ejtette a vádat a főpolgármesterrel szemben, közölte a fővárosi főügyészség. A kerületi ügyészség egyesülési és gyülekezési szabadság megsértésének vétsége miatt január 28-án emelt vádat a főpolgármesterrel, mint a 2025-ös Pride szervezőivel szemben. Ezt közölték hozzátéve, hogy a vádemelés az elkövetéskor hatályos törvényi rendelkezéseknek megfelelt. A vádirat benyújtását követően áprilisban az Európai Unió Bírósága ítéletében kimondta, hogy a tiltás alapjául szolgáló törvény több ponton sérti az uniós jogot. A bíróság döntése értelmében a jogszabály ellentétes az Európai Unió belső piaci szabályozásával, az alapvető szabadságjogokkal és az uniós alapértékekkel, tette hozzá. Lezuhant egy kis repülőgép a horvátországi Isztrián Medulin közelében csütörtökön. A balesetben legalább 4 életüket vesztették, jelentették a horvát hírportálok. A Jutarnyi List című zágrábi napilap az internetes oldalán közölte, hogy a helyszínre nagy erőkkel vonultak ki a mentőszolgálatok, tűzoltók, rendőrség és a mentők. Az áldozatok személyazonosságát a hatóságok egyelőre nem hozták nyilvánosságra. A sürgősségi orvosi szolgálat intézetének igazgatója azonban megerősítette, hogy a balesetben 4 ember meghalt. Szombaton nyugat felől csökken a felhőzet, fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés valószínű. Elsősorban a déli és keleti megyékben előfordulhatnak záporok, esetleg néhány zivatar is. Gyenge, mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet hajnalban 10 és 16, napközben 23 és 28 fok között valószínű.
0: Műsorajánló.
2: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
3: Felrázzuk a város, és önök elé tárjuk egy koktélként.
2: Koktél.
3: Érdekes témák, érdekes emberek.
2: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
4: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban.
1: Reklám.
2: Hogy térek vissza, mint egy elfelejtett álom.
3: Megérkezett a látássérült előadó Mike Krista első lemeze, Elfelejtett álom.

0: média támogató a Hobby Rádió.
1: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja: reggeli telefonhívás.
2: Igen.
1: Egy fiú eltűnt.
3: A szekrényből hiányoznak a ruhái, és a hátizsákot se találom.
1: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
4: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
1: De felbukkan egy csábító.
5: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
1: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
4: Te voltál már valaha szerelmes?
5: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyűgéssel a szerelmük is elszállt.
1: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
6: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
7: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
1: Az éjszaka tapintása.
8: Mi volt ez?
4: Egy csók.
1: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
9: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
10: Reklámot hallottak.

0: Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! Teaser címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu per Exi oldalon.
1: Na mi van, Anikó? Rádiózunk, rádiózunk! És a munka?
2: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
1: Nem lehet, hogy vírusos?
2: Azt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
1: Hát akkor hívd el az Arkosoftot és rendelj tőlük egyet.
2: Szerintem ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
1: Majd ők megoldják.
2: Mi cégünk vidéken van. Ki jönnek ide? Akkor sose lesz kész.
1: Ők távolról is megoldják.
2: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnök, hát szeretnék magának megfelelni.
1: Hát, ha szeretne. Arkosoft. A szoftver és ami mögötte van. www.arkosoft.hu
3: Reklámot hallottak.

0: Rubi Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
1: Sziasztok, Paul Misi vagyok a Lordból. Üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit. És azt kívánom nektek, hogy a Lord legyen veletek mindörökké.

hagyományos és a mai zenék csak kimossák az agyat. De itt a legújabb intelligens muzsika a Beatrice-től. Háromszoros védelem az agynak. Komoly zenészek is ezt ajánlják.

0: Hi, this is Klaus Meine from the Scorpions. You're listening to The Hobby Radio.
1: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 6 óra. Jó reggelt!
2: Fontos előrelépés történt a kárpátaljai magyarság ügyében. Alkotmányos válsághelyzet állhat elő Súlyog Tamás államfő szerint. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Fontos előrelépést értek el a kárpátaljai magyar közösség jogainak ügyében, közölte Orbán Anita külügyminiszter csütörtöki Facebook bejegyzésében. A tárca vezető kiemelte, az elmúlt hetek intenzív magyar-ukrán szakértői egyeztetései után Ukrajna átfogó vállalásokat tett a magyar kisebbség oktatási, nyelvhasználati, kulturális és politikai jogainak rendezésére. Kifejtette, a megállapodás értelmében újra megerősödhet a magyar nyelvű oktatás, szabadabban lesz használható a magyar nyelv az iskolai életben, az adminisztrációban, az érettségi és felvételi vizsgákon, valamint a közösségi és politikai élet több területén is. Kitért rá, különösen fontos, hogy az Európai Unió is rögzíti, Ukrajnának a kisebbségi cselekvési tervét összhangba kell hoznia a magyar-ukrán tárgyalások eredményeivel, a végrehajtást pedig a csatlakozási folyamat során folyamatosan ellenőrizni kell. A köztársasági elnök és más független alkotmányos szervek vezetőinek tervezett elmozdítása alkotmányos válsághelyzetet idézhet elő, egyben alapvető alkotmányos elvek sérelmével fenyeget, közölte Súlyog Tamás államfő csütörtökön közzétett Facebook posztjában. A köztársasági elnök hangsúlyozta, az eseményeket övező kiemelt figyelmet igazolja, hogy a Velencei Bizottság már jelezte, sürgős eljárás keretében vizsgálja az ügyet. Az Európa Tanács alkotmányjogi tanácsadó testületének munkatársai készek Magyarországra utazni, hogy teljes körűen tájékozódjanak a kialakult helyzetről, tette hozzá Súlyog Tamás kiemelve, az egyeztetéseket haladéktalanul megkezdik. A budapesti 5. és 13. kerületi ügyészség az Európai Bíróság vádemelés után meghozott ítéletére tekintettel az egyesülési és gyülekezési szabadság megsértésének vétsége miatti ügyben ejtette a vádat a főpolgármesterrel szemben, közölte a fővárosi főügyészség. A kerületi ügyészség egyesülési és gyülekezési szabadság megsértésének vétsége miatt január 28-án emelt vádat a főpolgármesterrel, mint a 2025-ös Pride szervezőivel szemben. Ezt közölték hozzátéve, hogy a vádemelés az elkövetéskor hatályos törvényi rendelkezéseknek megfelelt. A vádirat benyújtását követően áprilisban az Európai Unió Bírósága ítéletében kimondta, hogy a tiltás alapjául szolgáló törvény több ponton sérti az uniós jogot. A bíróság döntése értelmében a jogszabály ellentétes az Európai Unió belső piaci szabályozásával, az alapvető szabadságjogokkal és az uniós alapértékekkel, tette hozzá. Lezuhant egy kis repülőgép a horvátországi Isztrián Medulin közelében csütörtökön. A balesetben legalább 4 életüket vesztették, jelentették a horvát hírportálok. A Jutarnyi List című zágrábi napilap az internetes oldalán közölte, hogy a helyszínre nagy erőkkel vonultak ki a mentőszolgálatok, tűzoltók, rendőrség és a mentők. Az áldozatok személyazonosságát a hatóságok egyelőre nem hozták nyilvánosságra. A sürgősségi orvosi szolgálat intézetének igazgatója azonban megerősítette, hogy a balesetben 4 ember meghalt. Szombaton nyugat felől csökken a felhőzet, fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés valószínű. Elsősorban a déli és keleti megyékben előfordulhatnak záporok, esetleg néhány zivatar is. Gyenge, mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet hajnalban 10 és 16, napközben 23 és 28 fok között valószínű.
1: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban.
3: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
4: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
3: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
4: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
3: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
4: Hobby Rádió.
3: Műsorajánló.
4: Média 1. A Média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
5: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
3: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
4: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
3: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
4: Népzenei kavalkád. A Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenczi István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
3: Műsorajánlót hallottak.
1: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Június 6-án köszöntjük Cynthia és Norbert nevű kedves hallgatóinkat. A Cynthia görög eredetű név, jelentése Artemis, holdistennő, a vadászat istennőjének mellékneve, illetve Kyntos, Cynthus hegyén született. A Cynthiák ünnepelnek még január 22-én és október 20-án is. Becézése Cynthib, Cynthike, Tia és Tiácska. Jeles viselői a Cynthia névnek Cindy Crawford, amerikai modell, és Cynthia Nixon, amerikai színésznő. E napon köszöntjük még Norbert nevű kedves hallgatóinkat, a név germán eredetű, jelentése északi fény. A Norbert név képessé teszi viselőjét arra, hogyha vitája vagy nézeteltérése támad, azt gyorsan tisztázza, és a harmóniát visszaállítsa. Becézése Norbertke, Norbi, Norbika, Norcsi, Norbicska és Nori. Jeles viselői a névnek Madaras Norbert, vízilabdázó, Növényi Norbert, birkózó színész, Savanya Norbert, úszó, Sóbert Norbert, fitnessedző és ön, kedves Norbert. Ezen a napon köszöntjük még Artemis, Délia, Felícia, Fülöp, Gilbert, Claudia, Claudius, Kolos, Lícia, Norberta, Norman, Norton és Cindy nevű kedves hallgatóinkat.

0: Jeles események, események. Évfordulók, évfordulók. A történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával június 6-án. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak ma, milyen érdekességekkel készültem! 1606. június 6-ával kezdünk. Ugye mennyi hatos? Ekkor született Pierre Corneille, francia drámaíró. 1799-el folytatjuk, június 6-án megszületett Alexander Puskin, orosz költő, író, drámaíró. Romantikus halálának körülményeit néhány szóban elmesélném. Egy francia emigráns, ki a fővárosi szalonok divatos hőse volt, feltűnően és otrombán kezdett udvarolni Puskin feleségének, aki éppen ekkor nagyvilági sikereinek csúcsán volt. Puskin párbajra hívta ki felesége becsületének védelmében, s ekkor érte halálos sebesülés, a golyó eltörte medence csontját, két nappal a párbaj után meghalt. A 19. századdal folytatjuk, 1827. június 6-án megtartották az első lóversenyt Pesten. Széchenyi István egyik újítása volt, hogy Pesten is elindultak a lóversenyek. Az első versenynaphoz az új lovaglóiskola megnyitása kapcsolódott, éveken át előzetes felhívást, szabályzatot, versenyprogramot, majd az eredményeket summázó füzetet adott, illetve adatott ki, 1828-ban pedig megírta E szakma hazai alapművét. A Lovakról címmel megjelentetett könyvet Hunyadi gróf emlékének ajánlotta, aki Ürményi birtokán már 1814-ben lóversenyt rendezett. 1875-tel folytatjuk, június 6-án született Thomas Mann, Nobel-díjas német író. Leghíresebb művei a Varázshegy és a Mária és a varázsló. Továbbra is a 19. században maradunk, 1882. június 6-án járunk. Henry V. Seeley New Yorkban szabadalmaztatta az elektromos vasalót. 1886-ra ugrunk, június 6-án megszületett Bajcsi Zsilinszky Endre, publicista, politikus. Most ugorjunk a 20. századra, 1913. június 6-án megszületett Budapesten Gobbi Hilda Jászai Mari díjas, Kossuth díjas színművésznő, örökös tagja a Halhatatlanok társulatának. Ismertebb filmjei az Aranyember, az Elektra, az Édes Anna, a Tanár úr kérem és a Mágnás Miska. Maradunk még a 20. században, 1968. június 6-án Los Angelesben Robert Kennedy szenátor merénylet áldozata lett. Önök a kalendáriumot hallhatták velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket.
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Hobbi Rádió.

0: Üzenet a példabeszédek könyve második részéből.
1: Csak az Úr ad bölcsességet, szájából ismeret és értelem származik.
2: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.
3: 2026. június 6-a, szombat. Bizony mondom nektek, ez a szegény özvegy többet adott mindenkinél. Evangélium Szent Márk könyvéből, 12. fejezet 38-tól a 44. versig. Egy alkalommal, amikor Jézus tanított, ezt mondta a tömegnek: óvakodjatok az írástudóktól, akik szívesen járnak hosszú köntösben, és szeretik, ha nyilvános tereken köszöntik őket. Örömest elfogadják a zsinagógában és a lakomákon a főhelyeket. Felélik az özvegyek házát, és közben színleg nagyokat imádkoznak, ezért keményebb ítélet vár rájuk. Ezután leült szemben a templom perselyjel, és figyelte, hogy a nép hogyan dobja a pénzt a perselybe. Sok gazdag sokat dobott be, de egy szegény özvegyasszony is odajött, és csak 2 fillért dobott be. Erre Jézus magához hívta tanítványait, és így szólt hozzájuk: bizony mondom nektek, ez a szegény özvegy többet adott mindenkinél, aki csak dobott a perselybe. Mert ők a feleslegükből adakoztak, ez pedig mindent odaadott, amilyen csak volt, egész vagyonát. Emélkedés. Jézus nem vádbeszédet mond a gazdag ellen, hanem rámutat arra, hogy milyen nagy különbségek vannak az emberi szándékok között. Egyesek a feleslegükből adnak látványosan, mások elismerését keresve. A szegény özvegy pedig odalép és csendben, titokban adja oda mindazt, amilyen van. Nem a pénzösszeg nagysága számít, hanem a szív bátorsága. Ez a történet nem csupán az anyagi adakozásról szól. Az özvegy magatartása az isteni gondviselésbe vetett hitről tanúskodik. Ő nem számol, nem mérlegel, nem alkudozik, odaadja, amilyen van, mert tudja, hogy élete nem az anyagiaktól, hanem Isten jóságától függ. Napjainkban sokan hajlamosak arra, hogy a nagyot, a látványosat, a mérhetőt értékeljék. Jézus viszont a láthatatlanba lát bele. Ő azonnal észreveszi azt, ami mások figyelmét teljesen elkerüli. A szeretet mértékét nem a látható cselekedet, hanem a belső áldozat mutatja meg. A szegény özvegy lelkületének ez a titka: adni úgy, hogy közben nem magamat akarom láttatni, hanem Istenre bízom magamat. A 2 fillér örökre intő figyelmeztetésé vált. Akinek sok van, mert bővelkedik, talán egy keveset sem ad. De a kevésből is lehet sokat adni. Isten szemében nem a mennyiség, hanem a szív szándéka számít. Uram Jézus Krisztus, te látod az emberi szívek mélyét, ismered szándékainkat, és észreveszed a legkisebb áldozatot is. Köszönöm, hogy nem a teljesítmény alapján ítélsz meg, hanem a szeretet alapján, amellyel adakozok. Taníts meg arra, hogy ne a dicséretet, ne az emberi elismerést, hanem a te figyelmedet keressem. Vezessen az szegény özvegy példája, hogy merjek feltétlenül és teljesen bízni benned, még akkor is, ha úgy tűnik, én magam is szegény vagyok. Fogadd el minden kicsin felajánlásomat, és add, hogy áldássá váljon mások számára. A napi evangéliumot és Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Pezenhofer Györgytől hallották.
2: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy az eddig mért leghangosabb horkolás 87,5 decibel volt?

0: Egy jó receptért nem kell messzire mennie. Ma is incsiklandozó étel készül.
1: Egy gombás zöldséges sertéstarját hoztam önöknek kuktában készítve, hozzávalók 4 személyre, fél kiló csontozott sertéstarja, 2 evőkanál zsír, 2 nagyobb vöröshagyma, 15 deka gomba, egy sárgarépa, egy nagyobb, egy fehérrépa, 10 deka zöldborsó, egy kiskanál őrölt fekete bors, egy mokkáskanál őrölt köménymag, egy mokkáskanálnyi kakukkfű, só, ízlés szerint. A körettéhez 40 deka tarhonyá és 2 evőkanál olaj. A tarjaszeleteket kissé kiklofoljuk és kisebb szeletekre vágjuk. A finomra vágott vöröshagymát a kuktában hevített zsíron megdinszteljük. Rátesszük a hússzeleteket, jól lepirítjuk, majd fölengedjük körülbelül fél deci vízzel. Ezután hozzáadjuk a szeletekre vágott gombát, a felkarikázott sárgarépát és fehérrépát, zöldborsót, megsózzuk, fűszerezzük és jól összekavarjuk. Felüntjük körülbelül 3-4 deci vízzel, rázárjuk a kukta fedelét és 15 perc alatt készre pároljuk. Közben a tarhonyát 2 evőkanál olajon megpirítjuk, vízzel felöntjük, sózzuk és gyakori kavargatás mellett készre pároljuk. A tálalótára tesszük, köré halmozzuk a ragút és házi káposztasalátával kínáljuk.
0: Ha éhes maradt, tartson velünk holnap is!

0: Wifi rádió!
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantasztikus, esküszöm.
3: Hobby rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
4: Társadalmi célú közlemény következik.
3: Szabad rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadrádiók.hu.
4: Társadalmi célú közleményt hallottak.
5: Repreg Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Ubi Rádió. Jó reggelt!
1: Visszakerülhetnek a múzeumokba a minisztériumoknak kölcsönadott műtárgyak. Tovább nőtt az illegális cigarettafogyasztás az Európai Unióban. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Felülvizsgálják a közintézményekbe vagy magánszemélyekhez kikölcsönzött múzeumi tárgyak helyzetét. Minden múzeumtól bekérték azon műtárgyak listáját, amelyeket nem közgyűjteményekben helyeztek el, közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a Facebookon. Tar Zoltán úgy fogalmazott, az elmúlt időszakban világossá vált, hogy az előző kormány politikusai úgy álltak a magyar nemzeti műtárgyakhoz, mintha plázában válogatnának a számukra tetsző dekorációs tárgyak között. A minisztérium álláspontja továbbra is az, hogy nem egyéni politikai érdek vagy ízlés dönt a múzeumi műtárgyak sorsáról. Májusban 161 földmozgást regisztrált a Kárpát-medencében a Hunren Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet Obszervatóriuma. Az előző hónapban 46 természetes eredetű földrengést és 115 bányarobbantást regisztráltak a Kárpát-Pannon régióban. Májusban két a lakosság által is észlelt földmozgás volt. Május 5-én Horvátországban, a horvát-szerb határ közelében, a szerbiai Zombor mellett a magyar határtól mintegy 20 kilométerre egy 4,2-es földrengés pattant ki. Május 13-án pedig Magyarországon, Nagy-Kanizsa térségében egy 2,4-es földrengés keletkezett. Bontják a stégeket a nagykunsági főcsatorna nyugati és keleti ágán. A csatorna vagyonkezelője emlékeztet, egy kormányrendelet szerint a vízszétosztó rendszer létesítményein tilos víziállást telepíteni. Ennek megfelelően a nagykunsági főcsatorna nyugati és keleti ágán nincs lehetőség stégek létesítésére. A horgászok által szabálytalanul kialakított stégeket a szakemberek elbontják. A hatóság arra kéri a horgászokat, hogy ne építsenek újabb stégeket, mert azokat is elbontják majd. Tovább nőtt az illegális cigarettafogyasztás az Európai Unióban 2025-ben, miközben a teljes cigarettafogyasztás csökkent, állapította meg a KPMG. A könyvvizsgáló adó és üzleti tanácsadó cég tanulmánya szerint az EU tagállamok közül továbbra is Franciaország számít az illegális cigarettafogyasztás legnagyobb piacának. A jelentés szerint a legálisan gyártott, de adófizetés nélkül más országokba csempészett termékek esetében Fehér Oroszország továbbra is jelentős forrásország, miközben a Bulgáriából származó szállítmányok szerepe is növekszik. A KPMG szerint az illegális dohánykereskedelem visszaszorításához erősebb nemzetközi együttműködés, valamint a vám, rendőrségi és adóhatóságok közötti hatékonyabb koordináció szükséges. Szlovénia első asszisztált robot kézbesítő járművét mutatta be a Szlovén Posta és a városvezetés Ljubljanában. A kicsi teherautó egy hónapon át közlekedik kísérleti jelleggel a szlovén főváros belvárosában, mielőtt esetleg más városokban is megjelenne. A fejlesztők szerint a próbaüzem egyik célja annak felmérése, hogy a különböző városi környezetekben milyen méretű és kialakítású járművek bizonyulnak a leghatékonyabbnak. Nyugat felől csökken a felhőzet, sok napsütés valószínű. Elsősorban a déli és a keleti megyékben előfordulhatnak záporok, esetleg zivatarok. A csúcsérték 23 és 28 fok között alakul.
2: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
3: Reklám.
4: 18. Tatai Patara. Törökkori történelmi fesztivál június 5-től 7-ig. Egy hétvége, ahol a történelem életre kel. Csatajelenetek, lovas bemutatók, kézművesek és vásári forgatag vár. Részletek tataipatara.hu.
5: Otthoni energiatárolást keresel? Jó helyen jársz! A Goodwill innovatív napelemes és energiatároló prémium megoldásai mellé most minden érvényes Goodwill telepítés után 80 000 forintos ajándékkártya jár. Ne maradj le! inverterpromo.eu.
6: Jogomvan.hu.
7: Jogomvan.hu.
6: Jogi segítség mindenkinek.
7: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
6: Jogomvan.hu.
7: Elképesztő női energiák és őszinte mondani való. Megjelent Metzger Viki, Nagy Bogi és Miss Mood közös dala az Éden. Keresd a digitális zenei felületet.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Június 6-án köszöntjük Cynthia és Norbert nevű kedves hallgatóinkat. A Cynthia görög eredetű név, jelentése Artemis, holdistennő, a vadászat istennőjének mellékneve, illetve Kyntos, Cynthus hegyén született. A Cynthiák ünnepelnek még január 22-én és október 20-án is. Becézése Cynthib, Cynthike, Tia és Tiácska. Jeles viselői a Cynthia névnek Cindy Crawford, amerikai modell, és Cynthia Nixon, amerikai színésznő. E napon köszöntjük még Norbert nevű kedves hallgatóinkat, a név germán eredetű, jelentése északi fény. A Norbert név képessé teszi viselőjét arra, hogyha vitája vagy nézeteltérése támad, azt gyorsan tisztázza, és a harmóniát visszaállítsa. Becézése Norbertke, Norbi, Norbika, Norcsi, Norbicska és Nori. Jeles viselői a névnek Madaras Norbert, vízilabdázó, Növényi Norbert, birkózó színész, Savanya Norbert, úszó, Sóbert Norbert, fitnessedző és ön, kedves Norbert. Ezen a napon köszöntjük még Artemis, Délia, Felícia, Fülöp, Gilbert, Claudia, Claudius, Kolos, Lícia, Norberta, Norman, Norton és Cindy nevű kedves hallgatóinkat.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Fobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Jeles események, események. Évfordulók. A történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával június 6-án. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak ma, milyen érdekességekkel készültem! 1606. június 6-ával kezdünk. Ugye mennyi hatos? Ekkor született Pierre Corneille, francia drámaíró. 1799-el folytatjuk, június 6-án megszületett Alexander Puskin, orosz költő, író, drámaíró. Romantikus halálának körülményeit néhány szóban elmesélném. Egy francia emigráns, ki a fővárosi szalonok divatos hőse volt, feltűnően és otrombán kezdett udvarolni Puskin feleségének, aki éppen ekkor nagyvilági sikereinek csúcsán volt. Puskin párbajra hívta ki felesége becsületének védelmében, s ekkor érte halálos sebesülés, a golyó eltörte medence csontját, 2 nappal a párbaj után meghalt. A 19. századdal folytatjuk, 1827. június 6-án megtartották az első lóversenyt Pesten. Széchenyi István egyik újítása volt, hogy Pesten is elindultak a lóversenyek. Az első versenynaphoz az új lovaglóiskola megnyitása kapcsolódott, éveken át előzetes felhívást, szabályzatot, versenyprogramot, majd az eredményeket summázó füzetet adott, illetve adatott ki, 1828-ban pedig megírta e szakma hazai alapművét. A Lovakról címmel megjelentetett könyvet Hunyadi gróf emlékének ajánlotta, aki Ürményi birtokán már 1814-ben lóversenyt rendezett. 1875-tel folytatjuk, június 6-án született Thomas Mann, Nobel-díjas német író. Leghíresebb művei a Varázshegy és a Mária és a Varázsló. Továbbra is a 19. században maradunk, 1882. június 6-án járunk. Henry V. Seeley New Yorkban szabadalmaztatta az elektromos vasalót. 1886-ra ugrunk, június 6-án megszületett Bajcsi Zsilinszky Endre, publicista, politikus. Most ugorjunk a 20. századra, 1913. június 6-án megszületett Budapesten Gobbi Hilda Jászai Mari díjas, Kossuth díjas színművésznő, örökös tagja a Halhatatlanok társulatának. Ismertebb filmjei az Aranyember, az Elektra, az Édes Anna, a Tanár úr kérem és a Mágnás Miska. Maradunk még a 20. században, 1968. június 6-án Los Angelesben Robert Kennedy szenátor merénylet áldozata lett. Önök a kalendáriumot hallhatták velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket.
0: Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Poddi Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Üzenet a példabeszédek könyve második részéből.
1: Csak az Úr ad bölcsességet, szájából ismeret és értelem származik.

0: Bobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
1: 2026. június 6-a, szombat. Bizony mondom nektek, ez a szegény özvegy többet adott mindenkinél. Evangélium Szent Márk könyvéből, 12. fejezet 38-tól a 44. versig. Egy alkalommal, amikor Jézus tanított, ezt mondta a tömegnek: óvakodjatok az írástudóktól, akik szívesen járnak hosszú köntösben, és szeretik, ha nyilvános tereken köszöntik őket. Örömest elfogadják a zsinagógában és a lakomákon a főhelyeket. Felélik az özvegyek házát, és közben színleg nagyokat imádkoznak, ezért keményebb ítélet vár rájuk. Ezután leült szemben a templom perselyjel, és figyelte, hogy a nép hogyan dobja a pénzt a perselybe. Sok gazdag sokat dobott be, de egy szegény özvegyasszony is odajött, és csak 2 fillért dobott be. Erre Jézus magához hívta tanítványait, és így szólt hozzájuk: bizony mondom nektek, ez a szegény özvegy többet adott mindenkinél, aki csak dobott a perselybe. Mert ők a feleslegükből adakoztak, ez pedig mindent odaadott, amilyen csak volt, egész vagyonát. Emélkedés. Jézus nem vádbeszédet mond a gazdag ellen, hanem rámutat arra, hogy milyen nagy különbségek vannak az emberi szándékok között. Egyesek a feleslegükből adnak látványosan, mások elismerését keresve. A szegény özvegy pedig odalép és csendben, titokban adja oda mindazt, amilyen van. Nem a pénzösszeg nagysága számít, hanem a szív bátorsága. Ez a történet nem csupán az anyagi adakozásról szól. Az özvegy magatartása az isteni gondviselésbe vetett hitről tanúskodik. Ő nem számol, nem mérlegel, nem alkudozik, odaadja, amilyen van, mert tudja, hogy élete nem az anyagiaktól, hanem Isten jóságától függ. Napjainkban sokan hajlamosak arra, hogy a nagyot, a látványosat, a mérhetőt értékeljék. Jézus viszont a láthatatlanba lát bele. Ő azonnal észreveszi azt, ami mások figyelmét teljesen elkerüli. A szeretet mértékét nem a látható cselekedet, hanem a belső áldozat mutatja meg. A szegény özvegy lelkületének ez a titka: adni úgy, hogy közben nem magamat akarom láttatni, hanem Istenre bízom magamat. A 2 fillér örökre intő figyelmeztetésé vált. Akinek sok van, mert bővelkedik, talán egy keveset sem ad. De a kevésből is lehet sokat adni. Isten szemében nem a mennyiség, hanem a szív szándéka számít. Uram Jézus Krisztus, te látod az emberi szívek mélyét, ismered szándékainkat, és észreveszed a legkisebb áldozatot is. Köszönöm, hogy nem a teljesítmény alapján ítélsz meg, hanem a szeretet alapján, amellyel adakozok. Taníts meg arra, hogy ne a dicséretet, ne az emberi elismerést, hanem a te figyelmedet keressem. Vezessen az szegény özvegy példája, hogy merjek feltétlenül és teljesen bízni benned, még akkor is, ha úgy tűnik, én magam is szegény vagyok. Fogadd el minden kicsin felajánlásomat, és add, hogy áldássá váljon mások számára. A napi evangéliumot és Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Pezenhofer Györgytől hallották.
2: Hobbi Rádió. A www.hobbiradio.hu weboldalon.

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy az eddig mért leghangosabb horkolás 87,5 decibel volt? A decibel egy logaritmikus mértékegység, azaz nem egyenlő emelkedés van az értékek között, az emberi fájdalom küszöb 120 decibel körül van.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom.
2: Műsorajánló.
0: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában, nem csak szösziknek.
3: Retikül, szerdán 16 órától.
4: Szemfüles. A Vakok és Gyengéllátók Vas megyei Egyesületének magazin műsora.
5: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban. Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolccsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban. Pillesó. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.

0: Vasárnap Léptől.
1: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
2: Nagy generáció! Illés!
3: Ne gondold, oh, ne, hogy tiéd a világ.
2: Omega!
4: Oh,
2: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
5: I want to break free.
2: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
0: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
6: Műsorajánlót hallottak.
7: Hello, hello, Dolly vagyok, és köszöntöm a Hobby Rádió kedves hallgatóit. Sziasztok!

0: Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! Teaser címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.
1: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja reggeli telefonhívás.
2: Igen.
1: Egy fiú eltűnt.
3: A szekrényből hiányoznak a ruhái és a hátizsákot se találom.
1: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
4: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
1: De felbukkan egy csábító.
5: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
1: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
4: Te voltál már valaha szerelmes?
5: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyűgéssel a szerelmük is elszállt.
1: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
6: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
7: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
1: Az éjszaka tapintása.
8: Mi volt ez?
4: Egy csók.
1: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
9: Reklámot hallottak.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 8 óra. Jó reggelt!
1: Koronavírus stagnált a koncentráció a szennyvízben. A megszokottnál később indul idén a kék szalag. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Országos szinten stagnált a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben a múlt héten, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Az év 22. hetében minden helyszínen stagnálást tapasztaltak, az örökítő anyag koncentrációja valamennyi mintában az alacsony tartományban volt. A szennyvíz minták alapján nem várható a koronavírus fertőzések számának emelkedése. A megszokottnál később, július 30-án rajtol idén a kékszalag Balaton kerülő vitorlás verseny. A Magyar Vitorlás Szövetség főtitkára elmondta, két tényező is nehezíti a szervezést. Egyrészt az, hogy az aszályos téli időjárás miatt jelenleg csak 83 cm a Balaton átlagos vízállása, emiatt elképzelhető, hogy a keszthelyi búját át kell helyezniük Balatongyörök térségébe, vagy a Szigligeti öbölbe a mélyjárású hajók miatt. A másik gondot az okozza a szervezésben, hogy július végén a főidényben jóval több nem versenyhajó van a Balatonon, mint a verseny szokásos idején július elején. A kék szalagra idén is több mint 500 hajót és 2600 versenyzőt várnak a szervezők. Az eseményt 58. alkalommal rendezik meg. Egyre komolyabb problémát jelentenek a túlhangos motorkerékpárok a szlovákiai Magas Tátra egyes részein, ezért a helyi önkormányzat rendkívüli ellenőrzéseket tervez a nyáron, illetve törvényi megoldást is sürget a hangos motorok behajtásának korlátozására. A kialakult helyzettel kapcsolatban Magas Tátra település polgármestere arról tájékoztatott, hogy a nyári turisztikai szezon kezdetével a probléma tovább fokozódott, és több lakossági panaszt is kaptak. A kezdeményezés nem egyedülálló, az Alpok egyes térségeiben, illetve Lengyelországban is vannak hasonló korlátozások. Hőségvédelmi cselekvési tervet mutatott be a spanyol kormány. A szaktárca bevezetett egy lakossági riasztórendszert, amelyre regisztrálva az emberek SMS-ben vagy e-mailben kaphatnak napi tájékoztatást a környékükön fennálló kockázatokról. A már május közepén életbe léptetett és szeptemberig érvényes stratégia célja a magas hőmérséklet emberi szervezetre gyakorolt hatásainak előrejelzése, amelyet kiemelt egészségügyi problémának tekintenek, mivel a szélsőséges hőségepizódok egyre gyakoribbak, intenzívebbek és hosszabb ideig tartanak Spanyolországban. Évente 1,5 millió ember hal meg, és további 886 millió megbetegszik az ellenőrizetlen forrásból származó szennyezett élelmiszer fogyasztása miatt, figyelmeztetett az Egészségügyi Világszervezet. A WHO tanulmánya szerint az 5 év alattiak jól lehet a világ népességének alig 9%-át teszik ki, háromszor nagyobb veszélynek vannak kitéve, mint más korcsoportok. Az ókorukban ugyanis a szennyezett ételfogyasztása nagyobb valószínűséggel vezet halálhoz. Emellett a gyermekek esetében az ételekben található méreganyagok, például az ólom gyakrabban okoz visszafordíthatatlan idegrendszeri és fejlődési rendellenességet. Sok napsütésre számíthatunk, az időnként megjelenő felhőkből csak délen délkeleten alakulhat ki esőzápor. Általában mérsékelt lesz a szél, de északkeleten és Sopron környékén előfordulhatnak majd élénk széllökések is. 23-28 fokot mérhetünk napközben.
0: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt a Hobby Rádióban.
2: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
3: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
2: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
2: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. Ez a konyhafőnök ajánlata.
4: Szép napot kívánunk mindenkinek, ismételten csak eljött a kulináris élvezetek egy órája, avagy illatokkal teli 60 percet kívánunk mindenkinek. Ez itt a konyhafőnök ajánlata Szomer Gábor László Vazullal.
5: No, meg nem utolsó sorban a konyhafőnökével, az elmaradhatatlan Nacsa Mónival. Hát ma Móni is kiválasztott egy fő alapanyagot, ami az összes ételnél jóformán a főszerepet fogja játszani. Mondjuk talán a legelterjedtebb felhasználási módja, amiben ételbe belerakják. Az mondjuk nem sokunknak a kedvence, de hát kinek mi jut eszébe, hát kérem szépen a kaporról, hát persze, hogy a tök főzelék. Mindegy, tehát ez azért valaki azt mondja rá, hogy de finom, valaki meg azt mondja rá, hogy úristen, hogy néz ki. Kapros, túrós, rétes vagy éppen uborka saláta. Hát ne álljunk meg ezeknél az ételeknél, hiszen ebben az izgalmas és sokoldalú fűszerben azért lényegesen több lehetőség lakozik még.
4: Így van, ezt próbáljuk most körüljárni, mégpedig nem is akármilyen úton, módon. Egy kicsit, hát valljuk meg őszintén, muszáj körbejárnunk azt, hogy hogyan, honnan ered ez a fűszer, hogyan tudjuk ízletesen jól felhasználni, úgy, hogy ne a menzás rossz élmények jussanak eszünkbe. A kapor édeskés illó olaját a római gladiátorok masszázsolaj készítésére használták, ezzel az erőt adó kencével kenték be ugyanis a testüket. A középkorban a belőle készült főzetet bájitalként boszorkányok ellen használták. Tudták ezt egyáltalán? A sokoldalú gyógynövény áldásos hatását ma is sokan élvezik. A friss kaporból készítette a enyhíti a gyomorfájást, csillapítja a bélgörcsöget, és alkalmas a menstruációs fájdalmak enyhítésére is. A magok rákcsálása megszünteti a szájszagot, és már az ókori görögök is használták az ebből készült teát csuklás ellen.
5: És bármilyen meglepő, nem csak a tök főzelékbe illik ám a kapor. A kaporlevél nagyon jól harmonizál még burgonyával, gombával, készíthetünk vele fűszervajat, vagy éppen mártogatóst is. A kinyílt sárga kaporvirág segítségével ízesített olajakat, eceteket is alkothatunk belőle. A kapor magja is felhasználható, figyelem, íze az édes köményhez hasonlít, ezt süthetjük kenyerekbe, vagy éppen tehetjük savanyúságba is.
4: És hogyha ez még mindig nem lenne elég, hát akkor íme, itt van néhány recept ajánlatként, amelyeket ma el fogunk készíteni. Például lesz itt sok magvas kaporleves.
5: Azután töltünk majd burgonyát kapros dressinggel.
4: Csinálunk igazi kapros uborka salátát.
5: És nem maradhat el a jutórós kapros töltött tök sem.
4: És végül, de nem utolsó sorban gyors kapros túrós sütit is fogunk összedobni, no meg az elmaradhatatlan konyhai tippek, úgyhogy szerintem főzősipkára és fakanára fel indul a konyhafőnök ajánlata.
2: Fülcsiklandozó étkek a konyhafőnök ajánlatából.

0: to me, give it to me, give it to me. Wanna see you work your body. So give it to me, give it to me, give it to me. Hobby Rádió.
1: Vágjunk is akkor neki a mai konyhafőnök ajánlatának, és akkor, ahogy eddig mondtuk, a mai napon legfőképp egyébként kapros finomságokat készítünk, úgyhogy vágjunk is mindjárt neki az első finomságunknak, ami nem más, mint egy sok magvas kaporleves. Na nézzük, mi szükségeltetik ehhez. Kell nekünk 2 csokor apróra vágott friss kapor, egy evőkanál petrezselyem, 2 gereszt fokhagyma áttörve, egy marék durvára őrölt napraforgómag, egy evőkanál lenmag, egy evőkanál szezámmag, egy evőkanál olívaolaj, 20 deka sajt, 2 deci tejszín, illetve egy evőkanál liszt, só, illetve bors.
2: És ezek után rögtön neki is kezdhetünk, mégpedig úgy, hogy olaj nélkül megpirítjuk a magvakat óvatosan, mert a tűzről levéve is tovább pirul. Az oliván világosra pirítjuk a lisztet, felöntjük 1 liter hideg vízzel, és habverővel csomómentesre keverjük. Beleszórjuk a kaprot, a magvakat ízesítjük a fokhagymával és a petrezselyemmel. Sózzuk, belekeverjük a tejszínt, és megvárjuk, míg egyszer felforr, majd frissen őrölt borssal ízesítjük. Tálaláskor a reszelt sajtra szedjük a levest.
1: Egyébként, hogyha az előbb jól figyeltek, akkor megállapíthatták, hogy ma azért igencsak vegák vagyunk, de hát kell ilyen is néha. Következő ételünk pedig, amit ajánlunk, természetesen még mindig a kapor jegyében, az töltött burgonya kapros dressinggel.
2: 8 nagy szem burgonya, 50 deka darált hús, azért mégiscsak van hús, nem bántunk el a húsevőkkel, 1 vöröshagyma, kevés olaj, só, bors, piros paprika, fokhagyma, 2 tojás, 2 evőkanál liszt, reszelt sajt, a kapros dressinghez pedig 5 deci tejföl, fogyókúrázóknak akár joghurt is megfelelhet, illetve 1 csokor kapor.
1: És akkor nézzük, hogyan is készül. A burgonyákat először főzzük meg, héjazzuk le és vágjuk őket félbe, a közepüket pedig finoman váljuk ki. A hagymát kockázzuk fel kevés olajon, pirítsuk üvegesre, majd pedig tegyük rá a húst, és fehéredésig süssük. Megsózzuk, megborsozzuk, meghintjük piros paprikával, összezúzott fokhagymával ízesítjük, és további 2 percig pirítjuk még. Ezután lehúzzuk a tűzről, és egy kicsit hagyjuk kihűlni. A már langyos töltelékhez hozzákeverjük a lisztet, illetve a 2 tojást. Egy tepsit sütőpapírral kibélenünk, rátesszük a burgonyákat, majd pedig rájuk kanalazzuk. A tölteléket reszelt sajttal megszórjuk, és 200 fokon 30 perc alatt aranybarnára sütjük. Amíg a burgonya sül, elkészíthetjük a kapros dressinget, méghozzá a következőképpen: a tejfölt összekeverjük az apróra vágott kaporral, tálaláskor pedig a sült, töltött burgonyákat a kapros dressinggel tálalva. Jó étvágyat kívánhatunk a vendégeinknek!
2: Ha még mindig nem volt elég a kulináris élvezetekből, hamarosan folytatjuk ugye a pörköltek, illetve egyéb szaftos húsok kihagyhatatlan kiegészítőjével, ugyanis kapros uborka salát tehát fogunk készíteni, utána pedig előkerül a kapor másik kedvenc hozzáadandója, a jutúró, na ezzel is főzünk.
0: A konyhafőnök ajánlata ízekre hangolva.

0: Hobby Rádió.
1: Műsorajánló.
2: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évek berepítjük a neked. Ez a Nekem 90.
0: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby.

0: Egy műsor.
1: I could have spread my wings and done a thousand things.
0: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Minden szombaton.
2: Na meg a szombat délután.
0: 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától éjfélig.

0: Kettől lesz duplán jó. Csák
1: Attilával. Hogy erre fel nem táncolj, mi?
2: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
3: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Minisztárszki és Hát Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
4: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.

0: igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
1: UK Fever Show.
2: UK Fever Show.
0: UK. Ez a UK Fever Show.
3: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
2: UK Fever Show.
4: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás a rádióban is.
3: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
5: Műsorajánlót hallott.

0: Itt vagyunk még mindig a konyhafőnök ajánlatában, ahol a mai napon egy kimondott fűszer játssza a főszerepet, ez pedig nem más, mint a kapor. Volt itt nekünk már kapros levesünk, illetve töltött burgonyát is készítettünk kapros dressinggel. No de ahogy az előbb Móni fogalmazott, mindenféle jó kis szaftos pörköltes nehéz étel mellé, hát azért halljuk be, mi is illene sokkal jobban, mint egy jó kis kapros uborka saláta. Szükségünk van ehhez egy jó nagy kígyó uborkára, egy nagy pohár tejfölre, fogyizóknak még mindig lehet a joghurtot választani, 10-12 cm póréhagymára, 4-5 kereszt fokhagymára, egy jó nagy csokor kaporra, sóra, illetve borsra.
1: Az uborkát a nagy lyukúreszelőn lereszeljük, a póréhagymát apróra vágjuk, és összevegyítve besózzuk. Amikor a levét kiengedte, ez olyan negyed óra, kifacsarjuk. A tejfölt összekeverjük az átnyomott fokhagymával, az apróra vágott kaporral, egy csipet borssal, és beleforgatjuk a kifacsart uborkát. Néhány órát érdemes hűtőben pihentetni, hogy jól összeérhessenek az ízek.
0: Na igen, nálunk ez az, ami nem érvényesül, mert mindannyian annyira imádjuk, hogy megcsináljuk, és körülbelül fél óra múlva semmi nincs belőle. Tehát tudjuk, hogy a finom összeérett ízek finomak, de hát a frissen készült uborka salát, ez úgy meg még jobb.
1: Ugye, az egy páratlan élmény, hát még a jutúrós kapros töltöttök, nézzük, hogy mi kell hozzá: két vékony héjú kisebb tök, fél kiló jutúró, egy nagy pohár tejföl, 10 dek a füstölt sajt, 10 dek a sonka, kapor és só.
0: Nem ördöngőség elkészíteni, tessék figyelni. A tököt először hámozzuk meg, vágjuk félben, és a belsejét kaparjuk ki. Vizet forralunk, és hagyjuk benne ázni a tököt úgy körülbelül 5-10 percig, így jobban át fog majd sülni. Ebből a célból tesszük mindezt. A jutúrót összekeverjük a tejföllel és a kaporral, a kisebb darabokra vágott sonkával, valamint a reszelt füstölt sajttal. Ha van otthon, akkor még adhatunk hozzá egy kevés fehér bort is, de hogyha éppen nincs, akkor ez elhagyható. A tököt vegyük ki a vízből, sóval minden oldalát dörzsöljük át, majd pedig töltsük meg a jutúrós keverékkel, és előmelegített sütőbe tehetjük. Vigyázzunk, hogy mindenféleképpen ki fog folyni valamerre a töltelék, ezért vagy tepsibe tegyük, vagy rakjunk alá fóliát. Körülbelül 30 perc a sütési idő, hogyha a töltelék megfurult, akkor már készen is van. Fontos, hogy ne legyen nagyon vastag a tök, mert akkor nem fog átsülni, egyébként bármilyen tökféléből elkészíthető, éppen amilyen akad a piac, vagy éppen otthon a kamrában.
1: Hamarosan folytatjuk immáron Gombóc Artúr ajánlásával, bár nem vagyok meggyőződve arról, hogy a kislény ezúttal annyira benne volt a sütés-főzés buliban, no de hogy miért, ezt hamarosan elmondjuk önöknek.
2: A konyhafőnök ajánlata, a műsor, amivel még ön sem égeti oda.

0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk attanhass.
1: Gombóc Artúr ma biztos, hogy nem tudom, bal lábbal kelt fel, vagy én nem tudom, vagy megharagudott ránk, hogy azt mondtuk neki, hogy ma valami kapros desszerttel kellene készülni. Hát egy eléggé egyszerű receptet vágott hozzánk, maradjunk annyiban. Úgyhogy előtte azért mindenképpen kicsit nosztalgiáztunk Mónival, és azon gondolkodtunk, hogy mi mennyire próbálkoztunk saját magunk mindenféle sós sütit elkészíteni. Én rájöttem egyébként, falun vendégeskedtem, a testvéremnél, és a szomszéd mindig, a szomszédnéni mindig nagyon finom sajtos tallérokat sütött, de saját készítésűt, és ilyen ős régi ipari sajtos tallér nyomója volt, és elkértük tőle, és mi is csináltunk otthon, tök jó, nagy élmény volt egyébként, és nagyon finomra sikeredett.
2: Hát minden házi asszony kezdő rémálma, amikor a sajtos pogácsa a sütőben nem nő meg eléggé.
1: Meg oda ég az alja.
2: Igen, szóval a sajtos pogácsát elkészíteni az egy nagy művészet. Aztán vannak olyan házi asszonyok már ilyen több éves rutinnal a hátuk mögött, mert azért valljuk meg őszintén, a sós sütemény készítését senki sem édesanyja hasában tanulja meg, bár jó lenne egyébként. Tehát szerintem...
1: De az anya teljel magadba szívod a tudást.
2: Így van, hogy hogyan lehet zseniálisan jól főzni. Szóval lényeg, ami lényeg, hogy jobb, jártasabb háziasszonyok ugye a sajtos pogácsában mást is raknak, nem csak sajtot, magvakat szoktak belerakni, sőt valaki jutóróval, túróval készíti, és hát van ugye a kapros túrós pogácsa is, az azért egy nagyon fenséges dolog. Na mi most ehhez közel álló dolgot fogunk készíteni, egyébként mindenkinek javaslom azt, hogy amikor már így besokalt az édes süteménytől, az ilyen mázas süteményektől, akkor érdemes visszatérni az alapreceptekhez, például egy sós teasüteményhez, mert van egyébként sós teasüt is, vagy akármilyen más sós süteményhez is, mert ezt is igenis öröm elkészíteni, hiszen előbb-utóbb már pedig egy jó nagy családban el fog fogyni.
1: Főleg azért, mert amit mi most ajánlunk önöknek, az tényleg még gyerekjátékon aluli szintet is üthet meg, annyira könnyű elkészíteni, semmi másra nincs szükségünk a kapros túró süteményhez, mint 2 pohár tejfölre, 1/2 kiló túróra, 10 deka vajra, 6 egész tojásra, 6 evőkanál lisztre, 8 evőkanál cukorra, friss kaporra, mazsolára, illetve citromhéjra.
2: A hozzávalókat keverő tálba tesszük, és robotgéppel lassú fordulaton alaposan összegeverjük, tehát ez a mindent beleeffektus, majd kivajazott, kilisztezett tepsibe tesszük, és 180-190 fokon tűpróbáig sütjük.
1: Ennyi, semmi ördöngőség, akár még a gyerekekre is rá lehet bízni egyébként ezen sütemény alapjának összeállítását. Hamarosan folytatjuk majd a konyhafőnök ajánlatát hasonlóan rövid, de nagyon hasznos tanácsokkal, szóval ne menjenek sehova.
0: Fülcsiklandozó étkek a konyhafőnök ajánlatából.

0: hobbirádió.hu.
1: A rádiót!
2: Folytatjuk a konyha főnök ajánlatát immáron konyhai tippeinkkel, íme az első. Ha a sütőben készült ételre reszelt sajtot teszünk, hintsük meg kevés morzsával, így a sajt nem ég meg, hanem szép, piros és ropogós lesz.
3: Hogyha rakott ételt készítünk, akkor a tepsit vagy a jénait kenjük ki margarinnal, és szórjuk meg morzsával, így az étel nem fog ráégni, és könnyebb is lesz elmosogatni majd az edényt.
2: Ha a fokhagymát tisztítunk, egyszerűbb, hogyha előtte a késlapját megroppantjuk, utána már puszta kézzel is pillanat alatt le lehet húzni a héját, a vékony belső héj is lejön.
3: Hogyha elsóztuk a levest, akkor egy egész hámozott nyers krumplit tehetünk bele, és ez a pörköltnél is működik.
2: A kocsonyát kicsontozva hideg vízzel kiöblített őzgerinc formába tehetjük, így szeletelni is lehet belőle. Az őzgerinc alját lehet díszíteni bármivel, főtt tojással, sárgarépával, így ha kifordítjuk a gerinc, a látvány sem utolsó.
3: A krumpli főzelék, nem tudom, hitték-e volna, de sokkal finomabb, hogyha a rántásnál a krumpli főzőlevét használjuk fel.
2: Ha igazán finom grízgaluskát akarunk készíteni, akkor előző nap megfőzzük a húslevest, ha kihűlt, beletesszük az átszűrt levest a hűtőbe. Másnap tálalás előtt leszedjük a tetejét, és azt használjuk a zsiradéknak a galuskához, így benne lesz a leves finom íze is, ráadásul a leves sem lesz zsíros.
3: A narancséját a fehér húsától tisztítsuk meg, majd pedig a sárga részt szárítsuk meg, apró darabokra törve kávé darálóban pedig daráljuk finomra, rettentő sokáig eláll és a sütemények készítésénél használható lesz tetszés szerint.
2: Ha zöldebb banánt vettünk, másik gyümölcsre téve gyorsabban érik.
3: És hogyha a májas sütés előtt tejbe áztatjuk, akkor jó tudni, hogy nem lesz rágós.
1: A konyhafőnök ajánlata ízekre hangolva.

0: Hobby Rádió.
1: Négy vizsgálóbizottság tagjait és tisztségviselőit választja meg az országgyűlés hétfőn. Nyilvánosan is elérhetővé tette új éghajlati portálját, a Hungaromet. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Négy vizsgálóbizottság tagjait és tisztségviselőit választja meg az országgyűlés hétfőn. A Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseit, a spontán privatizációt és a közvagyon elvesztését, a kegyelmi botrány felelőseit, valamint a gyermekvédelem rendszer szintű válságát feltáró vizsgálóbizottságok tagjainak és tisztségviselőinek megválasztásáról döntenek. A képviselők emellett a juttatásaik csökkentéséről szóló törvényjavaslatról is szavaznak. Megkezdődik a Hajógyári sziget és Óbuda közötti K-híd teljes körű rekonstrukciója ősszel. A cél, hogy a hídon úgy alakítsanak ki biztonságosabb és szélesebb útpályát, hogy közben megőrizzék jellegzetes arculatát. A kivitelezést a Hajógyári szigeten tartott nagyobb nyári rendezvények idejére felfüggesztik, így ekkor nem korlátozzák a forgalmat. A munka várhatóan 2027 végére fejeződik be. Nyilvánosan is elérhetővé tette új éghajlati portáját a Hungaromet Magyar Meteorológiai Szolgáltató Nonprofit ZRT. A felület egy helyen teszi hozzáférhetővé az intézmény éghajlatváltozással kapcsolatos tudását, adatait, szolgáltatásait és fejlesztéseit. A szervezet azt írta, az éghajlatváltozás hatásai Magyarországon is egyre gyakrabban jelentkeznek, a szélsőséges időjárási események, a hőhullámok, az aszályok vagy villámárvizek formájában. A megalapozott döntésekhez ezért egyre nagyobb szükség van hiteles, tudományosan alátámasztott éghajlati információkra és könnyen hozzáférhető adatokra. Fontos információ a gazdálkodóknak. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara arra kéri őket, hogy ne hagyják az utolsó pillanatra az egységes kérelmek benyújtását. A minisztérium idén sem alkalmaz késedelmi szankciót, de a jövő keddi határidő után beadott kérelmeket vizsgálat nélkül visszautasítják. Tavaly több mint 150 ezer egységes kérelem érkezett a Magyar Államkincstárhoz. Idén több mint 50 támogatási jogcímre intézkedésre lehet támogatást igényelni, illetve adatszolgáltatási kötelezettséget teljesíteni. Új irodalmi verseny indult középiskolásoknak. Augusztus 16-áig várják a jelentkezőket az Apostróf Eszterházi irodalmi versenyre, amely a 9-11. Évfolyamos diákokat szólítja meg Magyarországról és a határon túlról. A jelentkezők az online nevezési lap kitöltésével és egy pályamunkával jelezhetik részvételi szándékukat. Az első fordulós pályamunkát az Eszterházi irodalmi díj 2026 shortlistjére jutott könyvek, vagy a kiírásban megjelölt további művek közül kiválasztott kötet alapján kell elkészíteni a verseny kiírásban szereplő módon. Az Eszterházi irodalmi díjkísérő programjának célja egyebek mellett, hogy minél több fiatalt ösztönözzön olvasásra. Nyugat felől csökken a felhőzet, sok napsütés valószínű. Elsősorban a déli és a keleti megyékben előfordulhatnak záporok, esetleg zivatarok. A csúcsérték 23 és 28 fok között alakul.
0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él. Reklám.
2: 18. Tatai Patara. Törökkori történelmi fesztivál június 5-től 7-ig. Egy hétvége, ahol a történelem életre kel. Csatajelenetek, lovas bemutatók, kézművesek és vásári forgatag vár. Részletek tataipatara.hu.
3: Otthoni energiatárolást keresel? Jó helyen jársz! A Goodwi innovatív napelemes és energiatároló prémium megoldásai mellé most minden érvényes Goodwi telepítés után 80 ezer forintos ajándékkártya jár. Ne maradj le! inverterpromo.eu.
4: Jogomvan.hu.
5: Jogomvan.hu.
4: Jogi segítség mindenkinek.
5: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
4: Jogomvan.hu.
5: Elképesztő női energiák és őszinte mondani való. Megjelent Metzger Viki, Nagy Bogi és Miss Mood közös dala az Éden. Keresd a digitális zenei felület.

0: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
1: Reklámot hallottak. Hobbi Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.
2: Média 1. A Média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel.
1: Hobbi Rádió. Ahol a jó zene tovább él.

0: Műsorajánló.
1: Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
2: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
3: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
4: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
1: A legnagyobb hazai előadó koncertjei. Hétfőn 5-től.
4: Hungary Live. Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
1: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
5: Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
6: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
1: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Reklám.
1: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
2: Na mi van, Anikó? Rádiózunk, rádiózunk. És a munka?
3: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
2: Nem lehet, hogy vírusos?
3: Azt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
2: Hát akkor hívd fel az Alkoszoftot, és rendelj tőlük egyet.
3: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
2: Majd ők megoldják.
3: Mi cégünk vidéken van, kijönnek ide? Akkor sose lesz kész.
2: Ők távolról is megoldják.
3: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnöket szeretnék magának megfelelni.
2: Hát, ha szeretne. Alkoszoft. A szoftver és ami mögötte van. www.alkosoft.hu.
0: Hirdessen a Hobby Rádióval!
4: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
4: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.

vagyok olyan. S egyre csak szüntelen dörömből a picinkem motor. Úgy érzem, mintha bennem

0: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól. Műsorajánló.
1: Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
2: Teremtés koronái. Pénteken 4-től. A Hobby Rádióban.
1: Világjáró.
0: A Hobby Rádióban.
1: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től. A Hobby Rádióban.
2: Life is life. Életmód magazin. Life is life. Kedden délután 4-től.
3: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
1: Nagy generáció! Illés!
4: Ne gondold, hogy tiéd a világ.
1: Omega! Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal. I want to break free. A mikrofonnál Erdélyi Marian.
2: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban. Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
0: Egészségedre.
5: Egészségedre.
0: Egészségedre.
5: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
0: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
6: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
7: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Minisztárszki és Hát Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délután 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
8: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
0: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Fokozódik a mezőgazdasági aszály. A szuverenitás védelmi hivatal megszüntetéséről vitázik a parlament kedden. Köszöntöm a hallgatókat, Cserkőző Gábor vagyok. Fokozódni fog a mezőgazdasági aszály, írja a Hungaromet agrometeorológiai elemzésében. A szántókon a kalászosok és a repce a szemnövekedés, a nyári kapás növények pedig a növekedés fejlődési fázisában várják az esőt, de a következő napokban csak elszúrtan alakulnak ki záporok, zivatarok, ezekből pedig csak kisebb foltokban ázik meg a talaj. Az ország jelentős részén, az Alföldön és a Dunántúl északkeleti felén kritikusan száraz a felső félméteres talajréteg. Fontos döntéseket hozhat a parlament a jövő héten. Hétfőn egyebek mellett 4 vizsgálóbizottság tagjait és tisztségviselőit választja meg, és szavaznak a képviselők illetményének csökkentéséről is. Kedden a napirend előtti felszólalások után várhatóan lefolytatják a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről, illetve a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról, a gazdasági reklámok településképi illeszkedésének biztosításáról, valamint egyes beruházási szabályok módosításáról szóló javaslatok általános vitáit. A magyar gazdaságban a kormányváltás után egyelőre egy kegyelmi időszak figyelhető meg. A nemzetközi befektetők bizalmat szavaznak az új gazdaságpolitikának, amit a forint erősödése és az állampapírhozamok csökkenése is mutat, hangsúlyozta Kis Péter, az Amundi befektetési igazgatója egy háttérbeszélgetésen. Elmondta, az első negyedéves GDP adatok kedvezően alakultak, amit részben a választási ciklushoz kapcsolódó kormányzati lépések is támogattak. Előrejelzésük szerint a magyar gazdaság növekedési üteme 2027-ben elérheti vagy meghaladhatja a régiós versenytársakét. Újdonság az online vásárlásoknál. 2 hét múlva új szabály lép hatályba. A webshopoknak biztosítaniuk kell, hogy a fogyasztók online is elállhassanak a szerződéstől. A 24.hu emlékeztet, a fogyasztó eddig is elállhatott az online vásárlástól 14 napon belül, azonban a gyakorlatban ez nehézkesen és lassan működött. Ezt ellensúlyozandó június 19-től minden webshopnak biztosítania kell egy jól látható, könnyen olvasható és folyamatosan elérhető online elállási gombot, amelyen keresztül a fogyasztó közvetlenül jelezheti a lemondási szándékát. A vállalkozásoknak ráadásul automatikus visszaigazolást is kell küldeniük a fogyasztóknak az elállási nyilatkozat beérkezéséről. Az online vásárlások száma évről évre nő, csak a magyar online kiskereskedelmi forgalom körülbelül 15%-kal bővült az előző évhez képest 2025-ben. Több száz település nevezett az idei Virágos Magyarország versenyre, a pályázatok szakmai értékelése és a helyszíni zsűrizés a napokban indul. A nevezések száma alapján ezúttal az év főtere és a virágzó közösség bizonyult a legnépszerűbb kategóriának. Sok napsütésre számíthatunk, az időnként megjelenő felhőkből csak délen, délkeleten alakulhat ki esőzápor. Általában mérsékelt lesz a szél, de északkeleten és Sopron környékén előfordulhatnak majd élénk széllökések is. 23-28 fokot mérhetünk napközben.
1: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
2: Reklám. Dalok.hu. Zeneletöltés. Igazságosan.
3: Hirdessen a Hobby Rádióval!
4: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
3: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
4: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
3: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
1: Hobby Rádió! Ahol a jó zene tovább él.
3: Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
5: Június 6-a, szombat. A fővárosban hétvégére egyirányosították a 9. kerületben a Mester utcát a Nagy körút felé a Haller utcától veszélyelhárítás miatt. Az érintett szakaszon időszakos és szakaszos sávlezárásra is számítani kell. Mától június végéig hétvégenként az 51 A villamos helyett pótlóbusszal lehet utazni karbantartás miatt, a 2 B villamos a Mester utca Könyves Kálmán körút és a Jászai Mari tér között nem közlekedik. Hétvégén Zuglóban a Korozsvár utcában a Rákospalotai körvasút sor és a Litva utca között a forgalom mindkét irányban a külső sávban haladhat a villamos pálya felújítása miatt, a környező utcákban is korlátozásra kell készülni, a 69-es villamos helyett pótlóbusszal lehet utazni. Mától lezárták a második kerületben a Széherút-Kurút utca kereszteződését, a Széherútat megnyitották a Szervantal utca és a Bölöni-György utca között, de a Kurút utca és a Bölöni-György utca között továbbra is lezárásra kell készülni. A 129-es autóbusz terelt útvonalon közlekedik a Szél-Kálmán tér felé, több megállót nem érint. Lezárták hétvégére Kispesten az Ady Endre utat a Kisfaludi utca és a Petőfi utca között rendezvény miatt. A 42-es villamos helyett pótlóbusz közlekedik.
3: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.
6: Hölgyeim és uraim, a Schöder Klub színpadán fogadják nagy szeretettel Horváthné Etelkát.

este a Schöder Klubban Kis Ádám, Csenki Attila és Mogács Dániel. Hölgyeim és uraim, az est házigazdája Hatházi László.

0: Olyan érzés, mint a gólt rúgtam volna, nem? Mindenki örül, jó estét kívánok mindenkinek. Ősz van, lehet menni kirándulni, mert még jó idő van, használjátok ki. Igazából az első kirándulás egy adott évben mindig húsvétra esik. Miért? A csajok miatt, nem? Van ez az ünnep a húsvét, hogy... Meglocsol, jobb esetben csak meglocsol, esetleg le is hány. És a lányok nem szeretik újabban ezt. Van az édes bosszú, hogy a csajok a tojást nem főzik meg, csak befestik pirosra. Meglocsol, kiveszi a tojást. Elteszi, és az ajtó félfánál oda keni. De nem veszi észre. Felül a biciklire, következő 500 méter alatt teker 6 kilométer, a menetszél megszárítja a zsebében a belefolyt tojást, leszáll.
1: Ez mi az?
0: És letörik. Ez az édes bosszú, de ez már kevés a csajoknak. Húsvétkor el kell tűnni otthonommal, megint jön Lali bácsi, hogy lehányjon. Tűnés, kirándulás. Na most nekem van több lányom is, ők mindig azt mondják, kirándulás lesz, nem locsolkodás. És az idén a rám szakadékot választottuk. Jó hülye név egy szakadéknak, nem? Rám. Mondom, akkor jön anyósom is, mert ha én rám, ő rá is. De tudod, úgy vagyunk a kirándulásokkal, hogy többször volt már ilyen katasztrófa kirándulásunk. Például tavaly elmentünk Tokajba megnézni a Tokaji hegyet. Nem egy nagy hupli. Kis kirándulás, gyanús lehetett volna, hogy a turista jelzés a temetőből indul. Kicsire nem adunk, elindultunk föl, és nagyon flottul ki van táblázva, hogy milyen élővilága van egy ilyen vízmosásnak, ahol haladsz föl a turista jelzésen. Más állatok élnek itt, mint a hegy túloldalán. Itt van például a kis Kinglingbenga, meg a nagy Kunglangene. És így olvasod, és egyszer ott van, ön is egy ilyen vízmosásban jár. Abba a pillanatban elkezd esni az eső, futás lefelé, nincs idő. A vízmosásban erre, gyerekek, nincs idő, mire fordulsz meg, már kimosta a lábadat a víz. Úgyhogy a gyerekekkel egy olyan 40 percig álltunk félpucéron a ravatalozóban. Mert az asszonyok megkapaszkodtak egy fatörzsben. És egyszer lejön egy sárlavina, mondom, megjött anyátok. Tudtam, mert a sárlavina így a hajába csatott megigazította, ő volt az. Úgyhogy ezért, hogyha valahova elmegyünk kirándulni, én fogom az útikönyvet, gyerekek, megnézem, mit ír. Rám szakadék, azt írja, alulról fölfelé kell végigmenni rajta. A hegymászók nem attól híresek, hogy le tudnak jönni a magasságból. Egy. Kettő, játszóruhába gyere, gyökér. A taknyodon fogsz lecsúszni. Három, ha már fölmentél, oldald gyelere a sétányon, hogy a többi gyökér is fel tudjon menni. Elindultunk, hát a dömösiek, mert onnan kell indulni, a dömösiek nagyon jól tudják, mit jelent, hogy húsvét. Már a dömös táblánál ki volt téve behajtani tilos, menjél haza, ne gyertek ide. Minden utcán behajtani tilos tábla volt, ehhez képest még a templomban is parkolt egy mert a magyar ember úgy van vele, aki indokolatlanul 30 méter gyalog megy, az csavargó. Mancika, menjél még, menjél, Mancika, menjél a sorompóig, várjál, állítsd le, megnézem, hátra fel lehet nyitni. Ah. Itt megállunk. Ha fel lehetne nyitni, beállna a rám szakadékba, hallod? Tele az egész falu, kiszáll a család. Mi a anya ilyen nehéz? A kaja, együk meg gyorsan. És kirándulás. Úgy hidd el, tele volt a természet. Nem lehetett beférni a rám szakadékba, dugó volt benne. Stau. Ugye azt írta az útikönyv, hogy játszóruhába gyere gyökér, ehhez képest ilyen rózsaszín pinabarbik jöttek. Magas sarkú papucsba, flitteres pólóba, hóna alatt kutya. Pekingi paloták kutya, külföldi. Megmutatjuk neki, hogy milyen szép országban él. Ilyenekkel tele a szakadék, de ilyen sejem rambók, tudod? Öftáskába 10 sör. Mondtam, ne ide üljünk, meg nincs térerő. Mit fogunk itt csinálni? Ott cigizik benne, az természetben természetesen kell viselkedni. Nekem az természetes, ott gyújtok rá, ahol akarok, és tele van velük a szakadék. Na, a dugóban elpattan a cérna, mert ideges vagy, mert elfogyott a cigid is, és egy ilyen bitumen szarvas Ez a panel lakó, akinek életében eddig az volt a legnagyobb kaland, hogy egyszer elromlott a lift, az gyalog mentem fel az ötödikre. Egy ilyen azt mondja a feleségének, Ica, ide figyelj, itt hagyjuk ezt a sok gyökeret, fölmászunk a sziklán addig. Addig, eh? Ott van az a lián, látod? A tarzányos filmben volt ilyen, azt ott megfogjuk, átlibbenünk oda arra a sziklára, ott lejövünk, itt hagyjuk a majmokat. És elkezd mászni fel a fejed felé. A profi már nyitotta az ernyőt, ne rám, meg ne rám, jaj, mi lesz itt. Megy föl, és az a gáz, hogy olyan sűrű van alatta a lakosság, hogyha esik, nem tudsz odébb ugrani, ezt tudod te is. Csúnya halál beszorulni egy seggbe, és így félsz. De felmásznak, flottul addig, addig. Anya megfogja a liánt szakszerűen. Hölgye ki az elsőbség, puf! Apa elrúgja, anya nem ilyen liánhoz volt szokva. Kicsúszott a kezéből, és jött le ránk. Szerencsére elkapott egy fatörzset, fejjel. Nem jött tovább, következett apa, és beesett a tömegbe. De úgy képzeld el a tömegbe esést, mintha lenne egy marék ropid, és így egyet visszadugná, hogy pagy, befért. Beesett a gyökér közénk, és így néztük, hogy üssük meg. De nem tudtuk, hogy ki az, mert itt... Lehet, ő mondta, üssük meg, üssük meg. Ez volt az első baleset. A második baleset a következő dugónál volt. Egy ilyen félpucér gyerek. Ja, hogy miért volt félpucér? Ez nagyon fontos. Ugye vannak a tetkósok, ha eddig vannak varva, válik, akkor atlétába jönnek. A csajoknak van ez a keresztcsonti minta. Hát én nem tudom, állítólag az ilyen lányok gyengék a szexbe, és hogy a pasi ne unatkozzon közben. Nem tudom. Nekem is volt egy tetkós csajom, azt mondta, fenekén van egy sárkány. Hát mondom, szerintem olyan, mintha mellé töröltél volna a papírral, de... Az varratott magára ide-oda mindent, az egyszer betelt. Na, akinek eddig van, mondom, atléta, viszont ha a hátadra varratott keresztből József város, neked félpucéron kell jönni. És úgy is jössz, de a mellbimbód úgy áll, hogy üveget lehetne vele karcolni. De... És hát ő is ideges lett a következő dugóban. Észleli, hogy a szakadék fölött átível egy korábban kidőlt fatörzs. Kaland! Fölmászok, és mászik fel a következő hülye a fejünk fölé, beközépre, leszól a csajának, Irma, csinálja a képet a vaj, tetkó, vaj! Vaj, az arcom, vaj! Várjál, várjál!

0: Ahogy előveszi a fényképezőgépet, ez addig ott feszít. Megnyomja a gombot, és ezek az új gépek nem egyet villannak, hanem egy kicsi, még egy kicsi, puff, egy nagy. Na, a Sejem Rambónak telement a szeme fotonnal. Hanyat! Yeah! Akkor már okosabbak voltunk, stage diving, nesze neked! Püff. Mondom a csajnak, na most csinálj nekem egyet róla az ***re. Nem csinált, irigy volt. Mindegy, simán fölmentünk, ugye az is benne volt az útikönyvben, hogy oda gyere le, ne ott, ahol a többi még fel akar menni, mert nem tudnak. De milyen a magyar ember? Ha, mi? Hogy oda menjünk, eltévedjünk, megegyen a medve? Ha, ha. Itt megyünk le, és ezen a sáros, agyagos talajon nem úgy van ám, hogy majd itt megállok pihenni. Elindultál, lemész. Yeah! 5 órán át ezt néztük. Elfáradtunk, visszafelé oldalt jöttünk le, ahol az útikönyv javasolta. Sétálunk le, látom, hogy egy ilyen 35-ös bulémiás csatakanca. Ez a túlbarna, túlszőke, úgynevezett pirított ribanc. Így... Jaj, anyám, hallanám, ilyen csúnyán beszélek. Ott hezitál, így pókjárásba, a szakadék peremén. Ó, mondom. Mi a program? Azt mondja, hogy hát, hogy így lemenjen, ne menjen, nem tudom. Hát mondom, én tudom, mert azok ott lenn, nem hobbitok, nem azért picik. Nem ment át neki. Azt mondja, hát ők is lementek valahogy. Mondom, a jönnek fel, nehogy már. A repülő, mikor fölmegy, nem megy össze. Az olyan messze van. Hát nem tudom. Mondom, pedig jó lenne tudni. Hát azt hiszem, lemegyek pillanat. Gyerekek, gyertek, itt van még egy hülye. Nem ment le, hallod? Nem ment le. Ha nézik, akkor nem. Úgyhogy jó volt a kis kirándulás. Annyi, hogy most őszi kirándulás, és kérdezték a gyerekek, hogy hova megyünk. Hát mondom, a Hortobágyra. Nem olyan nagyon kalandos, de ha eltévednénk, felállok a vasúti töltésre. Ott a város, semmi baj nem lehet. Úgyhogy ennyit most így a húsvétról, mert hogy nem az következik, hogy hol van még húsvét, majd karácsony után, akkor mi lesz, halálra eszed magad, ne nézzél te is. Most egy kis reklám következik, de ne menjenek messzire, mert azonnal folytatjuk Kis Ádámmal.
1: Aki még hátra van, Kis Ádám, Mogács Dániel és Csenki Attila. A reklám után folytatjuk.

Köszönjük szépen. Képzeljétek, Kovács András Péterrel, aki egy másik ismert humorista, Csenki Attila mellett. Brüsszelben voltunk, mert meghívtak minket oda fellépni, hát nem a belgák vagy a vallonok, mert az nehéz lett volna, az ott élő magyarok, és gondoltam, hogy kis tréfa jár nekünk, kimegyünk az utcára, és ha jön egy ilyen kérdező íves csávó véletlenül, akkor mi addig, amíg lehet, azt fogjuk mondani, hogy ui. Mert ott is van biztos ilyen, gondoltuk. Ó, 50 métert nem mentünk az utcán, jött egy ilyen nagy fehér kereszt, kék pulóveres csávó kérdőív a kezében. Excuse me, sir, I'm waiting for something. Ui. A negyedik oldalig bírtuk, hallod? Akkor így ránéztem Kovács András Péterre, annyira túljátszotta a szerepét, hogy mint a buta ember így még szájról olvasta is, hogy... Ránéztem, elröhögtem magam, mondtam a csávónak angolul, hogy bocs, egy büdös szót nem értettünk az egészből, András még rátette, hogy sok szerencsét a munkádhoz, és ott hagytuk a járdát, mint egy darab kutyaszart. Nagyon jó volt. Aztán mi volt még? Ja, itthon megváltozott a parkolási rend. Nem tudom, nektek feltűnt, de nekem nagyon, mert én profi vagyok, én haterőt nem jövök be a városba kocsival, nem fizetek nektek. Erre megváltozik, 8-ig kell fizetni, nekem meg nem szólt senki. Fél hétkor vidáman leparkolok, elintézem a dolgom, jövök vissza egy fél óra múlva, két ilyen műanyag rendőr ott eszkábálja föl a kerékbilincset. Mondom, mi van gyerekek, nincs családotok, túlóráztok, mi van? Tartottunk egy rövid szemináriumot egymásnak a családon belüli szaporodás káros genetikai hatásairól. De a végén kaptam egy Mikulás csomagot. Mondom, ebben mi van? Kiveszem? Csekk! Ketté téptem, oda mentem a saját kocsimhoz. Szevasztok!

0: Fogadjátok szeretettel a Schöder Club színpadán Mogács Dánielt!
1: Nem tudom, ki mennyi állatfilmet néz mostanában, tehát most már a mai tévénézőnek az, hogy mondjuk a tapírka eszik, alszik és szarik, ez így már unalmas, nekünk most már akciófilmet kell csinálni az állatfilmekből. Ezért a Szerengeti Park oroszlányairól szóló filmnek nem az a címe, hogy az oroszlánok, hanem az, hogy Szuperfalka. És akkor megjelenik James az oroszlán, a Szuperfalka hím tagja, aki csodálatos, föl van tupírozva a haja, mint Demién Rózsinak. Ki van húzva a szeme, mint a stylistunknak. Tökéletes, de mielőtt megcsodálhatnánk az állatot, egyből lényegtelen információk tömkelege jön ki itt oldal. Tehát, ha az oroszlán a tappancsával rálép a fűre, az valóan hány kilózsúl nyomást fejt ki? Ha kipattanott a körme és átdől a fű alatt meglapuló pajort, az a pajor, aminek egyébként a latin nevet hibiscus maskus, hány óra alatt vérzik el? Vágókép a pajorról. Aztán, mivel az oroszlán egy halk állat, vajon egy mai biztonsági őr a plázában észreveszi, ha belopózik-e? Hány százalék erre az esély? Ha belopózik, vajon lop-e valamit az oroszlán? Ha lop, mit lophat egy oroszlán? Mi lenne, ha az oroszlán autó lenne? Tehát ezek az érdektelen kérdések, majd utána megint visszakapjuk James-t, amint megy és kiszúrja a zsákmányállatát. Károly a kafferbivaj.
2: Egyébként a kaffer nem egy túl okos állat, és az se segít neki, hogy benne van egy nagy adag nyugtató. Azért, hogy kellőképpen elkaphassa majd James. Meg hát az is egy óriási probléma, hogy nem a füvet rágja, hanem a nyelvét. Talán ez is a nyugtató hatása, de az biztos, hogy a nyugtató hatása, hogy a körülbelül egy méterre álló, tátosszájú, véresszájú oroszlánról nem jut eszébe, hogy az nem az édesapja, hanem az ellensége. De aztán kis idő múlva észreveszi, megijed. És elkezdődik a futás. És ebben a pillanatban a mai videótechnika összes vívmányán keresztül megcsodálhatjuk, tehát láthatjuk béka perspektívából, madártávlatból, az elefánt szemszögéből, az elefánt segjukának a szemszögéből ezt a küzdelmet, olyan szinten összevágva, hogy behánysz tőle. Tehát így megy az oroszlán, a kaffer, oroszlán, kaffer, oroszlán, kaffer, tücsök, elefánt, tücsök, oroszlán, kaffer, tücsök, oroszlán, kaffer. Megy az őrület. És megy az őrület, majd belassul a kép, ugyanis utolérte áldozatát James. Ping! És lassú zenére elkezdődik a haláltusa. Tán, tárarára, tán, tárarára, tárarára. És igazából az a probléma, hogy már ilyen nagyon furcsa dolgokat képzelünk ebbe az egészbe bele, nem? Vannak kisebb állatok is a Szerengeti Parkban. Ilyen például Sándor a sas. Sándor. Sándor valami hihetetlen magasan repül. Hihetetlen nagy sebességgel. Ő se tudja pontosan, hogy mennyivel, de hála a jó Istennek, a bal szárnya alatt mindenki van írva. Ötször. Repül. Borzasztó gyorsan, sőt, még inkább lendületet akar venni, egyre gyorsabb, és mi mindezt egy centiről láthatjuk az arcát neki, hogy lassan elhagyja a saját fejbőrét, de még rágyorsít, nyomja, nyomja neki, nyomja, majd a kamera bemegy a tollak közé, láthatjuk, hogy majdnem leszakadnak a tollai, láthatjuk a tollaiban kapaszkodó tetűt, ez az, nyomja James, nyomja!
1: Nyomja, nyomja, mint az őrült, nyomja, mindent látunk, csak egy valamit nem látunk, azt az 50 kilónyi kamerát James hátán, mert az ugye ott van, nem James, hanem a sas, de tök mindegy. Ott van, aztán természetesen a sasnak is van egy zsákmányállata. Peti pocok. Hát Peti pocok végtelen nyugalommal szemléli a kék eget. A nyugtatókkal nem szaroztak, kapott annyit, mint a kaffer.

tökéletesen játssza a szerepét, ami abból áll, hogy nem veszi észre maga körül azt a 40 fő stábot. Tulajdonképpen rá is gyújt. Késik a sas. De aztán csak megérkezik a sas. Hatalmas karmával átszúrja a kis pocok hasát. De se érdekli. És az utolsó gondolata pedig... Aztán föláll a

Na most van még egy kisebb hátránya, iszonyatosan buta. Tehát ő az, hogyha berepül a lakásba, akkor se tud kitalálni, ha lebontom az összes falat. Az alaprajzban maradt, tehát nagyon buta. És hát ő az, aki így repül be. Illetve ki, mert már benn van. Aztán van ennek a társa, hasonlóan nagy, egy kicsit okosabb, tehát ő legalább tud így egyenletesen menni, egyenesen. Az a szarvas bogár, a szelíd motoros. Akkor, hát van a mi a születélt erre a földre kategória első helyezettje. A pici légy, ami egy milliméterrel lebeg a szemed előtt. Ez a... Nem tudsz vele mit csinálni, oda kéne rá figyelni, meg közölni akar valamit. Hé, b***e, hol vannak a lékegyek? Figyeljél már oda, kidöglenek a jeges medvék, köcsög! És ez nem vicces, ezt komolyan üzenném. Van a légy, a normális nagy légy, ugye? Hát aproli, berepül. Ránéz a húsra. Aztán, hát vannak a szúnyogok, ugye? Az egyik a lószúnyog, ő a leglazább, a kedvencem bejön. Oda mész hozzá, hogy segítsél neki, hogy kidobjad az ablakon. Leszakadt három lába, de látszik az arca, hogy nem érdekli. Mindjárt meg, van még három. És... És végezetül pedig a bérgyilkos, a szúnyog.

0: Te meg közben a sötétbe. Hol a rohadt anyádban vagy? És befejezésképpen pedig egy történet. Utaztam a vonaton, velem egy kabinba egy nagyon kulturált, nagyon jól szituált hölgy, és annak a nagyon jól nevelt, szintén nagyon jól szituált kicsi gyereke, mind a kettő ilyen segjukszájú. És velük szembe pedig egy nő, akinek iszonyatosan nagy, vörös orra volt. És látszik, hogy a látvány sokkolja a gyereket, de ő kulturált, ezért nem akar semmi rosszat csinálni, viszont így nézte. Majd megszólította az anyját. Anya, a néni órát majd otthon megbeszéljük. Köszönöm szépen a figyelmet.
1: Mogács Dániel. Mogács Dánielt láttuk és hallottuk, aki nem csak a Schröder Klub nézőinek lehet ismerős, hiszen ő a Comedy Central sztárja. Képzeljétek el, meghívtak minket vitorlázni a Magyar Nagyhajós Tengeri Bajnokságra, és Ádám mondta, hogy kis Ádámról van szó, hogy ő már sokat vitorlázott. Hát mondom, jó, akkor menjünk. De olyan viharba keveredtünk, hogy így a kezembe volt a kólásdoboz, inni akartam, és úgy megdőlt a hajó, hogy ezt csináltam. És nem jött ki semmi, mert függőleges maradt az egész. Nézem, mondom, mi történt? Megint megdőlt a hajó, puf, ki minden. Úgyhogy elég veszélyes volt. Ádámka kicsit rosszul érezte magát. Ilyen zöld szint vett magára, egy rejtőzködő szín. Napszemüveg, kapuszni, és így ült a hajó végébe, így. Mondom, ez kiesik, a cápa így piszkálja félre. Nem. Fogadjátok szeretettel kis Ádámot.

0: Nem szépen. Én azért jelentkeztem a csillag születikbe, mert köszöntöm a zsűrit, mert van egy produkció, amit hát szeretném, ha megszületnék vele, mint csillag. Én tudok galambul. Figyelj csak, ez már a produkció, jó? Úgyhogy légy szíves, vedd komolyan. Tehát galambot fogok utánozni, mármint nem fingani fogok, nem kell félreérteni, hanem galambot fogok utánozni, és hát szeretném, ha az RTL megszülne, mint csillag. Tehát figyelem. Elrepülés. Tovább mentem. Hát innen szeretnék gratulálni az U20-as válogatottnak, akik, hát szerintem a tapsom fele az legyen az övéki az elején, jó? Nem most, az elején, amit kaptam. Osszuk be, jó? Osszuk be, sokan vannak még. De lehet, hogy minél lentebb megyünk, annál jobbak vagyunk. Ezen gondolkodtam. Tehát U3-ba mekkorák lennénk, ott ülne az mondat, hogy fussatok gyerekek. Mindegy. Nem, oviba. Passzolj, passzolj. Én egy óvodával szembe lakom, és minden reggel 8-kor. Passzolj! Passzolj! Passzolj! Felülök az ágyba, és kussolj! Kussolj! Kussolj! Passzolj! Kussolj! Ez van. Szembe velem építkezés van. Van a daru. Tetején ül a darus. Onnan irányít. De tényleg magasan ül, vagy mit tudom én, 60 méter. És gondolom, van nekik valami walkie-talkie, de valamikor elszakad a cérna, így kinyílik a daru ajtó, és így... Hő, Sanyi! Nem megvoltam azt a k***edre, tervisz! Ez 6-10-kor, van amikor 7-10-kor, úgyhogy én úgy szurkolok Sanyinak, hogy el ne csessze azt a vödröt, hogy tudjak lényegében aludni. Szerepeltünk egy banknak a kampányában, hát annyi dolgom volt, hogy... Ekkora jachton van, mutattam. Ugyanezt a képet, plakátot egy haverom visszaküldte, azzal a mondattal, ekkora van, bekaphatjátok. Rendeltem pizzát valamelyik nap, nem mondom, hogy honnan, pizzástól. Az volt külön közlemény, kapaszkodjál, ha 20 000-essel, vagy annál nagyobb címlettel szeretne fizetni, előre jelezze. Azonnal hívtam őket. Mondtam, hogy én 2 20 000-essel szeretnék fizetni, nincs kisebb, megdöglött, nincs kisebb, vagy arra tippelek, hogy ez, hát ez csak az 54 000-es bácsinak szól. Tudjuk, hogy mi van. A plakátról ismertek fel, az durva volt, jött egy csávó szembe, azt mondja, állj csak meg, megállok, csinálj így. Ő az. Olyan tévén van, hogy tehát, hogy tévé, és fut a információs sáv alul kéken, hogy ez a három betű, ez a PC, ez a under PC, ez az alsó PC, hogy kiírja, hogy milyen műsor megy éppen, és oda kapcsolok, kiírja információ, gyilkos számok, és mi történik? Csaj húzza a kenót, 45. 65. Ha ott kapcsoltam el, hogy 87. Anyádat, Liptai Klaudia levetkőzött, hát többek örömére, kevesebbek bánatára. Nem tudom, nekem ez a PR tevékenység nem tetszik, tehát, hogy már 3 hónappal előtte meg volt PR-ezve, hogy ő most már aztán levetkőzik. Levetkőzött, és még utána is. Amikor levetkőzött, elkészültek a szexi képek, akkor egy kosztümben a napilapokban, így tépte szét boldogan a szexi képeket. Ezt nem engedélyezem. Hát jókorú teszed be, mert ha az lenne a bolyban, hogy így Liptai Klaudia mesztelenül így... Akkor elhiszem, hogy nem engedélyezi, de nem ez van. Celebekről még. Sebestyén Balázsnak megszületett kisfia. Úgy hívják, Bennett. Azt kérdezték tőle, miért? Azt mondta, ebből 3 darab van az országban. Hát ilyen erővel legyen anya, mert abból csak egy van, nem? Tehát ez a Sebestyén anya. Azt javaslom, legyen Triceratops, az már ki is halt. Hát Sebestyén Triceratops. A másik csatornán van egy ilyen, hogy celeb műszak. Hát elkaptam egy részt. Nem kellett volna, azóta izzadok. Tehát Smuk Kandor szedett szemetet, ami hát szerintem egy 18-as karikát bőven elbírt volna. picit ilyen ogrés, ilyen srekkes felsőtest, tehát legyen srek kandol innentől, jó, tehát maradjunk ennyibe. Úgy volt, mint valami balettos a szemétér. A legnagyobb az Ernyei Béla volt, aki a** pulóverbe vágott disznót. Húpasz sába. És így mondja, ott kapott mellé egy ilyen vágót, vagy hogy hívják azt a... Böller, köszönöm szépen. Ülve könnyű. És kapott egy ilyen böllért, az volt a legnagyobb figura az egész műsorban. Laci, úgy hívták Laci. Mondja Béla a** pulóverbe, hogy jaj, és ez a disznóknak nem fáj, hogy... Ha mit, Béla, hülye vagy, levágjuk, hát hogy ne fájna? Hát te hülye vagy, Béla. Van egy havarom, aki gyűlöli a munkahelyét, ha már celeb műszak, és mindig ilyen a gázmelókat nézek neki, és küldöm át e-mailen, hogy ide vadpatak szabályzó, meg ilyenek, tehát és semmi értelme. Egyetlen egyre csillant fel a szeme, átküldtem neki, spermadonoráció. Visszaírt, hát végül is az irodába is egész nap a tomat verem, úgyhogy legyen akkor ez. Most volt nálunk fenn nagyfater megint, hát vonattal érkeztek vidékről, úgy volt, hogy szombat reggel érkeznek keleti pályaudvarra, péntek este csörög a telefonom, baj van fiam, még itt se vagy nagyfater, mi baj van, nem tudtuk elérni a korait, csak a későbbivel tudunk menni. Ó, hát mondom, annál tovább alszok, mikor indul? 4:20. Reggel? Mondom, meg sem merem kérdezni a korait, az 3:50, nem tudjuk elérni sajnos. Úgyhogy mehettem ki 5:10-re a keletibe, nagyon jó volt. Leszállt nagyfater 19 bőrönde, mi volt a 19 bőrönde? Disznóhús. De Pesten az nincsen, azt hozni kell. És így fél órája cipekedünk, mondom nagyfaternak, legközelebb hozzad fel a disznót, pórázom, érted? Ezt majd levágjuk nálam, addig is sétál magától. Nem egyszerű. Alsó szomszédja Micóbá, nagyon nagy karakter a faluba. Micóbá ő, hát ő k***ét totál. Tehát az a lényeg, hogy neki nincsen tiszta pillanata. Tehát ez a amplitudo forever, ez megy non-stop. Kicsit lefagy, mint a k***hoz néha, de szeretem, mert szomszéd. Azt szeretem benne a legjobban, amikor így biciklivel indul haza a kocsmából, holott nem is azzal ment oda, tehát semmi. Bemegy, b***ik, kijön bicikli, nézd már mi az anyám, fél úton eszmél, hát ez egy bicikli, pss, ez nem az enyém, úgyhogy megy tovább. Azt szeretem a legjobban, amikor magyaráz, megállít mély interjúkra, de úgy, hogy ő már nem bír állni. Múltkor azt mondta, Adamka. Itt jön ez a pici szállt egy ilyen fél perc. Adamka. Na. Tanuljál, mert az anyám b***zom meg téged. Tanuljál, mert úgy, hogy és elmegy, de emberek, váljunk, rájöttem, azért kell tanulni, hogy be tudjunk fejezni mondatokat, nem? Köszönöm szépen a figyelmet, köszönöm szépen.
1: Köszönjük szépen. Kis Ádámot láttátok, és én hallottam ott hátul. Ugyanolyan egyébként, tehát igazából mindegy. Volt a Sziget nyáron, Sziget fesztivál, amiről meséltem, és képzeljétek el, legnagyobb kalandom az volt, lehányt egy német lány. Hát ápoljuk a kapcsolatot a nemzetek között. Brassói apró pecsenyét kértem, Litkai kollégával voltunk, és leültünk egy asztalhoz, szembe ült a csaj, nem gondoltuk, hogy világcsúcs kísérletre készül, hogy... Csendben volt. A pasi a sportsérüléssel feküdt az asztal alatt. És így emeli a porrat, ez egy megszokott látvány a Szigeten, hogy valaki emeli a porrat, biztos itt is van, aki már ivott alkoholt. Nem, nincs. Jó, mindegy, akkor elmondom milyen. Így fogja a lány, hopp, mert amikor eddig vagy, itt van egy kis csapóajtó, ami nem engedi le a felesleges pálinkát, hanem ráfolyt. De te már szívod be, és így elporlaszt egy olyan 2 centet a fél deciből. Én még ott piszkálom, hogy figyelem a hús-krumpli arányt a brassóiba. Pálinka esik! Nem jött több, és akkor a lány még küzdött bemot az arcába a fél deci. Ezek a labancok nem tudnak inni, ezt már nem lehet lenyelni, ha így vagy, mert benne van a nagy bugyborék, tudod, és az megfordult, na ő megpróbálta, rányelt, és így átküldte a fogai között kipasszírozva. az én brassóimba, ami nekem onnantól kezdve nem volt szimpatikus. Félretoltam, de a kollégám az csak így nézte a csajokat. Odalás, mi van, nem ízlik? Mondom, nem. Kéred? Hülye vagy, persze, de szóltam neki, hogy belehányt a német lány, miután megette. Fogadjuk szeretettel a mai este következő fellépőjét, a színpadon Csenki Attila.

0: köszöntöm Önöket nagy szeretettel. Azt találta ki az egyik haverom, hogy ez az egész sertés influenzát a zöldség és vegetáriánus maffia találta ki, hogy leszokjunk a húsételekről. Én meg már várom, hogy végre jelentkezzen a hentes maffia zöldségbetegségekre, hogy támad a répa lepra, meg jön a szilva éc, és szerintem, hogy Bálint gazda bejelentkezik műholdon keresztül egy ilyen körtefa tetejéről, és megtanítja, hogy hogyan tudjuk rézgálicsal kikezelni magunkból a dinnyekankót, mert az már... Hát Máté Kriszta eltávozott most a képernyőről, nem tudom, hogy mit művel otthon a családjával, de azt mondta be még búcsúzásképpen szeptemberben, hogy a sertésinfluenza elleni új ellenszernek mellékhatása nincsen, pár héten belül pedig az is kiderül, hogy hatásos-e. Hogy lehet, hogy addig nem is védoltással kísérleteztek, hanem egy zsák borsóval, és hát az felelgethetett hónapokig az abból márda dolgok. Van egy ilyen... Van ez a vicc, hogy a három gengszter béka ül a fágon, egyik mondja brek, második mondja brek-brek, harmadik mondja brek-brek-brek, mire az első lelövi a harmadikat, miért lőtted le, kérdezi a második, azért, mert túl sokat tudott. Ne szenteljünk ennek több időt. Volt egy ismerősöm, az hát dadogós volt, és úgy mesélte ezt a viccet, hogy három gengszter béka ül a fágon. Azt mondja az első, a f***om! És gyakorlatilag már én itt tartok most itt az elején. Na mindegy, Máté Krisztának a másik hölgyhöz kicsit később ér el a hang. Másik kedves Máté Kriszta beszólás nyáron, mert ő volt a fő rémisztő, nyáron azt mondta, hogy holnap nagyon óvatosan menjünk ki a szabadba, mert hetes szintű UVB sugárzás lesz. Én annyira megijedtem, hogy másnap reggel fogtam a kislányom kezét, mondtam, hogy édesem, fogod apa kezét, mondom, fogjad apának a kezét, mielőtt kilépünk az árnyékból, ugyanúgy, mint a zebránál, szétnézünk, hogy elégette már valaki a napon. Látsz-e füstölgő galambokat, cicákat, fogod apa kezét, hogyha a gyerekekkel szaladtok ki az oviból a játszótér, akkor hagyod a többieket, hadd szaladjanak előtted. Ha nem megy magától, kilököddeti, nem néz ki a többiek előtt. Egyáltalán azt sem értem, hogy mi az, hogy UVB az UV át, azt csak így átugrottuk, hogy lehet, hogy közben már több tízezren meghaltak, teljesen kivagyok. Azt sem tudom különben, hogy a sertésinfluenza tényleg elkapná az embereket, és tömegével kórházban lennénk, mit csinálnának? Hát egyszerű eseteket nem tudnak megoldani. Nagybátyámat ebédidőben látogattam meg a kórházban, mellette ott feküdt Feri bácsi is, ő is, mind a kettőnek az ölében egy nagy tálca kaja, vagyis hát egy nagy tálca az ölükben, amin volt valami, amit meg kellett enniük. Feri bácsi elkezdett egyszer csak hozzám beszélni, hogy fiatalember, nézem át, átvérzett itt a kötés az oldalamon, hogy atyaék, hát az ágy is tiszta, én vérzek, azonnal szóljon az ápolónak, vérzek, és tényleg látom, hogy Feri bácsi vérzik, vonszolom az ápolónak, hogy jöjjön már, hogy nézzenek, hogy itt mi van. Bejön az ápolónak, azt mondja, hogy Feri bácsi, hát Feri bácsi az Isten ér maga, tényleg vérzik, de én most mit csináljak magával? Tudja mit, elviszem az ebédjét, jó? És elvitte az ebédjét, úgy volt valahogy aparasztja már ebédidőben, ne vérezzen itt nekem, meg látogatók is vannak, be ne kapja a fánkot, Feri bácsi, jó lesz ez a gyerekosztályon valakinek. Én most olyan problémám volt, allergiarohamom volt pár héttel ezelőtt, hát gyakorlatilag egy éjszaka bedagadt az orromtól fölfelé a fejem, és nem hasonlítottam rám. Elmentem az orvoshoz, aki nagyon pökhendi módon annyit mondott, hogy szerintem ez egy egyszerű madártól allergia. Mondom, hajnal egykor a tévé előtt, hogy mire akar ezzel célozni? Galambokat dugdosok a torkomba olyankor, vagy verebeket nassolok? Hát nem, mi az, hogy madártól allergia? Teljesen kikészít, lehet, hogy túlspirázom egy kicsit ezt a dolgot. Jaj, hát egészen más téma. Most tudtam meg, Michael Jackson, az volt a legnagyobb álma, hogy eljátszassa egy filmben pókembert. Mondjuk szerintem ő nem ezt a piros rácsos ruhát vette volna föl, hanem varatott volna magának még 4 végtagot. És ha már megvan a 8 végtag összesen, akkor el tudja játszani a Lassie hazatért is úgy, hogy ő a Lassie a kutya, meg a gazdája kisimogatja. Hát azért, na, a szimpátia csúcspontjára jutottunk, úgy látom. Vagy mindenki Jacko imitátor, mert ahhoz elég szarul sikerült azért. Hát. Nem tudom. Most meg az RTL Klub egy tévéműsor kedvéért felújította Benkő Dánielt. Én annyira irigylettem rá, hogy rögtön én is elmentem fodrászhoz. Brutális a fodrászom. Egy perc alatt letolja a hajamat géppel, és aztán 10 percet szarakozik azzal a nyakelvágó borotvával, és csak így borotválja lefelé, hátul, amitől ugye erősödik meg a nyakamon is a szőr. Ugye bólogatom, hogy tiszta pipa vagyok rá, hogy... Ha nem arra gondoltam, hogy szőrös a nyaka. Csak tényleg az állandó félelem, hogy azt látom, hogy egyre nagyobb területeket hódít meg a borotvával, hogy ma úgy kukucskál befelé az ingem alá, és hogy még hova borotválhatna bele a hátamba is, és... Hát én tényleg, én már garbóba vegyek néha, de azt is úgy arrébb húzza. Én attól aggódom, hogy annyira erősre borotválja a hátamon a szőrt, hogy 2 év múlva elmegyek fordászhoz, 1500-ért megnyírja a hajamat, meg fölajánlja, hogy 48 000-ért a hátamat is lenyírja. Hát... Évek óta kedvencem, élő egyenes adásban láttam egyszer az angol 4-es TV csatornán az első maszturbációs világnapot. És még milyen pervers közönség, még el sem mondtam, hogy miről van szó. Most itt minden egyes versenyzőnek volt egy saját szponzora, aki minden egyes teljesített perc után fizetett egy X nagyságrend összeget. Én ugyanennyire csöndben maradtam, tehát nincs baj. Ugyanennyire verejtékeztem, úgy idegességemben belegondoltam, hogy ez megy manapság a televízióban, meg az járt a fejem, hogy 16 éves koromban én az akkori osztálytársaimmal ugyanezen az elven mi pénzt kereshettem volna, így, hogy nem kerestem, mi pénzt vertem el, vagy hát ki? És... Hát... Ide. A maszturbálásban semmi kínos nincs, azt az egyesetet kivéve, hogyha hajnal 3 órakor végzed ezt a fotelben ülve a Hitler pornó csatorna előtt, belealszol, ez még nem belealszol, és a kretén kábel TV programozóknak köszönhetően, amikor reggel 8-kor édesanyád ugyanott talál, ugyanebben a pózban, akkor az adott csatornán már nem a pornó megy, hanem az állatok világa. Köszönöm szépen a figyelmet!
1: Bátor ember! Ő egy ilyen bátor ember. Na, köszönjük szépen, Csenki Attilát hallottuk. Köszönöm kollégáimnak, Kis Ádámnak, Csenki Attilának és Magás Dánielnek, hogy itt voltak ma este. Köszönöm, hogy ma este is minket választottak, Isten őrizze meg jó szokásukat. Ha szeretnének minket élőben látni, akkor menjenek ki az utcára, néha ott vagyunk, vagy gyertek el ide, itt mindig itt vagyunk. Jövő héten ismét találkozunk, ugyanitt, ugyanebben az időben. Köszönjük szépen, jó éjszakát!
0: Tegye már fel az a kezét, aki még soha nem maszturbált. Pincérek. Úgy szerettem volna világéletembe kiszólni a producernek, Kristóf. Ő sem. Senki nem mer jelentkezni. Jó, van olyan, aki már maszturbált valaha? Ezt vágjuk ki.
2: Hobby Rádió. Műsorajánló.
3: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
4: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
5: The legends of 3 decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
6: Vasárnap léptől.
7: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 11 óra.
8: Visszakerülhetnek a múzeumokba a minisztériumoknak kölcsönadott műtárgyak. Tovább nőtt az illegális cigarettafogyasztás az Európai Unióban. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Felülvizsgálják a közintézményekbe vagy magánszemélyekhez kikölcsönzött múzeumi tárgyak helyzetét. Minden múzeumtól bekérték azon műtárgyak listáját, amelyeket nem közgyűjteményekben helyeztek el, közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a Facebookon. Tarzoltán úgy fogalmazott, az elmúlt időszakban világossá vált, hogy az előző kormány politikusai úgy álltak a magyar nemzeti műtárgyakhoz, mintha plázában válogatnának a számukra tetsző dekorációs tárgyak között. A minisztérium álláspontja továbbra is az, hogy nem egyéni politikai érdek vagy ízlés dönt a múzeumi műtárgyak sorsáról. Májusban 161 földmozgást regisztrált a Kárpát-medencében a Hunren Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet Obszervatóriuma. Az előző hónapban 46 természetes eredetű földrengést és 115 bányarobbantást regisztráltak a Kárpát-Pannon régióban. Májusban két a lakosság által is észlelt földmozgás volt. Május 5-én Horvátországban, a horvát-szerb határ közelében, a szerbiai Zombor mellett a magyar határtól mintegy 20 kilométerre egy 4,2-es földrengés pattant ki. Május 13-án pedig Magyarországon, Nagy Kanizsa térségében egy 2,4-es földrengés keletkezett. Bontják a stégeket a nagykunsági főcsatorna nyugati és keleti ágán. A csatorna vagyonkezelője emlékeztet, egy kormányrendelet szerint a vízszétosztó rendszer létesítményein tilos vízi állást telepíteni. Ennek megfelelően a nagykunsági főcsatorna nyugati és keleti ágán nincs lehetőség stégek létesítésére. A horgászok által szabálytalanul kialakított stégeket a szakemberek elbontják. A hatóság arra kéri a horgászokat, hogy ne építsenek újabb stégeket, mert azokat is elbontják majd. Tovább nőtt az illegális cigarettafogyasztás az Európai Unióban 2025-ben, miközben a teljes cigarettafogyasztás csökkent, állapította meg a KPMG. A könyvvizsgáló adó és üzleti tanácsadó cég tanulmánya szerint az EU tagállamok közül továbbra is Franciaország számít az illegális cigarettafogyasztás legnagyobb piacának. A jelentés szerint a legálisan gyártott, de adófizetés nélkül más országokba csempészett termékek esetében Fehér Oroszország továbbra is jelentős forrásország, miközben a Bulgáriából származó szállítmányok szerepe is növekszik. A KPMG szerint az illegális dohánykereskedelem visszaszorításához erősebb nemzetközi együttműködés, valamint a vám, rendőrségi és adóhatóságok közötti hatékonyabb koordináció szükséges. Szlovénia első asszisztált robot kézbesítő járművét mutatta be a Szlovén Posta és a Városvezetés Ljubljanában. A kicsi teherautó egy hónapon át közlekedik kísérleti jelleggel a szlovén főváros belvárosában, mielőtt esetleg más városokban is megjelenne. A fejlesztők szerint a próbaüzem egyik célja annak felmérése, hogy a különböző városi környezetekben milyen méretű és kialakítású járművek bizonyulnak a leghatékonyabbnak. Nyugat felől csökken a felhőzet, sok napsütés valószínű. Elsősorban a déli és a keleti megyékben előfordulhatnak záporok, esetleg zivatarok. A csúcsérték 23 és 28 fok között alakul.
6: Hobby Rádió.
2: Reklám.
6: 18. Tatai Patara. Törökkori Történelmi Fesztivál június 5-től 7-ig. Egy hétvége, ahol a történelem életre kel. Csatajelenetek, lovas bemutatók, kézművesek és vásári forgatag vár. Részletek tataipatara.hu.
9: Otthoni energiatárolást keresel? Jó helyen jársz! A Goodwill innovatív napelemes és energiatároló prémium megoldásai mellé most minden érvényes Goodwill telepítés után 80 000 forintos ajándékkártya jár. Ne maradj le! inverterpromo.eu.
10: Jogomvan.hu.
11: Jogomvan.hu.
10: Jogi segítség mindenkinek.
11: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
10: Jogomvan.hu.
11: Elképesztő női energiák és őszinte mondani való. Megjelent Metzker, Viki, Nagy Bogi és Miss Mood közös dala az Éden. Keresd a digitális zenei felületek.

0: reklámot hallottak.
1: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek.
2: Csak itt, a Hobby Rádióban!
3: Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
4: Június 6-a, szombat. A fővárosban hétvégére egyirányosították a 9. kerületben a Mester utcát a Nagy körút felé a Haller utcától veszélyelhárítás miatt. Az érintett szakaszon időszakos és szakaszos sávlezárásra is számítani kell. Mától június végéig hétvégenként az 51 A villamos helyett pótlóbusszal lehet utazni karbantartás miatt, a 2 B villamos a Mester utca Könyves Kálmán körút és a Jászai Mari tér között nem közlekedik. Hétvégén Zuglóban a Korosvár utcában a Rákospalotai körvasút sor és a Litva utca között a forgalom mindkét irányban a külső sávban haladhat a villamos pálya felújítása miatt, a környező utcákban is korlátozásra kell készülni, a 69-es villamos helyett pótlóbusszal lehet utazni. Mától lezárták a második kerületben a Széherút-Kurút utca kereszteződését, a Széherútat megnyitották a Szervantal utca és a Bölöni-György utca között, de a Kurút utca és a Bölöni-György utca között továbbra is lezárásra kell készülni. A 129-es autóbusz terelt útvonalon közlekedik a Szél-Kálmán tér felé, több megállót nem érint. Lezárták hétvégére Kispesten az Ady Endre utat a Kisfaludi utca és a Petőfi utca között rendezvény miatt, a 42-es villamos helyett pótlóbusz közlekedik.
0: Műsorajánló.
5: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
6: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban. Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
7: A tudomány mai állása.
8: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
7: Egy műsor
8: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
7: A tudomány mai állása.
9: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
7: Jó szórakozást!
8: Jó szórakozást!
10: 3 évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
11: UK Fever Show.
12: UK Fever Show.
10: Ez a UK Fever Show.
6: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
12: UK Fever Show.
13: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
10: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
6: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
0: Műsorajánlót hallottak.
6: Hobby Rádió.
14: Köszöntöm a hallgatókat. A mikrofonnál Pillét hallják. A mai Pille Show-ban emlékezünk. Rendkívüli, szomorú, talán többen nem is találunk szavakat arra, hogy a közelmúltban hirtelen elhunyt Vágó István műsorvezető, a Quizmester. 2003 márciusában a Pille Show vendége lehetett Vágó Istvánnak. Ezt a beszélgetést ismételjük meg most.
15: Te szeretsz játszani?
16: Én nem hiszem, hogy jobban, mint az átlag, mert hát végül is egy játékvezető a televízióban nem azért játszik, vagy játsza, először is nem játszik, hanem játszat, mert hogy ő annyira szeret játszani, hanem azért, mert úgy gondolja, hogy ennek a műfajnak is megvannak a maga titkai, a maga fogásai, és hát sokkal inkább mi tagadás, inkább mérnöki készségek kellenek ehhez, egy kis matematika, semmint játékosság. 1975-ben játékkal kezdtem, riporter be. Jelentkeztem annak idején, és aztán a Vitrai Tamás riporter stúdiójában elég sokat játszottunk, mert ez volt Vitrainak a módszere, és aztán megbízott engem egy Balkokban műsor vezetésével, és aztán így maradtam.
17: Tehát akkor te riportokat nem is készítettél?
16: Dehogy nem, hát csináltam én rengeteg műfajt, csak hát a vetélkedő az olyan értelemben a legagresszívabb műfaj, hogy eléggé azonos kaptafára készül, a nézők számíthatnak rá, hogy rendszeresen visszatér, a formája is, az időpontja is, úgyhogy nyilván ez lett a leggyakoribb jelentkezési formám, de hát szeretnék emlékeztetni, az Álljunk meg egy szórára, ami egy más típusú műsor volt. A Kalendárium, amelyik egy tudományos ismeretterjesztő műsor volt. Könnyű zenei műsorokat csináltam, külkereskedelemről csináltam. Hát most 26 évet kéne elmondanom, amire azért az idő nem elegendő.
17: Ez a riporter kerestetik, ez ilyen hobbiként indult, vagy kiszeretted volna magad próbálni?
16: Hát inkább ez utóbbi. Szóval én nem gondoltam komolyan azt, hogy ott hagyom a külkereskedelmet, inkább kipróbálni. Meg hogy aztán később ne tehessek magamnak szemrehányást, hogy lett volna egy lehetőség, de nem éltem vele.
17: Külkereskedelemmel hogy állsz mostanság?
16: Hát ugye a külkereskedelem maga, az nagyon sokat változott a rendszerváltással. Mert hogy az akkor régen még állami monopólium volt, tehát elég könnyen lehetett rá látni egy-egy iparágnak a helyzetére, a világban elfoglalt tekintélyére és így tovább. Hát most meg már boldog-boldogtalan külkereskedhet, tehát hogyha a saját portékáit árulja, akkor minden korlátozás nélkül.
17: Még vissza tudná térni?
16: Nem? Nagyon hiszem, hogy a külkereskedelem annyira bonyolult volna, mint ahogy azt annak idején gondoltuk. A bonyolultságát nyilván az adta, hogy mivel központi kézben volt, ezért rengeteg mindent figyelembe kellett venni, ahhoz, hogy az ember bizonyos szabályokat tudjon. Az a gyanúm, hogy manapság már a külkereskedelem nem igen különbözik attól, ahogy az ember bármit árul, bárhol.
17: Mennyiben különbözik a mai média mondjuk az 1970-es években folyó munkától?
16: Jújjúj, hát ez nagyon hossz. Ez egy mélyebb és hosszú kifejtést igénylő kérdés, úgyhogy nem is nagyon merek én erre röviden válaszolni. De hát mondjuk, ha csak annyit mondok, hogy akkor egyetlen állami televízió volt, most meg hát a kereskedelmi televíziók hosszú sorát ismerjük meg, csak hogy egyetlen egy példát mondjak, vagy egyetlen egy élethelyzetet. Akkoriban a 70-es években ugye már talán láttunk színes televíziót, tehát az inkább mondjuk a 70-es évek végére tehető. Nos, hát ezekben a korszerű készülékekben voltak különböző csatornák, amiket az ember benyomott, és akkor jött az egyes, akkor meg lehetett nyomni a kettes gombot, akkor oda ráhangolta az ember a kettest. És még mindig volt 6, vagy 8, vagy még 20 hely. És hát engem személy szerint borzasztóan bosszantott, hogy mi a fenének kellenek ezek a gombok, hogyha úgyis csak két csatorna van. Na most már ugye azt a korszakot éljük, amikor természetesen szinte kevés is egy televízió készülék nyomógombja. Nyomógombja mindenképpen, de ha a távirányítóval rámegyünk az 59-esre, még oda is bizonyos helyeken el lehet rakni egy-egy tévéadást. Hát szóval ezek között, a piaci körülmények között természetesen teljesen más a televíziózás, mint akkor.
17: Mostanában a Legyen Ön is milliómosból ismerhet meg téged a nézők. Ez a játékvezetés változott valamit, tehát stílusában mást kell adnod, mint mondjuk egy olyan 20 évvel ezelőtt?
16: Hát alapvetően igen. És azt is elmagyarázom, hogy miért. Régen két nagy csoportra osztották a vetélkedőket. Voltak és vannak az úgynevezett kvizek, vagyis kérdés-felelet játékok, ezek általában műveltségi vetélkedők. Aztán voltak és vannak az úgynevezett game show-k, ahol különböző ügyességi játékokat kellett produkálni. Hát ilyenek voltak, mit tudom én, a játékhatárok nélkül, de hát a lepényevészsákban futás is ugyanígy ennek minősíthető. És most ezzel a milliómossal belépett egy harmadik műfaj, amelyet én inkább a kukkoló kamerák műfajához hasonlítanék. Hiszen itt lássuk be, nem a kérdések meg a feleletek az izgalmasak, hiszen egy milliómos adásban jó, a 15 kérdés elhangzik. Hát 30 perc alatt azért fel lehet tenni 200 kérdést is, lásd a leggyengébb láncszemet, ahol záporoznak a kérdések. Akkor pedig miről van szó a milliómosban? Hát sokkal inkább arról, hogy egy játékos mennyire tudja megőrizni a józanságát, az ítélő képességét, mennyire borítja ki például a kockázat, és így tovább. Ez inkább egy ilyen pszichodráma, nem az előbb említett két klasszikus tévévetélkedő egyike.
17: Játékosok szoktak egyébként nagyon görcsölni?
16: Hát nekem az a dolgom, hogy ez bekövetkezzék. Mi tagadás. Én nem azért vagyok ott, hogy segítsek nekik, vagy feloldjam a feszültséget bennük. Ellenkezőleg, hát pont azért olyan a stúdió, amilyen, azért van ez az őrítő zene, amely, hát csak egyetlen egy galátságot mondok el, hogy a zenének a ritmusa, az például igazodik az elvárt szívritmushoz. Illetve annál egy kicsit gyorsabb. Csak azért, hogy a játékost frázba hozza. És hát a műsorban meglévő segítségeken kívül már nem nagyon hiszem, hogy volna helye még egy segítségnek. Ugye a három mentő, meg az, hogy van garantált nyeremény, meg az, hogy vissza lehet lépni az utolsó kérdéstől, és el lehet menni. Ha már megnyert pénzzel, hát ennél nagyobb segítséget nem hiszem, hogy kellene még találni. Nem, én kifejezetten azért vagyok ott, hogy a játékos ne érezze magát jól. Na most, ha ennek ellenére jól teljesít, akkor jó pénzt is visz haza.
17: Hogyan sikerült támogatókat szerezni? Itt milliókat lehet elvinni, ezt bírja anyagilag a show műsor?
16: Látod, erről fogalmam sincsen, mert engem ebben nem avatnak bele. Én ennek a műsornak csak és kizárólag a műsorvezetője vagyok. Azért merem ezt ilyen határozottan elmondani, mert hogy ez a licenc része. Ezt találták ki, azok, akik ezt a műsort feltalálták, hogy a műsorvezetőnek nem szabad beavatottnak lenni semmibe. Ugye most, ahol itt beszélgetünk, hát ezen a környéken nincsen játékos például. A játékosok valahol máshol próbálnak és ismerkednek a stúdió körülményekkel, de én se a kérdésekhez nem férek hozzá, se a műsor gazdasági ügyeihez, se a szereplőihez.
17: Szakmailag nem érzed magad egy kicsit rosszul ebben a helyzetben, amikor ugye bemész egy stúdióba, és effektíve, ami ott le van írva, akkor neked azt kell prezentálni. Mennyire tudsz improvizatív lenni ilyen körülmények között?
16: Hát nem esik túlságosan jól, amit kérdezel, mert hiszen pont az ellenkezője az igaz, ez az egész műsor a műsorvezető improvizációiról szól. Hát ami le van írva, az a kérdés. Ezt gondolom, hogy mindenki el tudja olvasni. Ezen kívül ott van még négy válasz, közöttük a helyes is. Hát ehhez nem kellene műsorvezető, tulajdonképpen a játékos ki szolgálhatná önmagát, hiszen elolvassa a kérdést és választ egy betűt, kész. Ami ezen túl van, az mind a műsorvezető improvizációja. Hát ezek azért nincsenek leírva.
17: Management nem szól bele abba, hogy no, ezt azért nem kellett volna mondanod?
16: Azért lenne nehéz az ő részükről, mert nem nagyon tudják ők sem megítélni, hogy mi az, amit nem kellett volna mondani, vagy mi az, amit kellett volna mondani. Itt a legfontosabb, és hát nézzünk szembe a valósággal, kereskedelmi televíziónál kevesebb fontosabbat lehetne találni, a nézettség. Na most a nézettséget már tudják úgy mérni, hogy szinte percre pontosan meg tudják állapítani, hogy mi történt abban a pillanatban az adásban. És hát egyelőre ezek a görbék nem mutatnak semmi anomáliát, úgyhogy én inkább büszkén mondom, hogy az én főnökeim általában dicsérőleg szoktak szólni hozzám.
17: Mi lesz akkor, ha már nem lesz olyan nézett?
16: Ezt addig lehet csinálni, amíg nézettség van. Abban a pillanatban, hogyha ez drasztikusan kezd csökkenni, akkor persze meg kell szüntetni. A másik oldalon persze az áll, hogy amikor a műsorvezető már nagyon unja, de egyelőre még hála Istennek nem nagyon érzem magamban ezt, úgyhogy tőlem még ez mehet. Ha a nézők is úgy gondolják, akkor megy ez tovább is. Na most, hogy velem mi lesz a milliómos után? Hát bevallom őszintén, hogy én ezen már elég sokat gondolkoztam, és szerintem meg is találtam a választ. Az internet lesz. Az én jövőmet kifejezetten az internetben látom.
17: Például egy játékportál?
16: Hát játékportál az már van. Hát én inkább azt az utat választottam már, hogy különböző szolgáltatóknál már futnak vágójátékok.
17: De igazából játékban próbálsz gondolkozni az utóbbi időben, magazin műsor, hírműsor, ezekben nem is gondolkodsz?
16: Hát ez már egy kicsit távoli lehetőség volna, hiszen én már elmúltam 50. Te jó Isten, 53 éves most, hogy így végig gondolom. Szóval azért már új kunsztokat nem fog ez a kutya produkálni. A másik részről pedig, hát mi tagadása betélkedőkben. Annyi tapasztalatot gyűjtöttem össze, hogy szerintem ez kidobás volna, vagy elfecsélése ennek a felhalmozott tapasztalat mennyiségnek. Úgyhogy én azt hiszem, hogy most már maradok ennél. Bevallom, hogy politikai műsorokat nagyon szívesen csináltam volna eddig, de hát most már ebbe beszállni kezdőként nem biztos, hogy sok sikerrel kecsegtetne.
17: Vágójátékok kérdéseit te találnod ki?
16: Eddig világéletemben Ez volt a gyakorlat. Most azonban, mint már mondtam, én a kérdésektől el vagyok zárva. Tehát a milliómosban nem én vagyok a kérdésgyártó, hanem kollégáim, de csak elvilegben egyeztetünk. Hát ennyi kérdés nem is lehetne nekem végignézni. Amennyi a számítógépben benne van. A többi helyeken pedig igen, zömmel az én kérdéseimmel lehet találkozni, de hát már ott is ezt a munkát inkább rábízom nagyon megbízható munkatársaimra.
18: Mikor a kérdéseket kitalálod, akkor ilyen lexikonokkal veszed körbe magad, vagy ez hogy történik?
16: Hát ez úgy történik, hogy az én számítógépemben szerintem már több százezer kérdés van. Úgyhogy borzasztó érdekes tény, hogy egy műveltségi vetélkedőben a feltett kérdések, feltehető kérdések száma véges. Vagyis alig-alig van olyan kérdés, amit én még nem tettem fel, és én szerintem, amit nem tettem fel, azt nem is nagyon lehet feltenni. Na most ezeknek nagy része már benne van a számítógépemben, hogy én ezeket átcsoportosítom, bizonyos dolgokat kicserélek bennük, de alapvetően, ami a dolognak a tényanyagát illeti, azok benne vannak már a gépemben.
18: A milliómos mellett fut-e valami más műsorod másút, illetve a médiában tevékenykedsz-e még valahol?
16: Nézd, ez eléggé lefoglal engem ez a műsor, hiszen egy héten öt napon át van egy-egy fél órás műsor, és hát ezen kívül azért hívnak engem elég sok műsorba, úgyhogy engem ez tökéletesen kielégít.
18: Rádió újságírás, ezek szerepeltek a palettádon annó?
16: Hogyne, hát én nagyon sokat rádióztam annak idején, de hát most, hogy aláírtam egy exkluzív szerződést az RTL-lel, most hát erre nem nagyon van mód, kivéve, hogyha hazenélek, mert a zenei tevékenységem az például teljesen szabad. Tehát, mint favágók basszusgitárosa, azért elég sok helyen megfordulok.
18: Zenekarra van időt maximálisan?
16: Sőt, nem csak egy zenekarra. Hála Istennek, nagyon sok helyen, és az ország rengeteg helyén lépünk fel. Tatabánya, Érd, Gyöngyös, Hajdúszoboszló, Hortobágy.
18: Köszönöm szépen a beszélgetést.
16: Én is köszönöm.
19: Vágó István és a favágók.

Tessék, tessék, urak és szép leányok, most kezdődik a Ritmus kavalkád. Felejthetetlen produkció, a művészet legragyogóbb drága kövei. A stílus parádi felülmulhatatlan élmény, nem mondjam kétszer senkinek. Csak tessék, tessék, urak és szép leányok.

0: Zombi Rádió!
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantasztikus esküszöm.
3: Zombi Rádió, a hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass!

0: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.
1: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 12 óra.
2: Koronavírus stagnált a koncentráció a szennyvízben. A megszokottnál később indul idén a kék szalag. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Országos szinten stagnált a koronavírus örökítőanyagának koncentrációja a szennyvízben a múlt héten, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Az év 22. hetében minden helyszínen stagnálást tapasztaltak, az örökítőanyag koncentrációja valamennyi mintában az alacsony tartományban volt. A szennyvíz minták alapján nem várható a koronavírus fertőzések számának emelkedése. A megszokottnál később, július 30-án rajtol idén a Kékszalag Balaton kerülő vitorlás verseny. A Magyar Vitorlás Szövetség főtitkára elmondta, két tényező is nehezíti a szervezést. Egyrészt az, hogy az aszályos téli időjárás miatt jelenleg csak 83 cm a Balaton átlagos vízállása, emiatt elképzelhető, hogy a keszthelyi búját át kell helyezniük Balatongyörök térségébe, vagy a Szigligeti öbölbe a mélyjárású hajók miatt. A másik gondot az okozza a szervezésben, hogy július végén a főidényben jóval több nem versenyhajó van a Balatonon, mint a verseny szokásos idején július elején. A Kékszalagra idén is több mint 500 hajót és 2600 versenyzőt várnak a szervezők. Az eseményt 58. alkalommal rendezik meg. Egyre komolyabb problémát jelentenek a túl hangos motorkerékpárok a szlovákiai Magas Tátra egyes részein, ezért a helyi önkormányzat rendkívüli ellenőrzéseket tervez a nyáron, illetve törvényi megoldást is sürget a hangos motorok behajtásának korlátozására. A kialakult helyzettel kapcsolatban Magas Tátra település polgármestere arról tájékoztatott, hogy a nyári turisztikai szezon kezdetével a probléma tovább fokozódott, és több lakossági panaszt is kaptak. A kezdeményezés nem egyedülálló, az Alpok egyes térségeiben, illetve Lengyelországban is vannak hasonló korlátozások. Hőségvédelmi cselekvési tervet mutatott be a spanyol kormány. A szaktárca bevezetett egy lakossági riasztórendszert, amelyre regisztrálva az emberek SMS-ben vagy e-mailben kaphatnak napi tájékoztatást a környékükön fennálló kockázatokról. A már május közepén életbe léptetett és szeptemberig érvényes stratégia célja a magas hőmérséklet emberi szervezetre gyakorolt hatásainak előrejelzése, amelyet kiemelt egészségügyi problémának tekintenek, mivel a szélsőséges hőségepizódok egyre gyakoribbak, intenzívebbek és hosszabb ideig tartanak Spanyolországban. Évente 1,5 millió ember hal meg, és további 886 millió megbetegszik az ellenőrizetlen forrásból származó szennyezett élelmiszer fogyasztása miatt, figyelmeztetett az Egészségügyi Világszervezet. A WHO tanulmánya szerint az 5 év alattiak jól lehet a világ népességének alig 9%-át teszik ki, háromszor nagyobb veszélynek vannak kitéve, mint más korcsoportok. Az ókorukban ugyanis a szennyezett ételfogyasztása nagyobb valószínűséggel vezet halálhoz. Emellett a gyermekek esetében az ételekben található méreganyagok, például az ólom gyakrabban okoz visszafordíthatatlan idegrendszeri és fejlődési rendellenességet. Sok napsütésre számíthatunk, az időnként megjelenő felhőkből csak délen délkeleten alakulhat ki esőzápor. Általában mérsékelt lesz a szél, de északkeleten és Sopron környékén előfordulhatnak majd élénk széllökések is. 23-28 fokot mérhetünk napközben.
1: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
3: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
4: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
3: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
4: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
3: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
4: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

Fekszem egy ágyom. Fekve ilyen hangom. Hát biztos azért, hogy mutatom, amikor beszélgetünk, akkor álltam. És ez leveszi a barát.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Június 6-án köszöntjük Cynthia és Norbert nevű kedves hallgatóinkat. A Cynthia görög eredetű név, jelentése Artemis, holdistennő, a vadászat istennőjének mellékneve, illetve Kyntos, Cynthus hegyén született. A Cynthiák ünnepelnek még január 22-én és október 20-án is. Becézése Cynthib, Cynthike, Tia és Tiácska. Jeles viselői a Cynthia névnek Cindy Crawford, amerikai modell, és Cynthia Nixon, amerikai színésznő. E napon köszöntjük még Norbert nevű kedves hallgatóinkat, a név germán eredetű, jelentése északi fény. A Norbert név képessé teszi viselőjét arra, hogyha vitája vagy nézeteltérése támad, azt gyorsan tisztázza, és a harmóniát visszaállítsa. Becézése Norbertke, Norbi, Norbika, Norcsi, Norbicska és Nori. Jeles viselői a névnek Madaras Norbert, vízilabdázó, Növényi Norbert, birkózó színész, Savanya Norbert, úszó, Sóbert Norbert, fitnessedző és ön, kedves Norbert. Ezen a napon köszöntjük még Artemis, Délia, Felícia, Fülöp, Gilbert, Claudia, Claudius, Kolos, Lícia, Norberta, Norman, Norton és Cindy nevű kedves hallgatóinkat.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk! Hobbi Rádió. Értünk szól!

0: jeles események, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával június 6-án. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak ma, milyen érdekességekkel készültem! 1606. június 6-ával kezdünk. Ugye mennyi hatos? Ekkor született Pierre Corneille, francia drámaíró. 1799-el folytatjuk, június 6-án megszületett Alexander Puskin, orosz költő, író, drámaíró. Romantikus halálának körülményeit néhány szóban elmesélném. Egy francia emigráns, ki a fővárosi szalonok divatos hőse volt, feltűnően és otrombán kezdett udvarolni Puskin feleségének, aki éppen ekkor nagyvilági sikereinek csúcsán volt. Puskin párbajra hívta ki felesége becsületének védelmében, s ekkor érte halálos sebesülés, a golyó eltörte medence csontját, 2 nappal a párbaj után meghalt. A 19. századdal folytatjuk, 1827. június 6-án megtartották az első lóversenyt Pesten. Széchenyi István egyik újítása volt, hogy Pesten is elindultak a lóversenyek. Az első versenynaphoz az új lovaglóiskola megnyitása kapcsolódott, éveken át előzetes felhívást, szabályzatot, versenyprogramot, majd az eredményeket summázó füzetet adott, illetve adatot ki, 1828-ban pedig megírta e szakma hazai alapművét. A Lovakról címmel megjelentetett könyvet Hunyadi gróf emlékének ajánlotta, aki Ürményi birtokán már 1814-ben lóversenyt rendezett. 1875-tel folytatjuk, június 6-án született Thomas Mann, Nobel-díjas német író. Leghíresebb művei a Varázshegy és a Mária és a varázsló. Továbbra is a 19. században maradunk, 1882. június 6-án járunk. Henry V. Seeley New Yorkban szabadalmaztatta az elektromos vasalót. 1886-ra ugrunk, június 6-án megszületett Bajcsi Zsilinszky Endre, publicista, politikus. Most ugorjunk a 20. századra, 1913. június 6-án megszületett Budapesten Gobbi Hilda Jászai Mari díjas, Kossuth díjas színművésznő, örökös tagja a Halhatatlanok társulatának. Ismertebb filmjei az Aranyember, az Elektra, az Édes Anna, a Tanár úr kérem és a Mágnás Miska. Maradunk még a 20. században, 1968. június 6-án Los Angelesben Robert Kennedy szenátor merénylet áldozata lett. Önök a kalendáriumot hallhatták velem, Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket!
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Hobbi Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól.

0: Üzenet a példabeszédek könyve második részéből.
1: Csak az Úr ad bölcsességet, szájából ismeret és értelem származik.

0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
1: 2026. június 6-a, szombat. Bizony mondom nektek, ez a szegény özvegy többet adott mindenkinél. Evangélium Szent Márk könyvéből, 12. fejezet 38-tól a 44. versig. Egy alkalommal, amikor Jézus tanított, ezt mondta a tömegnek: óvakodjatok az írástudóktól, akik szívesen járnak hosszú köntösben, és szeretik, ha nyilvános tereken köszöntik őket. Örömest elfogadják a zsinagógában és a lakomákon a főhelyeket. Felélik az özvegyek házát, és közben színleg nagyokat imádkoznak, ezért keményebb ítélet vár rájuk. Ezután leült szemben a templom perselyjel, és figyelte, hogy a nép hogyan dobja a pénzt a perselybe. Sok gazdag sokat dobott be. De egy szegény özvegyasszony is odajött, és csak 2 fillért dobott be. Erre Jézus magához hívta tanítványait, és így szólt hozzájuk: bizony mondom nektek, ez a szegény özvegy többet adott mindenkinél, aki csak dobott a perselybe. Mert ők a feleslegükből adakoztak, ez pedig mindent odaadott, amilyen csak volt, egész vagyonát. Emélkedés. Jézus nem vádbeszédet mond a gazdag ellen, hanem rámutat arra, hogy milyen nagy különbségek vannak az emberi szándékok között. Egyesek a feleslegükből adnak látványosan, mások elismerését keresve. A szegény özvegy pedig odalép és csendben, titokban adja oda mindazt, amilyen van. Nem a pénzösszeg nagysága számít, hanem a szív bátorsága. Ez a történet nem csupán az anyagi adakozásról szól. Az özvegy magatartása az isteni gondviselésbe vetett hitről tanúskodik. Ő nem számol, nem mérlegel, nem alkudozik, odaadja, amilyen van, mert tudja, hogy élete nem az anyagiaktól, hanem Isten jóságától függ. Napjainkban sokan hajlamosak arra, hogy a nagyot, a látványosat, a mérhetőt értékeljék. Jézus viszont a láthatatlanba lát bele. Ő azonnal észreveszi azt, ami mások figyelmét teljesen elkerüli. A szeretet mértékét nem a látható cselekedet, hanem a belső áldozat mutatja meg. A szegény özvegy lelkületének ez a titka: adni úgy, hogy közben nem magamat akarom láttatni, hanem Istenre bízom magamat. A 2 fillér örökre intő figyelmeztetéssé vált. Akinek sok van, mert bővelkedik, talán egy keveset sem ad, de a kevésből is lehet sokat adni. Isten szemében nem a mennyiség, hanem a szív szándéka számít. Uram Jézus Krisztus, te látod az emberi szívek mélyét, ismered szándékainkat, és észreveszed a legkisebb áldozatot is. Köszönöm, hogy nem a teljesítmény alapján ítélsz meg, hanem a szeretet alapján, amellyel adakozok. Taníts meg arra, hogy ne a dicséretet, ne az emberi elismerést, hanem a te figyelmedet keressem. Vezessen az szegény özvegy példája, hogy merjek feltétlenül és teljesen bízni benned, még akkor is, ha úgy tűnik, én magam is szegény vagyok. Fogadd el minden kicsin felajánlásomat, és add, hogy áldássá váljon mások számára. A napi evangéliumot és Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Pezenhofer Györgytől hallották.
2: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.

0: Műsorajánló.
1: Szemfüles. A vakok és gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazin műsora.
2: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
3: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
2: A legnagyobb hazai előadó koncertjei hétfőn 5-től.
3: Hungary Live.
0: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
4: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től.
5: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
2: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban. Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.
6: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek.
0: Csak itt a Hobby Rádióban.
3: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
7: Tudta ön azt, hogy az eddig mért leghangosabb horkolás 87,5 decibel volt? A decibel egy logaritmikus mértékegység, azaz nem egyenlő emelkedés van az értékek között, az emberi fájdalom küszöb 120 decibel körül van.
3: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Műsorajánló.
1: Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolcssal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
2: Szivárvány. Magazinműsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
1: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
2: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
3: Retikül szerdán 16 órától.
4: Felrázzuk a város, és önök elé tárjuk egy koktélként.
1: Koktél.
4: Érdekes témák, érdekes emberek.
1: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Egy műsor. Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Minden szombaton.
2: Ma meg a szombat délután.
1: 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától.

0: Ettől lesz duplán jó. Csák Attilával.
1: Gyere velem, táncolj mi!
2: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás a rádióban is.
3: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től. Népzenei kavalkád, a Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenczi István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
4: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
3: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
4: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
5: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
3: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
5: World Live.
3: Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
4: Műsorajánlót hallottak.
6: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Szabadrádió. Rádió.
1: Társadalmi célú közlemény következik.
2: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadrádiók.hu.
1: Társadalmi célú közleményt hallottak.
3: Fobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 13 óra.
1: 4 vizsgálóbizottság tagjait és tisztségviselőit választja meg az országgyűlés hétfőn. Nyilvánosan is elérhetővé tette új éghajlati portálját, a Hungaromet. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. 4 vizsgálóbizottság tagjait és tisztségviselőit választja meg az országgyűlés hétfőn. A Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseit, a spontán privatizációt és a közvagyon elvesztését, a kegyelmi botrány felelőseit, valamint a gyermekvédelem rendszer szintű válságát feltáró vizsgálóbizottságok tagjainak és tisztségviselőinek megválasztásáról döntenek. A képviselők emellett a juttatásaik csökkentéséről szóló törvényjavaslatról is szavaznak. Megkezdődik a Hajógyári sziget és Óbuda közötti K-híd teljes körű rekonstrukciója ősszel. A cél, hogy a hídon úgy alakítsanak ki biztonságosabb és szélesebb útpályát, hogy közben megőrizzék jellegzetes arculatát. A kivitelezést a Hajógyári szigeten tartott nagyobb nyári rendezvények idejére felfüggesztik, így ekkor nem korlátozzák a forgalmat. A munka várhatóan 2027 végére fejeződik be. Nyilvánosan is elérhetővé tette új éghajlati portálját a Hungaromet Magyar Meteorológiai Szolgáltató Nonprofit ZRT. A felület egy helyen teszi hozzáférhetővé az intézmény éghajlatváltozással kapcsolatos tudását, adatait, szolgáltatásait és fejlesztéseit. A szervezet azt írta, az éghajlatváltozás hatásai Magyarországon is egyre gyakrabban jelentkeznek, a szélsőséges időjárási események, a hőhullámok, az aszályok vagy villámárvizek formájában. A megalapozott döntésekhez ezért egyre nagyobb szükség van hiteles, tudományosan alátámasztott éghajlati információkra és könnyen hozzáférhető adatokra. Fontos információ a gazdálkodóknak. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara arra kéri őket, hogy ne hagyják az utolsó pillanatra az egységes kérelmek benyújtását. A minisztérium idén sem alkalmaz késedelmi szankciót, de a jövő keddi határidő után beadott kérelmeket vizsgálat nélkül visszautasítják. Tavaly több mint 150 ezer egységes kérelem érkezett a Magyar Államkincstárhoz. Idén több mint 50 támogatási jogcímre intézkedésre lehet támogatást igényelni, illetve adatszolgáltatási kötelezettséget teljesíteni. Új irodalmi verseny indult középiskolásoknak. Augusztus 16-áig várják a jelentkezőket az Apostróf Eszterházi irodalmi versenyre, amely a 9-11. Évfolyamos diákokat szólítja meg Magyarországról és a határon túlról. A jelentkezők az online nevezési lap kitöltésével és egy pályamunkával jelezhetik részvételi szándékukat. Az első fordulós pályamunkát az Eszterházi irodalmi díj 2026 shortlistjére jutott könyvek, vagy a kiírásban megjelölt további művek közül kiválasztott kötet alapján kell elkészíteni a verseny kiírásban szereplő módon. Az Eszterházi irodalmi díjkísérő programjának célja egyebek mellett, hogy minél több fiatalt ösztönözzön olvasásra. Vasárnap is több órás napsütésre készülhetünk, melyet csak időnként zavarhatnak meg gomoly felhők. Kisebb záporzivatar néhol előfordulhat. Több megyében élénk lesz a szél. Hajnalban 9-16, délután pedig 24-30 fok valószínű.
0: Hobby Rádió. Reklám.
2: 18. Tatai Patara. Törökkori történelmi fesztivál június 5-től 7-ig. Egy hétvége, ahol a történelem életre kel. Csatajelenetek, lovas bemutatók, kézművesek és vásári forgatag vár. Részletek tataipatara.hu.
3: Otthoni energiatárolást keresel? Jó helyen jársz! A Goodwee innovatív napelemes és energiatároló prémium megoldásai mellé most minden érvényes Goodwee telepítés után 80 ezer forintos ajándékkártya jár. Ne maradj le! inverterpromo.eu.
4: Jogomvan.hu.
5: Jogomvan.hu.
4: Jogi segítség mindenkinek.
5: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
4: Jogomvan.hu.
5: Elképesztő női energiák és őszinte mondani való. Megjelent Metzker, Viki, Nagybogi és Miss Mood közös dala az Éden. Keresd a digitális zenei felületek.

0: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
1: Reklámot hallottak.
2: Fogdi Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
3: Sziasztok! Indul a Back in Time 1979 legnagyobb slágerével, íme a Queen.

Kellemes rádiózást kívánok minden kedves hallgatónak! A mikrofon mögött Balut hallatjátok, és ez az időutazós műsorom, a Back in Time, amelyben minden adásból kiválasztunk egy évszámot, és az akkor megjelent legnagyobb hazai és külföldi sikereket. A mai műsorban 1979-be utazunk vissza zeneileg. A brit Queer Rock együttes egyik legnagyobb és legpörgősebb slágere szólt az imént, ez volt a Don't Stop Me Now. 1979. januárjában adták ki, a dalt teljes egészében Freddie Mercury írta. A rengeteg ikonikus dal között természetesen hozok érdekességeket is. Például 1979 egyik legnagyobb technológiai és kulturális áttörése a Sony Walkman megjelenése volt. 1979. július 1-én került a boltokba az első hordozható kazettás zenelejátszó, a TPS L2-es modell, amely teljesen megváltoztatta azt, ahogyan az emberek zenét hallgattak. És most az amerikai Earth, Wind & Fire és a The Emotions R&B Line együttes közös gigantikus diszkó-funk slágere következik, a Boogie Wonderland. 1979. áprilisában adták ki az együttes 9. I Am című stúdióalbumának vezető kislemezeként. A dal hatalmas nemzetközi siker lett, az amerikai 100-as listán a 6. helyig, az R&B listán pedig a 2. helyig jutott. Kedves hallgatóink, ez már az Earth, Wind and Fire és a The Emotions közös daluk, ez a Boogie Wonderland.

Sziasztok! Ez a Back in Time című műsorom, amelyben a mai adásban 1979 sikerei csendülnek fel. 1979-ben történt egy olyan filmes és popkulturális fordulópont, amely később generációkra hatott. Bemutatták az Alien című filmet. A rendező Ridley Scott volt, a főszerepet pedig Sigourney Weaver játszotta. A film különlegessége az volt, hogy teljesen új szintre emelte a sci-fi és a horror keverékét. És a filmezés után pedig jöjjön a magyar popzene egyik legismertebb diszkós lágerével, a Neoton Familia, amelyet 1979-ben adtak elő, ez volt a Santa Maria. A szám rövid idő alatt listavezető lett Magyarországon, és számos európai országba is kiadták. A Santa Maria révén a Neoton Familia fellépett több nemzetközi fesztiválon, és a dal angol nyelvű változata is elkészült.

Az ABBA 1979-ben megjelent popballadája következik, amely a Woolez Woos albumon kapott helyet. A dal címe Chiquitita.

1979 legnagyobb hazai és külföldi sikereivel ez a Back in Time. 1979-ben a diszkó már akkora őrület volt, hogy egyesek szó szerint fellázadtak ellene. Chicagóban ugyanis több ezer diszkó lemezt robbantottak fel egy stadionban, és az esemény akkora káoszba fulladt, hogy félbe kellett szakítani a baseball meccset. Sokan ezt tartják a diszkó korszak egyik fordulópontjának. Az ausztrál rock zenekarral megyünk tovább, a folytatásban érkezik az AC/DC 1979-es hard rock himnusza, amely azonos című albumunk nyitódala és egyik legismertebb slágere. Következik a Highway to Hell, amely a zenekar védjegyévé vált, és a rock történelem egyik legikonikusabb riffjét tartalmazza. A kislemez világszerte slágeré vált, és az AC/DC első amerikai top 20 találatát hozta. A dal a Rolling Stone minden idők 500 legjobb dala listáján is szerepel, és gyakori koncertnyitó. Bon Scott halála után a szám szimbolikusan is az ő emlékét is őrzi. A folytatásban ez már az AC/DC és a Highway to Hell.

Maradunk stílusnál. Ez már az I Was Made For Loving You. 1979-ben megjelent diszkórokdal az amerikai Kiss zenekartól.

Vissza az időbe, ez a Back in Time, az idegenvezető pedig Balut hallhatjátok. 1979-ben a játékvilágban is történt egy csendes, de nagyon fontos fordulat. Megjelentek ugyanis a Nintendo Game & Watch első példányai. Ezek voltak az első igazán

Tömegesen elterjedt hordozható elektronikus játékok, amelyeket Nintendo fejlesztett ki. A készülékek egyszerre voltak óra és egyszerű játék, például kis LCD-s ügyességi játékok, és mai szemmel nagyon egyszerűnek tűnnek, de akkoriban óriási újdonságnak számítottak. 1979-es diszkó feldolgozással megyünk tovább, amelyet Amy Stewart adott elő a Knock on Wood című soul sláger energikus táncos újraértelmezése. A dal világsikert aratott, és az énekesnő legnagyobb az 1970-es évek diszkókorszakát meghatározó felvétele lett. 1979-ben vezette az amerikai és a brit slágerlistákat, világszerte több mint 1 millió példányban kelt el. Érkezik tehát Amy Stewart és a Knock on Wood.

Egy 1979-ben megjelent diszkódallal folytatjuk időutazásunkat. Az amerikai Village People előadásában ez az In the Navy a Go West című albumról.

Időutazásunk jelenlegi állomása 1979. Ez a Back in Time. 1979-ben a divatvilágban is történt egy ikonikus fordulat. Ekkor lett igazán világszerte ismert a former designer korszak kezdete. Különösen a Calvin Klein első nagy provokatív former kampányai révén. A korszak egyik legnagyobb hatású pillanata volt, amikor a former már nem csak munkaruhából hétköznapi és divatos alapdarabbá vált, hanem szexi, reklámozott lifestyle termékké. A folytatásban jön a Gotta Go Home, egy 1979-ben megjelent eurodiszkos láger, amelyet a német karibi pop együttes a Boniem adott elő. A dal a zenekar egyik jellegzetes, nyári tánc száma, amely energikus ritmusával és fölbemászó refrényével világszerte sikeres lett, különösen Európában. A dal az európai slágerlistákon előkelő helyezéseket ért el, több országban top 10-be került és hozzájárult a Boniem diszkó korszakbeli népszerűségének csúcsához. Feldolgozásként megjelent a 2008-as Barbra Streisand című dal mintájaként is a felvétel, amely az új generációk számára tette ismerté újra ezt a motívumot.

Az 1979-es progresszív rock sláger következik, amelyet a brit zenekar a Pink Floyd előadásában hallgathatunk meg, amely a The Wall című Conquest album részeként jelent meg. A dal címe Another Brick in the Wall.

Sziasztok! A mikrofon mögött bal, a lejátszókban pedig felsorakoznak a legnagyobb sikerek 1979-ből. És az egyik legnagyobb geopolitikai és kulturális sokja az volt, amikor az iráni forradalom végleg megdöntötte Shah Mohammad Reza Pahlavi uralmát, és létrejött az iráni iszlám köztársaság. A folytatásban egy brit rockzenekar, a Supertramp következik, és az 1979-es lágere, amely a címadó dala a zenekar 6. stúdióalbumának. Ez volt a Breakfast in America. A dal az egyik legismertebb soft rock számuk, jellegzetes zongora, valamint ikonikus szövegével az amerikai álomról. Az Egyesült Királyságban és Európa több országában egyébként slágerlistás helyezéseket ért el. Az album, amelyen szerepel, elnyerte az 1980-as Grammy-díj legjobb felvétel díját. Hát akkor érkezzen a Supertramp és a Breakfast in America!

0: Hobby Rádió.
1: Fokozódik a mezőgazdasági asszály. A szuverenitás védelmi hivatal megszüntetéséről vitázik a parlament kedden. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Fokozódni fog a mezőgazdasági asszály, írja a Hungaromet agrometeorológiai elemzésében. A szántókon a kalászosok és a repce a szemnövekedés, a nyári kapás növények pedig a növekedés fejlődési fázisában várják az esőt, de a következő napokban csak elszúrtan alakulnak ki záporok, zivatarok, ezekből pedig csak kisebb foltokban ázik meg a talaj. Az ország jelentős részén, az Alföldön és a Dunántúl északkeleti felén kritikusan száraz a felső félméteres talajréteg. Fontos döntéseket hozhat a parlament a jövő héten. Hétfőn egyebek mellett 4 vizsgálóbizottság tagjait és tisztségviselőit választja meg, és szavaznak a képviselők illetményének csökkentéséről is. Kedden a napirend előtti felszólalások után várhatóan lefolytatják a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről, illetve a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról, a gazdasági reklámok településképi illeszkedésének biztosításáról, valamint egyes beruházási szabályok módosításáról szóló javaslatok általános vitáit. A magyar gazdaságban a kormányváltás után egyelőre egy kegyelmi időszak figyelhető meg. A nemzetközi befektetők bizalmat szavaznak az új gazdaságpolitikának, amit a forint erősödése és az állampapírhozamok csökkenése is mutat, hangsúlyozta Kis Péter, az Amundi befektetési igazgatója egy háttérbeszélgetésen. Elmondta, az első negyedéves GDP adatok kedvezően alakultak, amit részben a választási ciklushoz kapcsolódó kormányzati lépések is támogattak. Előrejelzésük szerint a magyar gazdaság növekedési üteme 2027-ben elérheti vagy meghaladhatja a régiós versenytársaként. Újdonság az online vásárlásoknál. 2 hét múlva új szabály lép hatályba. A webshopoknak biztosítaniuk kell, hogy a fogyasztók online is elállhassanak a szerződéstől. A 24.hu emlékeztet, a fogyasztó eddig is elállhatott az online vásárlástól 14 napon belül, azonban a gyakorlatban ez nehézkesen és lassan működött. Ezt ellensúlyozandó június 19-től minden webshopnak biztosítania kell egy jól látható, könnyen olvasható és folyamatosan elérhető online elállási gombot, amelyen keresztül a fogyasztó közvetlenül jelezheti a lemondási szándékát. A vállalkozásoknak ráadásul automatikus visszaigazolást is kell küldeniük a fogyasztóknak az elállási nyilatkozat beérkezéséről. Az online vásárlások száma évről évre nő, csak a magyar online kiskereskedelmi forgalom körülbelül 15%-kal bővült az előző évhez képest 2025-ben. Több száz település nevezett az idei Virágos Magyarország versenyre, a pályázatok szakmai értékelése és a helyszíni zsűrizés a napokban indul. A nevezések száma alapján ezúttal az év főtere és a virágzó közösség bizonyult a legnépszerűbb kategórián. Gomoly felhős napos idő várható vasárnap, néhol előfordulhat zápor, zivatar. A szelet élénklökések kísérhetik. A minimum 10 és 16, a maximum 25 és 30 fok között alakul.
2: Hobby Rádió. Rádió.
0: Reklám. Dalok.hu. Zeneletöltés. Igazságosan. Hirdessen a Hobby Rádióval!
3: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
3: Hobby Rádió.

Kellemes rádiózást kívánok minden kedves hallgatónak! A mikrofon mögött továbbra is Balut hallhatjátok, és az időutazós műsoromat, a Back in Time második óráját, amelyben folytatjuk az 1979-es esztendő sikereit. Egy diszkó funk slágert hallhattunk a folytatásban, amelyet Michael Jackson írt és énekelt. A dal az Off the Wall vezető kislemezeként jelent meg. A dal címe Don't Stop Till You Get Enough, és az énekes első Grammy díját hozta meg. Friss, táncos hangzása az 1980-as pop zenei korszakát előlegezte meg az énekesnek. Egy igazi diszkó klasszikus következik, hiszen maradunk stílusnál a Chic együttestől, amely meghatározó szerepet játszott a műfaj aranykorában. A most következő Good Times című dal az optimizmust és az élet örömöt hirdeti, miközben ikonikus basszus menetével mély nyomot hagyott a pop és a hip-hop történelemben. Megjelenésekor a Good Times vezette az amerikai százas listát, és azóta is gyakori jellem a táncparketteken. Hölgyeim és uraim, kedves hallgatók, folytatjuk egy igazi diszkó klasszikussal, ez már a Chic együttes és a...

A francia Gibson Brothers 1979-ben megjelent diszkó slágerével utazunk tovább, a dal címe Cuba. A 70-es évek végének egyik legsikeresebb diszkó slágere lett, több mint 1 millió példányba kelt el, és számos országba került a slágerlisták élmezőnyébe.

Sziasztok, nagyon kellemes rádiózást kívánok minden kedves hallgatónknak. Folytatjuk időutazásunkat az 1979-es sikerekkel, na meg érdekességekkel, ugyanis 1979-ben egy technológiai mérföldkő is született. Ugyanis ekkor indult el az első kereskedelmi célú mobiltelefonhálózat Japánban. A hálózatot a Nippon Telegraph and Telephone indított el Tokió térségében. Bár a készülékek még hatalmasak, nehezek és rendkívül drágák voltak, ez volt az első alkalom, hogy egy teljes városi mobiltelefonrendszer kereskedelmi forgalomban működött. A mai okostelefonok története részben innen eredeztethető. 1979-ben pedig megjelent diszkó-rock keresztezésű dal, amelyet Donna Summer adott elő. Ez volt a Hot Stuff. A szám a korszak egyik legismertebb tánczenés lágere, és új irányt jelölt ki az énekesnő karrierében, az élő rock hanges szerelés és a diszkó ritmusok ötvözésével. A szám azonnal is bevezető lett az amerikai 100-as toplistán, és Grammy díjat nyert a legjobb női rock énekes előadás kategóriában 1980-ban. Hát kedves hallgatóink, érkezzen egy csodálatos hang Donna Summer személyébe. Ez már a Hot Stuff.

A francia énekes következik, Patrick Hernandez, 1979-es diszkó és tánc slágere, Born to be Alive. A dal eredetileg Franciaországban jelent meg 1978 végén, és gyorsan elterjedt az európai klubokban, mielőtt 1979-ben felkerült az amerikai slágerlistákra.

Kellemes erőzés mindenkinek a mikrofon mögött, Balú. A következő hír, mintha egy kicsit hasonlítana a mai aktuális helyzethez, ugyanis 1979-ben az iráni forradalom miatt jelentősen visszaesett az olajtermelés, ami világszerte üzemanyaghiányhoz vezetett. Sok országban hosszú sorok alakultak ki a benzinkutaknál, és az autósok akár órákat is vártak a tankolásra. Hát mondjuk órákat még egyelőre nem kell várni, mint ahogy 1979-ben, így 2026-ban azért még megoldjuk a tankolást ugyanolyan idővallumban, ahogy azt korábban megszokhattuk, de azért vannak problémák a benzinkutaknál. Egy 1979-es rockdallal megyünk tovább. De a dal címe Bad Case of Loving You, azaz Dr. Doctor. A brit énekes Robert Palmer előadásába vált az egyik legismertebb slágerévé. A lendületes gitárifjére és fölbemászó dallamáról ismert dal megtestesítette a késő 70-es évek rock energiáját, és segített megszilárdítani Palmer karizmatikus szólóelőadóként szerzett hírnevét. A dal eredetileg az amerikai dalszerző Moon Martin írta és rögzítette 1978-ban. Palmer feldolgozása gyorsabb tempójával és erőteljesebb énekével vált nemzetközi sikerré. Érkezik tehát a folytatásban Robert Palmer és a Bad Case of Loving You.

Következik Rupert Holmes és az Escape című felvétele, azaz a The Piña Colada Song, a késői diszkókorszak egyik ikonikus slágere.

zenét, amely már létezett Magyarországon, de 1979-ben kezdődtek meg azok a tárgyalások, amelyek a következő években világméretű sikerré tették a Rubik kockát. A folytatásban jön a Genghis Khan, egy 1979-ben megjelent Eurodisco dal a német Genghis Khan előadásában. A szám az Eurovíziós Dalfesztivál német indulója volt, amely látványos előadásával és fülbemászó refrényével nemzetközi hírnevet hozott a formációnak. És most már kimerem jelenteni, így zárójában, hogy a Budapesten működött, hát már sajnos már bezárt a kaput ez a Oldies Rádió, a Star FM, ezen hallottam először a Genghis Khan című felvételt, úgyhogy érkezzen is a folytatásban 1979 sikerei között a Genghis Khan.

Az Omega 1979-ben megjelent magyar rockdalával folytatjuk, amely a zenekar líraibb, melódikusabb korszakát képviseli. A szám az egy élete szól album egyik kiemelkedő darabja. A dal címe a Nyári éjek asszonya.

Nagyon-nagyon kellemes rádiózás minden kedves hallgatónknak. 1979-ben egy olyan dal jelent meg, amelyet Kovács Kati adott elő. Úgy szeretném meghálálni. A lírai érzelmes hangvételű szerzemény az énekesnő egyik legismertebb balladája, és a magyar könnyű zene klasszikus darabjának számít. A dal a hála és a szeretet kifejezéséről szól, személyes és bensőséges hangvételben. A dal megjelenésekor nagy közönség sikert aratott, és azóta is rendszeresen hallható rádióműsorokban, válogatáslemezeken. Kovács Kati előadásmódját a kritikusok őszinte érzelmi kifejező ereje és tiszta vokális technikája miatt méltatták. A szám az énekesnő pályájának egyik érzelmi csúcspontja lett, és azóta is imádjuk ezt a dalt. A folytatásban Kovács Kati legszebb lírai dala következik. Úgy szeretném meghálálni.

1979-ben megjelent magyar diszkós lágerrel megyünk tovább, amelyet Szűcs Judit adott elő. A dal címe Járd el a Zorba dalát. A korszak egyik legismertebb magyar poptánc felvételével megyünk tovább, amely a 70-es évek végének diszkó hullámát és mediterrán hangulatát egyesítette.

Kedves hallgatóink, ez volt a Back in Time című műsorunk 1979-es slágerével, és én magyar slágerre búcsúzom, amelyet Dehuszott John Albán származású énekes adott elő. A dal címének görög jelentése egyébként győzök, várlak. Ismeritek rá hangot, amiatt különleges szint hozott a korabeli magyar könnyűzenében is természetesen. Mindenki imádta ezt a dalt. Ezzel búcsúzom, köszönöm szépen a kitüntető 2 órás figyelmet. Ebben a 2 órában jó magam, azaz palut hallattátok. Sziasztok!

0: Visszakerülhetnek a múzeumokba a minisztériumoknak kölcsönadott műtárgyak. Tovább nőtt az illegális cigarettafogyasztás az Európai Unióban. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Felülvizsgálják a közintézményekbe vagy magánszemélyekhez kikölcsönzött múzeumi tárgyak helyzetét. Minden múzeumtól bekérték azon műtárgyak listáját, amelyeket nem közgyűjteményekben helyeztek el, közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a Facebookon. Tar Zoltán úgy fogalmazott, az elmúlt időszakban világossá vált, hogy az előző kormány politikusai úgy álltak a magyar nemzeti műtárgyakhoz, mintha plázában válogatnának a számukra tetsző dekorációs tárgyak között. A minisztérium álláspontja továbbra is az, hogy nem egyéni politikai érdek vagy ízlés dönt a múzeumi műtárgyak sorsáról. Májusban 161 földmozgást regisztrált a Kárpát-medencében a Hunren Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet Obszervatóriuma. Az előző hónapban 46 természetes eredetű földrengést és 115 bányarobbantást regisztráltak a Kárpát-Pannon régióban. Májusban két a lakosság által is észlelt földmozgás volt. Május 5-én Horvátországban, a horvát-szerb határ közelében, a szerbiai Zombor mellett a magyar határtól mintegy 20 kilométerre egy 4,2-es földrengés pattant ki. Május 13-án pedig Magyarországon, Nagykanizsa térségében egy 2,4-es földrengés keletkezett. Bontják a stégeket a nagykunsági főcsatorna nyugati és keleti ágán. A csatorna vagyonkezelője emlékeztet, egy kormányrendelet szerint a vízszétosztó rendszer létesítményein tilos víziállást telepíteni. Ennek megfelelően a nagykunsági főcsatorna nyugati és keleti ágán nincs lehetőség stégek létesítésére. A horgászok által szabálytalanul kialakított stégeket a szakemberek elbontják. A hatóság arra kéri a horgászokat, hogy ne építsenek újabb stégeket, mert azokat is elbontják majd. Tovább nőtt az illegális cigarettafogyasztás az Európai Unióban 2025-ben, miközben a teljes cigarettafogyasztás csökkent, állapította meg a KPMG. A könyvvizsgáló adó és üzleti tanácsadó cég tanulmánya szerint az EU tagállamok közül továbbra is Franciaország számít az illegális cigarettafogyasztás legnagyobb piacának. A jelentés szerint a legálisan gyártott, de adófizetés nélkül más országokba csempészett termékek esetében Fehér Oroszország továbbra is jelentős forrásország, miközben a Bulgáriából származó szállítmányok szerepe is növekszik. A KPMG szerint az illegális dohánykereskedelem visszaszorításához erősebb nemzetközi együttműködés, valamint a vám, rendőrségi és adóhatóságok közötti hatékonyabb koordináció szükséges. Szlovénia első asszisztált robot kézbesítő járművét mutatta be a Szlovén Posta és a Városvezetés Ljubljanában. A kicsi teherautó egy hónapon át közlekedik kísérleti jelleggel a szlovén főváros belvárosában, mielőtt esetleg más városokban is megjelenne. A fejlesztők szerint a próbaüzem egyik célja annak felmérése, hogy a különböző városi környezetekben milyen méretű és kialakítású járművek bizonyulnak a leghatékonyabbnak. Vasárnap is több órás napsütésre készülhetünk, melyet csak időnként zavarhatnak meg gomoly felhők. Kisebb zápor, zivatar néhol előfordulhat. Több megyében élénk lesz a szél. Hajnalban 9-16, délután pedig 24-30 fok valószínű.
1: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
2: Műsorajánló.
3: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
4: Hagyományaink, értékeink Európában.
5: Ahol az érték a mérték.
6: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
7: Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
8: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
1: Műsorajánlót hallottak.
9: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
10: Yeah.
2: hallottad már? Csak nem tudod, honnan ismerős.
10: Jaj!
2: Vagy nem is gondoltad volna, hogy már eleve feldolgozás? Mi most összegyűjtöttük a legnagyobb slágereket és azok feldolgozásait, hogy bemutassuk, mennyire lopás, újragondolás vagy híd a generációk között. Duplán jó, a feldolgozások műsora.

Sok szeretettel köszöntök mindenkit, én már egy kerekszámú, azaz a 40. adás keretében belül a Duplájó mikrofonjánál az elkövetkezendő két órában is Csák Attila fog majd mindenkit kalauzolni a megduplázott slágerek között, ugyanis továbbra is ez az a műsor, ahol hétről hétre 12 dalpárt hozunk nektek, melyekből a dalpár első fele egy korábbi, vagy épp az eredeti sláger, a másik fele pedig egy feldolgozás, vagy épp egy újra gondolt sláger. Az előző adásban egy hallgatóval, Renivel utazgattunk a zenei párok különböző világában, ugyanis ő egy komplett adásnyi anyagot küldött be, ezért meg is hívtam, így együtt vezethettük a műsort. Már ott is elmondtam, és most is megteszem, hogy sokkal több dalpárt küldött be annál, mint ami belefért az adott műsorban, így majd még a következő adásokban is fel fog csendülni egy-két dalpár a küldeményeiből. Másrésztről pedig Reni szereplése megindította a hallgatókat is, és érkezett mindenféle visszajelzés. Összefoglalva, azért nem olyan könnyű dolog szerepelni és megszólalni egy mikrofon előtt, és azért többek véleménye is szerintem is Reni igen jól teljesített. Persze az elején izgult egy kicsit, de a végére elég jól belejött. Rengetegen kezdtek el dalpárokat is küldeni, amelyek közül nagyon sok már szerepelt az elmúlt adásaink valamelyikében. Ahhoz, hogy valaki bekerüljön Renihez hasonlóan, minimum 12 olyan dalpárt kell küldeni, ami még eddig nem szerepelt a műsorban. Ha teljesül, akkor neki is ígérem, hogy teret fogok adni a szereplésre és dalpárjai bemutatására. Tudom, nem könnyű a feladat, és nyilván feltétel az is, hogy nyomon kövesse adásainkat ahhoz, hogy minden feltételnek meg tudjon felelni, de hát nem adják könnyen a rádióban való szereplést sem. Ennek ellenére azért továbbra is várom a visszajelzéseket és a daljavaslataitokat, hát ha ezzel is tudjuk bővíteni és színesíteni az adásainkat, illetve hát ha lesz még valaki, aki egy újabb adást is össze tud rakni. Na ennyi bevezető után most már tényleg vágjunk bele a mostani adásba is. A mostani adást egy kevésbé ismert, de annál érdekesebb változattal nyitottuk. Ez volt Betty David Ice, Jackie DeShannon előadásában, amely 1974-ben jelent meg. Jackie DeShannon az amerikai könnyű zene egyik sokoldalú alakja, énekesnőként és dalszerzőként is jelentős pályát futott be. A 60-as években olyan dalokkal aratott sikert, mint a When the World Need Now Love, és többek között a Beatles amerikai turnéján is fellépett előzenekarként. Emellett dalszerzőként is maradandót alkotott, például ő jegyezte a When You Walk in the Room című dalt is, ami később számos előadó feldolgozásai között is megjelent. A Betty David Ice című számot is ő írt a Dana Wise társaságában. Az eredeti 1974-es verzió azonban még egészen más hangulatú volt, inkább egy könnyedebb, zongorás, kissé jazzes, retro stílusú dal, ami a korszak klub hangulatát idézte. A dalszövege egy különleges titokzatos nő karakterét írja le, aki ellenállhatatlan kisugárzással bír, a címben szereplő Betty Davis pedig egy legendás hollywoodi színésznő volt, akinek jellegzetes erőteljes tekintete inspirálta a hasonlatot. Fontos, hogy ez a verzió nem lett igazán nagy sláger, bár szakmai körökben értékelték, a szélesebb közönséget nem ért el, és a slágerlistákon sem ért el kiemelkedő helyezkedést, így sokáig egyfajta rejtett kincsnek számított. És itt jön a Duplájó egyik klasszikus története, egy dal, ami elsőre nem robban nagyot, de évekkel később teljesen új életet kapott. 1981-ben egy amerikai énekesnő, Kim Carnes gondolta újra ezt a dalt, és gyakorlatilag minden megváltoztatott rajta. A hangszerelés modernebb, minimalista, szintetizátoros lett, a tempó egy kicsikét másabb, a hangulat pedig jóval karakteresebb lett. És persze ott van Kim Carnes jellegzetes, rekettes hangja, ami teljesen új dimenziót adott a dalnak. A feldolgozás óriási siker lett, az Egyesült Államokban 9 hétig vezette a Billboard 600 listát, ami abban az évben az egyik legnagyobb slágerré tette. Emellett Grammy-díjat is nyert többek között az év felvétele kategóriában. Világszerte lista vezető lett, és gyakorlatilag ez a verzió tette halhatatlanná a dalt. Érdekesség látni a két változat közötti különbséget, míg az eredeti egy könnyedebb, szinte játékos portré egy különleges nőről,
addig a feldolgozás sokkal hűvösebb, titokzatosabb és modernebb hangulatot ad neki. Ugyanaz a történet, de teljesen más korszakban és zenei nyelven megszólaltatva. Jöjjön akkor már is a sok beszéd után ismét egy kis zene, mégpedig nem is akárkitől. Ez itt már az igazi világhírű sláger, Kim Carnes és a Bette Davis, már is itt nálunk a duplájóban.

Az imént az LGT egy klasszikus nagy sláger, ahol mindenki másként csinálja, csendült fel itt nálunk a duplájóban. A felvétel az 1977-es zene mindenki másképp csinálja című albumon jelent meg, és ez volt annak a korszaknak az egyik fontos lemeze, amikor a zenekar már a későbbi klasszikusnak nevezett felállásban dolgozott, Solti Jánossal a doboknál. A dalszerzője Presser Gábor, a szöveget pedig Sztevanovics Dusán írta. Nem tudom, hogy azt tudtátok-e, hogy Presser Gábor életének és indulásának fontos helyszíne volt a budapesti Dob utca 46/B, amelyhez több forrás is kapcsolja a családját és a korai zenei éveket. Ezek szerint az ottani pince és a házvilága is hozzátartozott ahhoz a közeghez, amelyből az LGT kinőtt. Maga a Lokomotív GT hivatalosan 1971. április 6-án alakult meg Budapesten, az alakítók pedig Presser Gábor, Ferenc Károly, Laux József és Barta Tamás voltak. A mindenki másként csinálja azért is különösen erős dal, mert nem egy szerelmes láger vagy egyszerű történetdal, hanem egy társadalmi látlelet. Dusán szövege sorra veszi, hogy az emberek mennyire eltérően élnek, gondolkodnak és viselkednek, miközben ugyanabban a világban mozognak. Ez ad a dalnak egyfajta ironikus, mégis nagyon pontos társadalmi üzenetet. Nem mindenki ugyanazt akarja, nem mindenki ugyanúgy boldogul, és nem mindenki ugyanazokat a szabályokat követi. Ezt a gondolatot a zene is jól alátámasztja. A szám ritmikája, hangszerelése és lüktetése miatt sokan a féle magyar regis különlegességnek is emlegetik, és a Presser életművéről szóló válogatásokban is kiemelt darabként szerepel. A dalnak nem a klasszikus listás sikere legfőbb ereje, hanem az, hogy hosszú távon beépült a magyar könnyű zene emlékezetébe. Maga az album is fontos állomás volt az LGT pályáján, és a címadó szám az együttes egyik legismertebb, legtöbbet idézett felvétele lett. A dal több mint 20 évvel később egy teljesen más zenei közegben is megszólalt. A feldolgozás Subbass Master, azaz Máté Szabolcs készítette el, aki 1977-ben született Gyulafirátóton, és a 90-es évek végén tűnt fel a magyar hip-hop színterén. A pályája elején kapcsolatba került az Animal Cannibals formációval, akik segítették az indulását többek között fellépési lehetőségekkel és szakmai háttérrel. Korai életére jellemző volt a szerényebb anyagi háttér, ami több interjúban is visszaköszönt, és amely hatással volt a szövegeire is. A szélesebb ismertséget a Félre az útból című bemutatkozó albuma hozta meg, amely platina lemez lett, majd ezt követte a 2001-es Tovább is van mondjam még album, amelyen a Mindenki másképp csinálja feldolgozás is szerepelt. Pályája során több területen is megjelent, Szinetár Miklós rendezővel is dolgozott együtt, valamint filmes és színpadi produkciókban is részt vett. Később kapcsolatba került a Magna Cum Laude zenekarral is, amely újabb zenei irányokat és együttműködéseket hozott a számára. Munkásságát helyben is elismerték, szülőhelyén Gyulafirátóton díszpolgári címmel tüntették ki. A feldolgozás érdekessége, hogy nem egyszerűen újra énekelte az LGT-dalt, hanem a saját műfajára fordította le. A rockos élő hangszerelési alap helyett itt a rap nyelve, a beszédritmus, a hangsúlyosabb, közvetlenebb hangzás és a 2000-es évek elejének magyar hip-hop hangzása került előtérbe. A cím is jelzi, hogy az eredeti gondolat megmaradt, de az előadásmód már más korszakhoz szól. Ráadásul egy későbbi interjúban Subbass Master maga is utalt rá, hogy az LGT dal feldolgozásához engedélyt kért, tehát ez egy tudatosan vállalt és hivatalos újragondolás volt. A két verzió összevetése különösen érdekes, az LGT féle változatban a társadalmi megfigyelés ironikusabb zenekari hangzásba csomagolt, szinte játékos formában jelenik meg, Subbass Masternél ugyanez a gondolat direktebb, keményebb, a rephez jobban illő hangzással érkezik meg. Vagyis az alapüzenet ugyanaz maradt, az emberek különböznek egymástól, mindenki a maga módján próbál boldogulni, csak míg 1977-ben ezt egy karakteres magyar rock zenekar mondta ki, addig bő 20 évvel később egy rapper fogalmazta át a saját generációja nyelvére. Most pedig jöjjön az a változat, amely ezt a jól ismert LGT gondolatot már a magyar rap felől közelítette meg. Szóljon már is a Subbass Master újra gondolása, ez már itt újra Mindenki másképp csinálja.

Az előbb egy olyan világsláger szólt, amelynek dallamát szinte mindenki ismeri még akkor is, ha a történetét már kevesebben tudják pontosan, ez volt a Kauma és a Lambada itt a Duplájóban. A dal 1989-ben jelent meg, és nagyon gyorsan bejárta Európát, majd a világ számos országát is. Az Egyesült Királyságban a hivatalos kislemezlistán a 4. helyig jutott, és 19 hétig maradt a mezőnybe, az Egyesült Államokban pedig a Billboard Hot 100 listán az 50. helyig jutott el. A korszak egyik legnagyobb nemzetközi popslágere lett, és több forrás szerint milliós példány számba fogyott világszerte. A Kauma egy francia-brazil kötődésű formáció volt, amelyet főként francia producerek állítottak össze, és a hangzás egyik legfontosabb eleme Leoa Braz éneke lett. A Lambada portugál nyelven hangzik el, és nem egyszerűen egy új dal volt, hanem egy korábbi dél-amerikai szerzemény táncosabb, nemzetközi piacra formált változata. A videó is sokat segített a sikerben, mert a zene mellé egy könnyen felismerhető, látványos tánckép is társult, és ez tovább erősítette a dal körüli divathullámot. A történet gyökere azonban Bolíviába vezet. Az alapdal az alattam is hallható Los Harcas együttestől származik, a címe pedig Llorando se fue, és 1981-ben rögzítették, majd 1982-ben jelent meg kislemezen is. A szerzők Gonzalo és Ulises Hermosa voltak, vagyis az Hermosa testvérek neve az eredeti változathoz kapcsolódik. A Los Harcas 1971-ben alakult Cochabambában, és a bolíviai népzene egyik legismertebb együttese lett. Az eredeti dal lassabb, fájdalmasabb hangulatú, és az andoki, illetve afro-bolíviai zenei hagyományokból táplálkozott. A Lambada útja azért is különleges, mert a Kauma-féle változat körül komoly szerzőjogi vita alakult ki. A Los Harcas szerint az új feldolgozás eleinte nem megfelelően tüntette fel az eredeti alkotókat, és ebből per lett. A későbbi döntések értelmében hivatalosan

de a körítés teljesen más lett. És ezt a dallamot vette elő újra 2011-ben Jennifer Lopez is, amikor megjelent az On The Floor című sláger Pitbull közreműködésével. A felvétel 2011. február 8-án jelent meg Jennifer Lopez Love című albumának felvezető dalaként. A szerzők között már ott szerepel Gonzalo és Ulises Hermosa neve is, vagyis itt már hivatalosan is elismerték az eredeti bolíviai kapcsolatot is. Az új változat produceri munkáját Red One irányította, a rap részt pedig Pitbull adta elő, aki a 2010-es évek elejének egyik legkeresettebb sláger előadója volt. Jennifer Lopez számára ez a dal különösen fontos állomás lett, mert hosszabb idő után ezzel tért vissza igazán erősen a nemzetközi popmezőnybe. Az On The Floor az Egyesült Királyságban az első helyig jutott, 2 hétig vezette a listát, az Egyesült Államokban pedig a Billboard Hot 100 lista 3. helyig emelkedett. A dal több országban listavezető lett, és az évtized egyik meghatározó klubslágereként maradt meg. A sikerhez az is hozzátartozott, hogy Jennifer Lopez táncos, látványos előadásmódja és Pitbull buli hangulata nagyon jól illett ehhez az újraformált dallamhoz. Az On The Floor már nem bánatos népzenei dal, és nem is egyszerű nyári úgynevezett lambada pop, hanem egy modern klubsláger lett. A mondani való középpontjában itt már az ünneplés, az együttburizás és a tánc felszabadító ereje áll. A zenei alap gyorsabb, keményebb és elektronikusabb lett, a szerkezet is a 2010-es évek nemzetközi pop hangzásához igazodik, miközben a fő dallam továbbra is egyértelműen felismerhető marad. Ez azt hiszem, hogy egy igazán érdekes történet volt arról, hogy hogyan jutott el ugyanaz a motívum a bolíviai népzenei gyökerektől a világslágeren át egészen a modern dance pop világáig. És most akkor jöjjön az a változat, amely új nemzedékkel is megismertette ezt a híres dallamot. Jöjjön már is Jennifer Lopez és Pitbull közös dala, az On The Floor már is itt nálunk a duplájóban. J-Lo!

Címint a változatosság egyében a Knight Rider című televíziós sorozat főcímzenéje szólt itt a duplájóban. A Knight Rider amerikai akciós sorozat volt, amelyet Glenn Larson hozott létre, és az NBC sugározta 1982. szeptember 26-a és 1986. április 4-e között. Összesen 4 évad és 90 epizód készült belőle. A sorozat főszereplője David Hasselhoff volt, aki Michael Knightot alakította, azt a bűnözőt, aki egy különleges mesterség és intelligenciával felszerelt autóval Kittel harcolt a bűnözők ellen. Kit hangját William Daniels adta, és éppen ez a beszélő, önálló személyiséggel rendelkező autó tette a sorozatot igazán emlékezetessé. A történet lényege az volt, hogy Michael Knight a Jogért és Igazságért Alapítvány megbízásából segített olyan ügyekben, ahol a hagyományos rendőri eszközök már nem bizonyultak elégségesnek. A sorozat az akció, a bűnügy és a technikai fantasztikum keveréke volt, és a 80-as években különösen erősen hatott a közönségre, mert a futurisztikus autó akkoriban szinte sci-finek számított. Az amerikai nézettségi versenyben a sorozat az indulásának az évadában bekerült a szezon 20 legnézettebb műsora közé, később pedig a nemzetközi forgalmazásnak és az ismétléseknek köszönhetően világszerte kultsorozattá vált. David Hasselhoff pályájának is ez hozta meg az igazi áttörését. Magyarországon is rendkívül népszerű volt az ismétléseknek köszönhetően, és a mai napig kultikus sorozatként tartják számon. A magyar változat sikeréhez a szinkron is nagyban hozzájárult, Michael Knight magyar hangja ugyanis Forgás Péter volt, aki több más szerepben is David Hasselhoff állandó hangjaként volt ismert. Kit hangját pedig Versényi László adta, aki a hazai szinkron egyik meghatározó alakja volt, és több ikonikus karakter megszólaltatójaként is ismerté vált. A főcímzene legalább annyira híres lett, mint maga a sorozat. A Knight Rider team szerzői Sue Phillips és Glenn A. Larson voltak. A dallam szintetizátoros hangzása tökéletesen illett a korszak technikai jövőképéhez, ezért maga a dal is önálló életre kelt, és később több pop és hip-hop felvételben is visszaköszönt. A legismertebb újrahasználása kétségtelenül a következő dalban hallható. Ebből a témából építkezett ugyanis Punjabi MC polgári nevén Rajinder Singh Rai, aki Angliában Coventry-be született, de családja punjabi származású. A punjabiak az India és Pakisztán határán fekvő Punjab régióhoz kötődnek, saját nyelvük van és erős zenei hagyományokkal rendelkeznek, ezek közül a legismertebb a Bhangra, amely Punjabi MC zenéjének is az alapja. Ő lett az egyik legismertebb előadó, aki a Bhangra világát nyugati klub hangzással és a hip-hoppal kapcsolta össze. A Mundián Tubácski először az ő 1998-as Legalized című albumán jelent meg, majd kislemezként 2002 végén, illetve Nagy-Britanniában 2003 elején futott be igazán. A dalénekes a Lab Janjua, a szöveg pedig bandzsami nyelvű. A cím jelentése nagyjából annyi, óvakodj a fiúktól, vagy vigyázz a srácokra. A felvétel különlegessége az volt, hogy az andalító vagy romantikus hangulat helyett egy nagyon erős, azonnal felismerhető motívumra épített a Knight Rider főzenéjére. Ez a zenei alap már korábban is felbukkant más popkulturális környezetben, de Punjabi MC változata vitte be igazán a világsláger kategóriába. A dal Európában nagyot szólt, az Egyesült Királyságban az 5. helyig jutott a hivatalos kislemezlistán, és ezzel az első Bhangra felvételek egyikeként érte lekkora áttörést a brit nagyslágerek között. Olaszországban és Belgium francia nyelvű régiójában listavezető lett, a Jay-Z közreműködésével készült későbbi változat pedig az amerikai Billboard Hot 100-on a 33. helyig jutott. A dalszövegében egy lány figyelmeztetnek arra, hogy legyen óvatos a fiúkkal, különösen azokkal, akik külsőségekkel próbálnak hatni rá. Vagyis itt is van egy egyszerű, de jól érthető társadalmi üzenet. Mégpedig az, hogy ne a látszat, a pénz vagy a menő fellépés alapján döntsünk az emberekről. Ez a mondani való azonban a nem punjabi jól értő közönségnél háttérbe szorult, mert a dal nemzetközi sikerét elsősorban a hangzás, a táncolhatóság és a nagyon erős zenei alap hozta meg. A két felvétel kapcsolata azért különösen izgalmas, mert az egyik oldalon ott van egy 80-as évekbeli amerikai tévésorozat ikonikus főcíme, amely a technikai jövőt és az akciófilmes világot idézi,
a másikon pedig egy brit-indiai producer világslágere, amely ezt a jól ismert motívumot teljesen új közegbe, a bangra és a klubzene világába emelte át. Az eredeti filmzeneit már nem üldözésekhez és szintetizátoros tévés akciókhoz kapcsolódik, hanem táncparkettre kerül és új nemzedékekhez jut el. Most pedig jöjjön az a dal, amely egy legendás sorozat fő témáját új környezetbe, új ritmusba vitte végig a világsláger listáin. Ő már Punjabi MC és a Mundian Tubacske itt nálunk a duplájóban.

Az előbb Sinisten egyik legnagyobb sláger a Morning Clean, vagy ahogyan az Egyesült Királyságban megismerték, 9 to 5 szólt itt a duplájóban. Sheena Easton skót énekesnő, akinek pályáját a BBC The Big Time című műsora indította el 1980-ban. A dal először Nagy-Britanniában jelent meg 9 to 5 címmel, és ott a hivatalos slágerlistán a harmadik helyig jutott. Amikor viszont Amerikába is kiadták, már Morning Train 9 to 5 lett a címe, hogy ne keveredjen össze Dolly Parton akkoriban futó 9 to 5 című sikerével. A dal az Egyesült Államokban aztán még nagyobbat szólt, a Billboard 600 első helyig jutott, és ez lett Sheena Easton legnagyobb nemzetközi slágere. A dalt Flori Palmer írta, a producer pedig Christopher Neal volt. A története egyszerű, mégis nagyon hatásos, egy nő szemszögéből íródott, aki egész nap várja, hogy a férje hazaérjen a munkából. Ezért lett ilyen könnyen szerethető ez a dal, mert egy hétköznapi helyzetből indult, de nagyon fülbe mászó rádióbarát popdal kerekedett belőle. A 80-as évek elejének könnyű, tiszta hangzását hozta, és éppen ettől vált időtállóvá. A következő változat 20 évvel később már magyarul született meg. Auchilla feldolgozása 8-tól fél 6-ig címmel jelent meg, és 2000 augusztusában került ki maxi kislemezen a Sony Music gondozásában. A dala minden rendben korszakához kapcsolódik, vagyis ahhoz az időszakhoz, amikor Auchilla már önálló stabil név volt a hazai popzenében. Auchilla 1972-ben Budapesten született, és Emerton díjas előadó. A 90-es évek végétől a magyar rádiók rendszeresen játszották a dalait, és nem csak énekesként, hanem média szereplőként is jelen volt. Pályájában az is érdekes, hogy vokalistából lett önálló előadó, és többféle zenei közegben is otthonosan mozgott. A popdalok, a feldolgozások és a műzikelek világa egyaránt közel állt hozzá. A 8-tól fél 6-ig jól mutatja, hogyan lehet egy 80-as évekbeli angol nyelvű slágert a 2000-es évek elejének magyar pop hangzására átültetni. Az eredeti dal szerkezete felismerhető marad, de a hangzás már a hazai rádiók közegére szabott. A magyar szöveget Szabó Ágnes jegyzi, miközben az eredeti szerző neve is feltüntetésre került a kiadványon. A két változat közötti különbség jól hallható. Sheena Easton felvétele a 80-as évek elejének nemzetközi popslágere, amely a maga idejében listákat vezetett, Auchilla változata pedig már a magyar rádiós pophangzás felől közelít ugyanahoz az alaphoz. Az egyik egy nemzetközi áttörés története, a másik pedig annak a példája, hogyan kap új nyelvet és új közeget egy ismert dallal. Most pedig jöjjön ennek a slágernek a magyar változata, szól már is Auchilla és a 8-tól fél 6-ig itt nálunk a

Az előbb az Apache első felvett változata szólt Burt Wilden előadásában itt a duplájóban. Azért fontos így fogalmazni, mert a dal történetében ez lényeges különbség. Jerry Lordan szerzeményét valóban Burt Wilden rögzítette először 1960 elején, de a kiadás körül csúszás volt így végül, nem az ő változata lett a nagy áttörés. A Brit hivatalos listán Burt Wilden kislemeze később a 24. helyig jutott. Burt Wilden a brit gitárzene fontos alakja volt, nem csak előadóként, hanem tanárként is dolgozott. Az 50-es, 60-as évek fordulóján sok fiatal gitárosra hatott, és a neve a korszak hangszeres könnyű zenéjében különösen ismert volt. Az Apache felvételével tehát nem egy ismeretlen zenész próbálkozott, hanem egy akkor már jegyzett gitáros. Mégis érdekes fordulat, hogy a dal igazi karrierje nem nála, hanem egy másik előadónál indult be. Maga a szerzemény Jerry Lordan műve. A cím és a hangulat a West End világot idézi. Lordan később arról beszélt, hogy a dallal megszületésére hatott az Apache című 1954-es film, és olyan zenét akart írni, amely egyszerre legyen drámai és méltóság teljes. Mivel ez egy hangszeres darab, itt nincs klasszikus értelembe vett dalszöveg, vagyis a történetet nem a szavak, hanem a gitárhangzás meséli el. A fordulat akkor jött, amikor Jerry Lordan turné közben megmutatta a dalt a Shadows tagjainak. A zenekarnak megtetszett a szerzemény, fel is vették 1960 júliusában, majd nagyon gyorsan kiadták. Ez lett az a verzió, amely végül valóban történelmet írt, a brit hivatalos lágerlistán az első helyig jutott, és 5 héten átmaradt ott. A dal összesen 21 hétig szerepelt a brit listán, vagyis messze túlmutatott egy egyszeri slágeren. A Shadows ekkor még szorosan összekapcsolódott Cliff Richarddal, mint kísérő zenekar, de az Apache megmutatta, hogy önálló hangszeres együttesként is óriási erejük van. A felvétel hangzását főleg Hank Marvin jellegzetes szóló gitárja tette emlékezetessé, az E-Ho, a vibrátó és a tiszta, mégis erőteljes dallamvezetés később rengeteg gitárosra hatott. Több későbbi összefoglaló és zenei visszatekintés is az egyik legfontosabb korai brit rock instrumentális felvételként említi ezt a dalt, és éppen ez teszi különösen érdekessé ezt a dalpárt. Burt Wilden változata azért fontos, mert ő készítette el elsőként a felvételt, tehát nála indult a történet. A Shadows verziója viszont már nem egyszerűen egy újabb változat volt, hanem az a hangzás, amelyből valódi klasszikus lett. Az egyik kiinduló pont, a másik a nagy áttörés. Ugyanaz a dallam, mégis két egészen más hely a pop történelemben. Mi most hamarosan elmegyünk egy kis szünetre, majd a hírek után folytatjuk a második órával, szóval ne menjetek messzire, mert érdemes lesz velünk tartani a következő órában is. De mindenek előtt jön az a változat, amely világhírűvé tette ezt a Jerry Lordan szerzeményt, és a Shadows egyik legnagyobb slágerévé vált. Ez már itt újból az Apache A duplájóban.

0: csak a slágereket duplázzuk, hanem a műsoridőt is. Duplán jó. Azonnal folytatjuk.
1: Hobby Rádió!
2: Hallottál már erről a rádióról?
3: Hallottam, hogy van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantelem esküszöm.
4: Hobby Rádió. A hangadó.
1: Kattints ránk! Hogy ránk kattanhass.
5: Koronavírus stagnált a koncentráció a szennyvízben. A megszokottnál később indul idén a kék szalag. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Országos szinten stagnált a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben a múlt héten, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Az év 22. hetében minden helyszínen stagnálást tapasztaltak, az örökítő anyag koncentrációja valamennyi mintában az alacsony tartományban volt. A szennyvíz minták alapján nem várható a koronavírus fertőzések számának emelkedése. A megszokottnál később, július 30-án rajtol idén a kék szalag Balaton kerülő vitorlás verseny. A Magyar Vitorlás Szövetség főtitkára elmondta, két tényező is nehezíti a szervezést. Egyrészt az, hogy az aszályos téli időjárás miatt jelenleg csak 83 cm a Balaton átlagos vízállása, emiatt elképzelhető, hogy a Keszthelyi bóját át kell helyezniük Balatongyörök térségébe, vagy a Szigligeti öbölbe a mélyjárású hajók miatt. A másik gondot az okozza a szervezésben, hogy július végén a főidényben jóval több nem versenyhajó van a Balatonon, mint a verseny szokásos idején július elején. A kék szalagra idén is több mint 500 hajót és 2600 versenyzőt várnak a szervezők. Az eseményt 58. alkalommal rendezik meg. Egyre komolyabb problémát jelentenek a túlhangos motorkerékpárok a szlovákiai Magas Tátra egyes részein, ezért a helyi önkormányzat rendkívüli ellenőrzéseket tervez a nyáron, illetve törvényi megoldást is sürget a hangos motorok behajtásának korlátozására. A kialakult helyzettel kapcsolatban Magas Tátra település polgármestere arról tájékoztatott, hogy a nyári turisztikai szezon kezdetével a probléma tovább fokozódott, és több lakossági panaszt is kaptak. A kezdeményezés nem egyedülálló, az Alpok egyes térségeiben, illetve Lengyelországban is vannak hasonló korlátozások. Hőségvédelmi cselekvési tervet mutatott be a spanyol kormány. A szaktárca bevezetett egy lakossági riasztórendszert, amelyre regisztrálva az emberek SMS-ben vagy e-mailben kaphatnak napi tájékoztatást a környékükön fennálló kockázatokról. A már május közepén életbe léptetett és szeptemberig érvényes stratégia célja a magas hőmérséklet emberi szervezetre gyakorolt hatásainak előrejelzése, amelyet kiemelt egészségügyi problémának tekintenek, mivel a szélsőséges hőségepizódok egyre gyakoribbak, intenzívebbek és hosszabb ideig tartanak Spanyolországban. Évente 1,5 millió ember hal meg, és további 886 millió megbetegszik az ellenőrizetlen forrásból származó szennyezett élelmiszer fogyasztása miatt, figyelmeztetett az Egészségügyi Világszervezet. A WHO tanulmánya szerint az 5 év alattiak jól lehet a világ népességének alig 9%-át teszik ki, háromszor nagyobb veszélynek vannak kitéve, mint más korcsoportok. Az ő korukban ugyanis a szennyezett ételfogyasztása nagyobb valószínűséggel vezet halálhoz. Emellett a gyermekek esetében az ételekben található méreganyagok, például az ólom gyakrabban okoz visszafordíthatatlan idegrendszeri és fejlődési rendellenességet. Gomoly felhős napos idő várható vasárnap, néhol előfordulhat zápor, zivatar. A szelet élénklökések kísérhetik. A minimum 10 és 16, a maximum 25 és 30 fok között alakul.
1: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
6: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
7: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
6: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
7: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
6: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
7: Hobbyradio.hu.
6: A rádiót. Műsorajánló.
7: Pilleso! Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
8: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás a rádióban is.
7: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
9: Felrázzuk a város, és önök elé tárjuk egy koktélként.
7: Koktél.
9: Érdekes témák, érdekes emberek.
7: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
10: vers, próza jelenet, előadás, hangjáték.
4: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től.
6: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.
0: Hallottad már? Csak nem tudod, honnan ismerős.
11: Jaj!
0: Vagy nem is gondoltad volna, hogy már eleve feldolgozás. Mi most összegyűjtöttük a legnagyobb slágereket és azok feldolgozásait, hogy bemutassuk, mennyire lopás, újragondolás vagy híd a generációk között. Duplájó, a feldolgozások műsora.

Plastic Sphinx egyik legismertebb felvételével köszöntök mindenkit sok szeretettel a duplájú műsorának második órájában, ahol most is a legnagyobb slágereket hoztuk el csak is párossával. Én továbbra is Csák Attila vagyok, és ez volt a She's Like the Wind. A dal Patrick Swayze és Stacey Wydell-t írta még a 80-as évek közepén, végül a szám az 1985-es Dirty Dancing filmzenéjén kapott helyet, és Patrick Swayze mellett Wendy Fraser énekhangja is hallható benne. A felvétel produceri munkáját Michael Lloyd végezte. A dal nem egyszerűen egy filmsláger lett a sok közül, az Egyesült Államokban a Billboard 600 harmadik helyéig jutott, az Adult Contemporary listát pedig vezette, vagyis önálló popslágerként is nagyon erős karriert futott be. A szám története a filmhez is szorosan kapcsolódik. A Dirty Dancing 1987-ben került a mozikba, és hatalmas nemzetközi siker lett, a filmzene pedig külön életre kelt. A She's Like the Wind jól illeszkedett ez a világhoz, visszafogott, mégis nagyon emlékezetes dal, amelyben a főhős szemszögéből jelenik meg a vágy és a bizonytalanság. A szöveg arról szól, hogy a férfi szinte elérhetetlennek érzi azt a nőt, akit szeret, tehát a középpontban a távolság, a vágyakozás és az önbizalom hiány áll. Patrick Swayze esetében az is külön érdekesség, hogy őt a közönség elsősorban színészként ismerte, mégis egy olyan dalt adott elő, amely a zenei pályáján is maradandó nyomot hagyott. Nagy-Britanniában is sikeres volt a kislemez, Németországban és Franciaországban szintén listára került, vagyis ez nem csak az amerikai filmközönségénél működött, hanem nemzetközi slágerré vált. A következő változat közel 20 évvel később érkezett. A Vikings Feet Malik feldolgozása 2006-ban jelent meg, és a német nyelvterületen komoly siker lett. A projekt mögött a német producer DJ STATIC állt, az énekes pedig Malik volt. A feldolgozás címe rövidebben Like the Wind lett, és Németországban egészen a második helyig jutott, összesen 18 hétig szerepelt a listán. Ezzel a változatlista szempontból Németországban még magasabbra jutott, mint Patrick Swayze eredetie. Ez a feldolgozás már teljesen más korszak hangzását hozza. Az eredeti 80-as évekbeli lágyrokkos poppos világ helyett itt a 2000-es évekbeli R&B-s poppos elektronikus hangszerelést hallunk. A dallam és az alapérzés megmaradt, de a hangzás simább, modernebb és rádiósabb lett. A lényeg tehát nem a történet átírása, hanem a korszakváltás. Ugyanaz a dal új zenei környezetbe került. A két változat közötti különbség ezért nagyon jól hallható. Patrick Swayze felvétele szorosan összenőtt a Dirty Dancing világával, és a 80-as évek egyik emlékezetes filmslágere lett, a Vikings Feet Malik változata viszont már a 2000-es évek poppiacára szabja ugyanezt a dalt, kevésbé filmes, sokkal inkább modern rádiós feldolgozás. Az egyik egy korszak romantikus filmjének, a másik ugyanennek a dallamnak egy újabb klubos rádióbarát újraértelmezése. Most pedig jöjjön ennek a jól ismert filmslágernek a 2000-es évekbeli újra gondolt változata, szóljon már is Vikings és Malik közös sláger a She's Like the Wind most.

Az előbb a 90-es évek egyik meghatározó hazai slágere, a Hip Hop Boys is az Ott várok rád szólt itt nálunk a duplájóban. A Hip Hop Boys 1992-ben alakult Budapesten, és rövid idő alatt a korszak egyik legsikeresebb magyar pop-rap formációjává vált. A zenekar legismertebb felállását Levity, OG Duck, Relaxion és a később csatlakozó Gidó alkották. Az Ott várok rád az 1996-os negyedik albumukon jelent meg, és jól mutatja azt a hangzást, ami akkoriban a hazai rádiókat és klubokat is meghatározta, könnyen énekelhető refrén, rebbetétek és egy erősen bulizós nyári hangulat. A csapat pályája a 90-es évek második felében volt a csúcson, majd 1998-ban feloszlott, bár később több alkalommal is visszatértek retro fellépésekre. A tagok közül Relaxion, vagyis Szűcs Zoltán a feloszlás után a tánc és a koreográfia irányába fordult, és később az Attraction produkciókori munkáival is ismerté vált. 1995-ben felléptek az első Total Dance Fesztiválon a budapesti sportcsarnokban, ahol a korszak legnagyobb Eurodance előadóival szerepeltek egy színpadon. Emellett pályájuk során több nemzetközi sztárkoncertjén is felléptek elő zenekarként, például olyan előadók előtt, mint a Dr. Albán vagy az East 17, ami jól mutatja, hogy a hazai sikerek mellett nemzetközi produkciók környezetében is jelen voltak. A dal több mint 20 évvel később új formában tért vissza. Dr. Béres polgári nevén Béres Attila magyar DJ és producer, aki az utóbbi években azzal vált ismerté, hogy a 90-es és 2000-es évek ismert magyar slágereit modern elektronikus hangzással dolgozza fel. A 2020-as években több sikeres együttműködése is volt, amelyek széles rádiós és online közösséget értek el, ezek közül az egyik ismert példa a Radics Gigivel készült Dilemma. Dalai rendszeresen szerepelnek rádiós játszási listákon, és stabil szereplője lett a mai magyar könnyű zenei kínálatnak. Az Éjjel ott várok rád című dal feldolgozása számára személyesen is fontos projekt volt. Több interjúban is elmondta, hogy már a 90-es években hallgatta és szerette a Hip Hop Boys dalait, így ez a feldolgozás egy régi zenei élmény újraértelmezéseként is felfogható. A dal már a mai hangzásvilághoz igazodik, elektronikus alapokra épül és rövidebb, direktebb hangzásmóddal szólítja meg a mai közönséget. A feldolgozás partner előadója a Mango Rise, egy magyar zenekar, amely a pop és az alternatív, illetve az underground hatások között mozog, és ezzel a projekttel szélesebb közönséghez is eljutottak. A dala megjelenése után a YouTube-on a felkapott videók közé is bekerült, ami jól mutatja, hogy az új verzió a mai közönségnél is működik. A két változat közötti különbség így elsősorban a korszakváltásban érhető tetten. A Hip Hop Boys felvétel a 90-es évek hazai pop-rap világát képviseli, míg a Dr. BRS féle feldolgozás már a mai digitális és rádiós közösséghez igazodik. Ugyanaz a dal, ugyanaz az alaphelyzet, de teljesen más zenei környezetben szólal meg. Most pedig jöjjön ennek a slágernek a mai újra gondolt változata, már is szól itt nálunk Dr. BRS és Mango Rice közöse, ez már itt az Éjjel ott várok rád, most itt nálunk a dupla.

Az elmúlt percekben egy igazán ismert dal eredeti változata a Holland You Are In The Army Now című dala szólt itt a duplájóban. A dalt a holland testvérpár Rob és Freddy Bolland, vagyis a Bolland & Bolland írta és vette lemezre. A felvétel 1981-ben jelent meg, és már az eredeti változat is komoly sikert aratott. Norvégiában 6 egymást követő héten átvezette a slágerlistát, Finnországban pedig szintén az élre került. Ez azért fontos, mert sokan ma már automatikusan a Status Quo-hoz kötik ezt a dalt, pedig a történet valójában itt kezdődött. A Bolland testvérek a dalt a hidegháború idején írták, amikor Európában sok fiatal került közel a katonai szolgálathoz, akár besorolás, akár önkéntes jelentkezés révén. És bár első hallásra akár egy katonai indulóra is emlékeztethet, valójában ennek éppen az ellenkezőjéről szól. A dal fő üzenete nagyon egyértelmű, a háború nem az, aminek a fiatalok gondolják. A valóság kemény, kiszámíthatatlan és félelmetes, és az a kép, amit sokszor mutatnak róla, nem egyezik azzal, amit a katonák a saját bőrükön tapasztalnak meg. A történet egy fiatal szemszögéből bontakozik ki, aki bekerül a hadseregbe. Eleinte még lehet benne valamiféle lelkesedés vagy kíváncsiság, de nagyon gyorsan jön a felismerés. You are in the army now, vagyis most már nincs visszaút, és egészen más valóság vár rá, mint amit korábban elképzelt. A dal végig azt mutatja meg, hogyan omlanak össze ezek az illúziók. Nincs hősiesség, nincs dicsőség a hétköznapokban, helyette parancsok, kiszolgáltatottság és folyamatos veszély jelenik meg. A legismertebb sorok közül is több erre utal, hiába mondják, hogy hős leszel, a valóságban a golyók mindenkire ugyanúgy hatnak, és nagyon gyorsan eltűnik az a kép, amit kívülről sugalnak a katonai életről. És itt jelenik meg a dal egyik legerősebb mondanivalója, ami ma is aktuális. Kritikát fogalmaz meg azzal kapcsolatosan, ahogyan a háborút sokszor bemutatják. A szöveg mellett ott van a gondolat, hogy a politika és a propaganda gyakran szép szavakat használ, bátorságot és hősiességet ígér, miközben a valóságban a fiatalok sokszor kiszolgáltatott helyzetbe kerülnek, és eszközzé válnak egy náluk nagyobb rendszerben. A következő nagy fejezet 1986-ban jött el, amikor a Brit Status Quo elkészítette a saját változatát, immár In The Army Now címmel. Ez került fel az azonos című albumukra is, és ez lett az a verzió, amely világszerte igazán ismerté tette a dalt. A brit hivatalos slágerlistának is lemez a második helyig jutott, és 14 hétig szerepelt a listán. A Status Quo esetében az is érdekes, hogy a zenekart addig elsősorban a lendületes gitárközpontú rock hangzásáról ismerték, itt viszont egy feszesebb, komorabb hangulatú dalt vittek sikerre. A szerzők azonban ugyanazok maradtak, Rob és Freddy Bolland, vagyis a dal mondani valója nem változott, csak egy szélesebb közönséghez jutott el. A két változat közötti különbség így inkább a hangzásban van, nem a tartalomban. Az eredeti verzió erősebben kötődik a korabeli európai hangulathoz, míg a Status Quo feldolgozása egy nagy nemzetközi rockslágerré emelte ugyanezt az üzenetet. És talán éppen ez az oka annak, hogy a dal ennyire időtálló maradt, nem csak egy korszakról szól, hanem egy olyan helyzetről, amely újra és újra előkerül, és amelynek a valósága sokszor egészen más, mint amit kívülről látni lehet. Most pedig akkor jöjjön az a változat, amely világszerte igazán ismertté tette ezt a dalt. Szól már is itt nálunk a Status Quo felvétele, ez az ismert változat, amit már mindenki ismer, ez az In The Army Now most itt nálunk.

előbb egy venezuelai klasszikus Simón Díaz Caballo Viejo című dala szólt itt a duplájóban. Venezuela, a Venezuela öké. Na mindegy, ezt a szót nem fogom tudni ebből a megszólalásba kimondani, úgyhogy ezért előre is elnézést kérek mindenkitől, na de folytassuk tovább. Simón Díaz a venezuelai népzene egyik legnagyobb alakja volt. Nem véletlenül hívták sokan egyszerűen csak Tío Simónnak. Énekesként, zeneszerzőként és műsorvezetőként is ismert volt, de talán a legfontosabb az, hogy egész életében a venezuelai síkságok zenéjét a Llanera hagyományt képviselte. A dal 1980-ban jelent meg, és mára nem csak az ő egyik legismertebb slágere lett, hanem a venezuelai zene egyik alapdarabja is. A dal címe magyarul nagyjából azt jelenti öreg ló. A szöveg azonban nem állatokról szól, hanem egy költői hasonlatra épül. Arról beszél, hogy a szerelem és a szenvedély nem csak a fiatalság kiváltsága. A fő gondolat az, hogy amikor a szerelem igazán megérkezik, akkor az embert olyan erővel ragadja magával, hogy az életkor szinte elveszíti a jelentőségét. Ezért lett a dal ennyire időtálló, egyszerre népies, egyszerre bölcs, és közben nagyon könnyen átélhető. Zeneileg is nagyon erős alapanyag. A Caballo Viejo a venezuelai népzene világából érkezik, mégis olyan dallama van, amelyet a latin zene számos műfaja könnyedén tovább tudott vinni. Nem véletlen, hogy az évek során rengetegen feldolgozták, és a dal messze túlnőtt Venezuela határain. Simón Díaz pályáját később Grammy-díjjal is elismerték, a Caballo Viejo pedig a legismertebb szerzeményei között maradt fenn. A következő nagy lépést a Gypsy Kings tette meg. A dél-franciaországi gyökerű együttes Nicolas Reyes és Tomino Baliardo köré épült, és a 80-as évek végén ők vitték be a flamenco rumbát a nemzetközi popzene slágerei közé. A Bambolio 1987-ben jelent meg, és az ő egyik legismertebb felvételük lett. Ennél a dalnál az a különösen érdekes, hogy nem egyszerű szó szerinti feldolgozásról van szó. A Bambolio hivatalosan is egy olyan átdolgozás, amelynek egyik legfontosabb alapja a Caballo Viejo. A Gypsy Kings megtartotta a venezuelai dal több motivumát és dallamformátumát, de közben saját stílusára formálta az egészet, és egy másik régebbi forráshoz, az André Filiu féle Bambolióhoz is hozzányúlt. Ez a zenei világ sokak számára a Carmen Miranda előadásain keresztül vált ismerté világszerte, aki a 30-as, 40-es években a brazil zenét vitte el a nemzetközi közönséghez. Az alattam hallható motivum hangulata is ehhez a korszakhoz és stílushoz áll közel. Így született meg egy olyan világsláger, amelyben egyszerre van jelen a latin-amerikai népzene, a flamenco rumba és a 80-as évek nemzetközi pop hangzása. A Gypsy Kings változata hatalmasat ment világszerte. Maga a dal az együttes védjegyévé vált, a hozzátartozó album pedig nemzetközi áttörést hozott nekik. Az Egyesült Államokban hosszú ideig szerepelt a Billboard 200-on, az album több országban arany vagy platina lemez lett, a Bambolio pedig a latin pop egyik legismertebb dala lett a világon. A két felvétel közötti különbség nagyon szépen hallható. Simón Díaz előadásában a dal földközelibb, népiesebb és történetmesélőbb, a Gypsy Kingsnél ugyanebből egy sokkal lendületesebb, táncosabb mediterrán hangulatú sláger lett. Az alapérzés azonban nem tűnt el, mindkét változatban ott van az az elementáris érzelem, csak más zenei nyelven szólal meg. Az egyik egy venezuelai népzenei klasszikus, a másik egy nemzetközi világsláger, és pontosan ez az a pillanat, amikor egy erős dallam kilép a saját közegéből és új életet kezd. Most pedig jöjjön az a változat, amely ezt a dallamvilágot az egész világ számára ismertté tette. Szól már is itt nálunk a Gypsy Kings egyik legnagyobb sláger, ez már itt a Bambolio. Venezuela, a venezuelai, aki. Na megyek gyakorolni, addig is szóljon a dal.

Az előbb Tom Jones egyik legnagyobb és máig legtöbbet emlegetett slágere a Delilah szólt itt a duplájóban, közben pedig számtalan üzenetet kaptam azzal kapcsolatosan, hogy miket is kellene kimondanom, mint például a mit sütsz kis szücs, tánsós húst sütsz kis szücs, vagy a jamaikai amaikai, aki, vagy az ipafai papnak fapipája van, mert az ipafai fapipa, papi fapipa, szóval ezek mind-mind mennek, de a venezuelai, aki, az nem feltétlenül, na de hát úgy látszik, hogy ezt is soha nem fogom tudni kimondani. Na rátérjünk is vissza arra, amiről ez a műsor szól. Ugyanis ezt a dalt, amit az imént hallottunk, Barry Manzon és Les Reed írta, Tom Jones pedig 1968. februárjában jelentette meg. A felvétel nagyon gyorsan nemzetközi siker lett, a brit listán a második helyig jutott, több európai országban az élre került. A dalszerzői ugyanebben az évben Ivor Novello díjat is kaptak érte. A Delilah azért is különleges, mert első hallásra könnyen tűnhet egyszerű nagyívű popslágernek, valójában viszont egy komoly történetet mesél el. A szöveg féltékenységről, csalódásról és erőszakról szól, vagyis nem egy romantikus szerelmes dal, hanem egy klasszikus, tragikus történet popzenei formában. Talán éppen ez adta a különös erejét is, egyszerre volt fülbemászó és drámai. Később a dal annyira összefort Tom Jones nevével, hogy még a walesi sportkultúrába is külön életet kapott, ugyanis a walesi rugby meccsek egyik gyakran énekelt szurkolói dala lett, bár a szövege miatt később viták is kísérték. A magyar közönséghez is ugyanebben az évben jutott el a dal Kós János előadásában. Az ő Delilah felvétele az 1968-as magyar kislemezen jelent meg, az eredeti szerzők neve mellett pedig a magyar szövegíróként Tardos Péter nevét is szerepeltették, vagyis itt is valódi hivatalos magyar átvételről beszélünk. Kós János életútja önmagában is érdekes és nagyon sokoldalú. 1937-ben Bukarestben született, eredeti neve Kupsa János volt. Zenei tanulmányait a Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskolában, majd a Zeneművészeti Főiskola oboa szakán végezte, és pályáját hangszeresként kezdte. 1957 és 1960 között az Országos Pénzügyőr Zenekar tagja volt. A szélesebb országos ismertséget azonban a Tázdal Fesztivál hozta meg számára, és a 60-as évektől a magyar könnyű zene egyik állandó szereplője lett. Később nem csak énekesként, hanem színészként és humoristaként is ismert lett, többek között a Mikroszkóp színpadon. Pályáját pedig Artisius díjjal is elismerték. A Delilah az ő előadásában azért érdekes, mert Kós János nem egyszerűen elénekelte a Tom Jones féle világslágert, hanem a korszak magyar tánzdalos nyelvére ültette át. A dallam és a drámai felépítés megmaradt, de a dal már közelebb került ahhoz a hazai könnyű zenei világhoz, amelyben Kós János igazán otthon volt. Ez a változat így nem csak fordítás, hanem egyben jó lenyomata annak is, hogyan kerültek be a nagy nemzetközi slágerek a magyar popzene világába a 60-as évek végén. A két felvétel közötti különbség tehát nem a történetben, hanem inkább a közegben van. Tom Jones verziója egy nemzetközi nagyívű popdráma, Kós Jánosé pedig ennek a magyar táncdalos korszakba illesztett változata. Ugyanaz a dal, ugyanaz a feszültség, csak más előadói világgal és más nyelven. Most pedig jöjjön a magyar változat a 60-as évek hazai könnyű zenéjének egyik sokoldalú előadójától, már is szólít nálunk Kós János és a Delilah, csak is itt.

Az előbb a dal eredeti változata, Christine Milton felvételes volt, ez volt a Superstar itt a duplájóban. Ez azért fontos, mert sokan automatikusan Jomíniához kötik ezt a dalt, pedig a történet valójában Dániából kezdődött. A Superstar szerzői Mick Hansen, vagyis Cutfather, Joe Belmatti és Rimi voltak, az első ismert előadó pedig a dán énekesnő Christine Milton. Az ő változata 2003. januárjában jelent meg, és nagyon komoly hazai siker lett, 7 héten át vezette a dán slágerlistát. Vagyis itt egy olyan dalról van szó, amely már az eredeti verzióban is nagyot szólt, csak nem nemzetközi, hanem elsősorban dán környezetben. Christine Milton a 2000-es évek elején tűnt fel a dán pop zenében, és a Superstar lett az a felvétel, amely igazán ismerté tette. A dal később a Friday című albumán is helyet kapott, és ez a siker nagyban hozzájárult ahhoz, hogy az albuma is az érdekelőjön Dániában. Az eredeti változat hangzása már magában hordozta azt a könnyed, modern R&B pop világot, amely aztán később nemzetközi szinten is működni tudott. A dalszöveg egy idealizált férfi képet rajzol meg, valakit, akire egy nő felnéz, akiért rajong, és akit szinte filmszerűen tökéletesnek lát. Nincs benne társadalmi üzenet a szószoros értelmében, inkább a rajongás, a vonzalom és a túlzásig emelt csodálat adja a lényegét. És talán éppen ezért működött ennyire jól, hiszen egyszerre könnyed, fülbemászó és azonnal megjegyezhető volt. A következő nagy lépést aztán Jamelia tette meg, amikor még ugyanebben az évben elénekelte a dal saját változatát. Az ő felvétele 2003. szeptemberében jelent meg az Egyesült Királyságban a Thank You című album második kislemezeként. És itt történt meg az, ami sokszor eldönti egy dal sorsát. Ugyanaz a szerzemény egy nagyobb piacra került, és hirtelen nemzetközi slágerré vált. A brit listán a dal a harmadik helyig jutott, és az év egyik legnagyobb kislemeze lett az Egyesült Királyságban, később pedig platina lemez minősítést is kapott. De nem állt meg itt, a Jamelia változat Ausztráliában és Új-Zélandon listavezető lett, és még jó néhány országban bekerült a top 10-be. Vagyis a dal igazi világslágerré már az ő előadásában vált. Külön érdekesség, hogy a szerzők ezért a szerzeményért egy rangos brit dal szerzői elismerést is kaptak, ami jól mutatja, mekkora utat járt be ez a felvétel néhány hónap alatt. A két változat közötti különbség nem annyira a dal szerkezetében, hanem inkább a környezetében és a hatásában van. Christine Milton előadásában ez egy erős dán pop siker, Jamelianál pedig ugyanebből nemzetközi R&B sláger lett. Az alap ugyanaz, a szerzők ugyanazok, a dallam is ugyanaz, de más előadóval, más piacon és más nyilvánosság előtt a dal egészen más léptéket kapott. És ettől lesz ez a páros igazán izgalmas. Itt nem egy régi klasszikus újraéneklését halljuk, hanem azt, hogy lesz egy helyi sikerből néhány hónap alatt világsláger. Nos hát ilyen is ehhez hasonló érdekes dalpárokkal igyekszek készülni a következő adásokban is. A következő héten azonban egy speciális adással folytatjuk majd a duplájot, ugyanis minden slágernek magyar lesz a párja, és reményeim szerint vendégem is lesz majd a műsorban, de egyelőre ennél többet nem árulhatok el, egy dolgot viszont egészen biztosan megígérhetek, hogy venezuelai dalpárt egészen biztosan nem fogok hozni. Szóval találkozzunk a jövő héten ugyanitt ugyanekkor egy speciális adás keretén belül. Addig is azonban megköszönöm az elmúlt két órában tett kitartó figyelmeteket. Most így utolsó dalként hallgassuk meg azt a változatot, amely az imént hallott dalt az egész világon ismerté tette. Ez lesz majd Jamelia és a Superstar itt a duplájóban. Én pedig megyek, Csák Attilát hallottátok. Sziasztok!

0: Ez volt a Duplán Jó, ahol a slágerek tovább élnek a jövő héten is.
1: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
2: Négy vizsgálóbizottság tagjait és tisztségviselőit választja meg az országgyűlés hétfőn. Nyilvánosan is elérhetővé tette új éghajlati portáját a Hungaromet. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Négy vizsgálóbizottság tagjait és tisztségviselőit választja meg az országgyűlés hétfőn. A Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseit, a spontán privatizációt és a közvagyon elvesztését, a kegyelmi botrány felelőseit, valamint a gyermekvédelem rendszer szintű válságát feltáró vizsgálóbizottságok tagjainak és tisztségviselőinek megválasztásáról döntenek. A képviselők emellett a juttatásaik csökkentéséről szóló törvényjavaslatról is szavaznak. Megkezdődik a Hajógyári sziget és Óbuda közötti K-híd teljes körű rekonstrukciója ősszel. A cél, hogy a hídon úgy alakítsanak ki biztonságosabb és szélesebb útpályát, hogy közben megőrizzék jellegzetes arculatát. A kivitelezést a Hajógyári szigeten tartott nagyobb nyári rendezvények idejére felfüggesztik, így ekkor nem korlátozzák a forgalmat. A munka várhatóan 2027 végére fejeződik be. Nyilvánosan is elérhetővé tette új éghajlati portáját a Hungaromet Magyar Meteorológiai Szolgáltató Nonprofit ZRT. A felület egy helyen teszi hozzáférhetővé az intézmény éghajlatváltozással kapcsolatos tudását, adatait, szolgáltatásait és fejlesztéseit. A szervezet azt írta, az éghajlatváltozás hatásai Magyarországon is egyre gyakrabban jelentkeznek, a szélsőséges időjárási események, a hőhullámok, az aszályok vagy villámárvizek formájában. A megalapozott döntésekhez ezért egyre nagyobb szükség van hiteles, tudományosan alátámasztott éghajlati információkra és könnyen hozzáférhető adatokra. Fontos információ a gazdálkodóknak. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara arra kéri őket, hogy ne hagyják az utolsó pillanatra az egységes kérelmek benyújtását. A minisztérium idén sem alkalmaz késedelmi szankciót, de a jövő keddi határidő után beadott kérelmeket vizsgálat nélkül visszautasítják. Tavaly több mint 150 ezer egységes kérelem érkezett a Magyar Államkincstárhoz. Idén több mint 50 támogatási jogcímre intézkedésre lehet támogatást igényelni, illetve adatszolgáltatási kötelezettséget teljesíteni. Új irodalmi verseny indult középiskolásoknak. Augusztus 16-áig várják a jelentkezőket az Apostróf Eszterházi irodalmi versenyre, amely a 9-11. Évfolyamos diákokat szólítja meg Magyarországról és a határon túlról. A jelentkezők az online nevezési lap kitöltésével és egy pályamunkával jelezhetik részvételi szándékukat. Az első fordulós pályamunkát az Eszterházi irodalmi díj 2026 shortlistjére jutott könyvek, vagy a kiírásban megjelölt további művek közül kiválasztott kötet alapján kell elkészíteni a verseny kiírásban szereplő módon. Az Eszterházi irodalmi díjkísérő programjának célja egyebek mellett, hogy minél több fiatalt ösztönözzön olvasásra. Vasárnap is több órás napsütésre készülhetünk, melyet csak időnként zavarhatnak meg gomoly felhők. Kisebb záporzivatar néhol előfordulhat. Több megyében élénk lesz a szél. Hajnalban 9-16, délután pedig 24-30 fok valószínű.
1: Hobby Rádió. Reklám.
3: 18. Tatai Patara. Törökkori Történelmi Fesztivál június 5-től 7-ig. Egy hétvége, ahol a történelem életre kel. Csatajelenetek, lovas bemutatók, kézművesek és vásári forgatag vár. Részletek tataipatara.hu.
4: Otthoni energiatárolást keresel? Jó helyen jársz! A GoodWe innovatív napelemes és energiatároló prémium megoldásai mellé most minden érvényes GoodWe telepítés után 80 ezer forintos ajándékkártya jár. Ne maradj le! inverterpromo.eu.
5: Jogomvan.hu.
6: Jogomvan.hu.
5: Jogi segítség mindenkinek.
6: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
5: Jogomvan.hu.
6: Elképesztő női energiák és őszinte mondani való. Megjelent Metzker Viki, Nagy Bogi és Miss Mood közös dala az Éden. Keresd a digitális zenei felületen.

0: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
1: Reklámot hallottak.
2: Hobby Rádió. Rádió.
3: The legends of three decades from the 80s to today. Day. Real evergreens and the greatest hits from the UK. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts. This is UK Fever Show.
4: UK Fever Show.
5: Igazán nagy örökzöldek az elmúlt 30 év legnagyobb slágerei közül, méghozzá azokból válogatunk, amelyek az idők során Nagy-Britanniában a slágerlisták élén végeztek, vagyis újra útjára indul a UK Fever Show. Nagyon szép napot kívánok mindenkinek, már is indul az őrület Sommer Gábor vezetésével, zenei időgépünk pedig már is megmutatja, hogy melyik évből válogatunk a mai napon.
6: UK Fever Show. Zenei időutazás. A választ év. 1991.
5: A 90-es évek derekáról tehát 1991-ből jönnek az angol slágerlistát vezető igazán nagy nevek. Cher, az Enigma, a Queen, Brian Adams, Jason Donovan, és többet nem mondok, legyen meglepetés. Vágjunk is bele mindjárt egy örmény és cseruki indián gyökerekkel rendelkező amerikai énekesnővel, Sherilyn Sarkis, Ian LaPierre, Bono Almannal, de szerintem maradjunk a Chernél, így minden akinek könnyebb és megjegyezhetőbb. Minden idők egyik legsikeresebb énekesnője, több mint 270 millió albumot adott el mindezidáig. Többszörös Grammy-díjas, Emmy-díjas és Billboard-díjas Cher munkássága. 2005-ben a Farewell Tourral és a Do You Believe Tourral bekerült egyébként Cher a Guinness Rekordok könyvébe, és egyébként nem csak sikeres, de színészként is megállja a helyét. Kapott Oscar-díjat, Emmy-díjat és Golden Globe-díjat is. Számtalan zenei díjjal büszkélkedhet. Többek között Bravo Tudíjakkal, illetve háromszor választották Európa legjobb énekesnőjének, és őt számít Nagy-Britannia első számú és legsikeresebb énekesnőjének is. Ha már a színészkedést említettük, a Sellők betétdalát hallgatjuk, egy nagyon jó kis klasszikus film. 1991-ből jön Cher, angol slágerista vezető dala, a Shoop Shoop Song, aztán pedig a pop koronázatlan királya Michael Jackson érkezik egy igazi irreverens dallal, Black or White, ezt mindenki eldönti. Mindjárt jön ez is a legendák sorából, itt a UK Fever Show-ban.

0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk attanhass.
1: UK Fever Show. Music that will throw you into a fever.
2: Zenék, amelyek igazán lázba hoznak mindenkit. Ez a mottója hétről hétre a legendák órájának, vagyis a UK Fever Show-nak. Az elmúlt 30 évből válogatunk minden műsorban egy-egy évből, és természetesen a teljesség igénye nélkül, de azért a legjobban sikerült dalokat, természetesen azokat, amelyek a slágerlisták élén végeztek, mindenképpen pörgetjük itt a műsorban. Már is folytatjuk a Clash-sel, és jön a legendás Should I Stay, Should I Go? Szóval maradni vagy menni, ez talán Shakespeare után a második legnagyobb döntés, lenni vagy nem lenni, menni vagy maradni, mindenki eldöntheti. Szóval a Clash és a Should I Stay, Should I Go után pedig Vic Reeves és a The Wonderstuff csapatát hallgatjuk. 1991-ben a Dizzy is beverekedte magát a legjobbak közé, sőt, el is vitte az aranyérmet, mindjárt ezt is hallgatjuk a UK Fever Show-ban.
1: Musical time travel from the 80s to today. With the kings of the UK charts. This is UK Fever Show.

0: Zombi rádió!
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy mi fantasztikus esküszöm.
3: Zombi rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
4: Zenei időutazás a 80-as évektől napjainkig az angol listák királyaival. Ez a UK Fever Show.
5: Már is folytatódik a legendák órája, vagyis a UK Fever Show. Igazán különleges zenei arculattal megyünk tovább a következő jó pár percben, ugyanis egy zenei projekt jön a folytatásban, amelyet Michael Cretu indított el még 1990-ben, aztán az évek során több társszerző és vendégzenész is közreműködött, de a projekt két állandó tagja Michael, a zeneszerző és producer, illetve felesége Sandra, aki gyakran szolgáltatott vokálokat a számokhoz, bár az utolsó albumnál Sandra már nem hallható. Ugyanez a házaspár dolgozik Sandra név alatt is, amely Sandra Cretu önálló szóló lemezeit takarja. Eddig összesen 7 album került ki az Enigma kezei közül. Maga az Enigma szó is rejtét jelent, így nem meglepő, hogy Cretu ezt a nevet választotta a projektnek. Az Enigmát egyébként még ma is nehéz zenei műfajba sorolni, hiszen több stílusjegy is megtalálható benne, ugyanakkor egyedülálló jelenség a zeneiparban, az erotika, női sóhajok, gregórián himnuszok, törzsi énekek furcsa elegye, művész ilyen kidolgozott keverése nem mindennapi élmény nyújt, az Enigma tehát egy új világot nyit meg előttünk, minden albumon másra helyeződik a hangsúly, más a téma és a hangszerek, de mindegyikről elmondható, hogy egyfajta titokzatosság jellemzi, szinte késztetve a hallgatókat, hogy megfejtsék a rejtett üzeneteket. Szóval az Enigma első sikerei közül 1991-ből hallgatjuk a Sadness első részét, aztán pedig Chesney Hawkes is jön a legendák sorából. The One and Only, ez is nem sokára felcsendül a UK Fever Show-ban.

0: Egy hatalmas kanadai zenésszel megyünk tovább. 1959. november 5-én született, ő bizony Brian Guy Adams néven, dalszövegíró, fotográfus, no meg nem utolsó sorban egy igazi poppikon. Zenei pályafutását még 1977-ben kezdte el, azóta pedig közel 34-szer jelölték különböző zenei díjakra, 1998-ig megközelítőleg 65 millió lemeze fogyott el, tehát még egyszer 65 millió, és hát természetesen a teljesség igénye nélkül, de azért szemezgessünk a zenei jelölései közül. Az American Music Awards-on 3 alkalommal is volt jelölve, 92-ben 2-szer és 97-ben 1-szer, és ebből egyet nyert el, 92-ben a kedvenc pop dal díját, az Everything I Do című daláért, amit mi is pillanatokon belül meg fogunk hallgatni. Grammy díjra összesen 13 alkalommal jelölték, 86-ban 2-szer, 92-ben 2-szer, 95-ben és 96-ban 1-szer, 97-ben pedig 2-10-ben, ebből pedig 2-t nyert el, 92-ben a legjobb televíziós filmnek járó betétdal, illetve a legjobb instrumentális betétdal díjaiért. Ami az MTV Video Music Awards-ot illeti, összesen 10 alkalommal jelölték, 1986-ban a legjobb betétdal díját nyert el az It's Only Love című daláért, és bizony 5 alkalommal Oscar díjra is jelölték, ebből azután egyet sem nyert el sajnos, 92-ben, 96-ban, 97-ben, 2003-ban és 2007-ben is jelölték Brian Adams-et Oscar díjra. No de talán jön az egyik legnagyobb dala, 1991 angol slágerlista vezetői közül Brian Adams és az Everything I Do It For You, egy igazán szerelmes dal, ez mindenki kedvence lehet. Aztán pedig átugrunk Ausztráliában a szappanoperák sztárjához, a Neighbors-ből, vagyis a szomszédokból megismert Jason Donovan is nem sokára az Any Dream Will Do-val itt a UK Fever Show-ban.
1: Zenei időutazás a 80-as évektől napjainkig az angolisták királyaival. Ez a UK Fever Show.

0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
1: Musical time travel from the 80s to today. With the kings of the UK charts. This is UK Fever Show.
2: Ez itt még mindig a legendák órája, és 1991 olyan szempontból mindenképpen érdekes volt, hogy volt egy csapat, aki figyeljenek, nem kevesebb, mint három dalával is beverekedte magát a dobogó legfelső fokára. Szóval nem akármilyen zenészekről beszélünk mi, egy brit rock együttesről, amelyet 1970-ben alapított Freddie Mercury énekes, Brian May gitáros és Roger Taylor dobos, aztán 71-ben csatlakozott John Deacon basszusgitáros. Jelentős életművet hoztak létre a hard rock, a heavy metal és a progresszív rock keretein belül, az 1970-es és 80-as években pedig a világ egyik legsikeresebb együttese volt a Queen. Művészi csúcspontjukat azt mondják legalábbis a kritikusok az 1970-es évek első felében kiadott albumaikkal érték el, ám később is sikeresek tudtak maradni, és lágerek sorozatát adták ki. Amerikában az 1977-es News of the World és az 1980-as The Game albumokkal érték el a legnagyobb népszerűségüket, aztán pedig a 80-es évek elején eltávolodtak a hard rock gyökerektől, és egyre több funk és R&B elemet vontak be a zenéjükben, ez azonban kereskedelmileg sikertelen lépés volt, és kritikailag is felemás fogadtatásra talált. Az ezt követő időszakban Amerikában sem tudtak újra sikeresek lenni, de Angliában ezután is a legismertebb együttesek közé tartoztak. 1991-ben Freddie Mercury halálát követően már csak egyetlen karrier összegző lemezt jelentettek meg, majd pedig az együttes gyakorlatilag megszűnt létezni. John Deacon 97-ben visszavonult a zenéléstől, Brian May és Roger Taylor pedig 2005 óta a Queen plus Paul Rogers formáció tagjaként Paul Rogers vendégénekessel koncertezik, 2008. szeptember 15-én pedig The Cosmos Rocks címmel új stúdió albumuk jelent meg. Viszont 1991-ből talán még a Queen legutolsó új dalai közül Freddie Mercury-vel az élen egy örök klasszikust alkottak meg, amely természetesen nem kerülhette el sorsát, nevezetesen. Hogy az angol slágerlisták élére jusson, a Bohemian Rhapsody-t hallgatjuk pillanatokon belül, és a Queen hamarosan még két dallal itt a UK Fever Show-ban. Előtte azonban ne feledkezzünk meg az ír U2-ról sem természetesen. A The Flight már is pörgetem itt a legendák órájában.
1: This is UK Fever Show.

0: Fokozódik a mezőgazdasági aszály, a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről vitázik a parlament kedden. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Fokozódni fog a mezőgazdasági aszály, írja a Hungaromet agrometeorológiai elemzésében. A szántókon a kalászosok és a repce a szemnövekedés, a nyári kapás növények pedig a növekedés fejlődési fázisában várják az esőt, de a következő napokban csak elszúrtan alakulnak ki záporok, zivatarok, ezekből pedig csak kisebb foltokban ázik meg a talaj. Az ország jelentős részén, az Alföldön és a Dunántúl északkeleti felén kritikusan száraz a felső félméteres talajréteg. Fontos döntéseket hozhat a parlament a jövő héten. Hétfőn egyebek mellett 4 vizsgálóbizottság tagjait és tisztségviselőit választja meg, és szavaznak a képviselők illetményének csökkentéséről is. Kedden a napi rend előtti felszólalások után várhatóan lefolytatják a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről, illetve a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról, a gazdasági reklámok településképi illeszkedésének biztosításáról, valamint egyes beruházási szabályok módosításáról szóló javaslatok általános vitáit. A magyar gazdaságban a kormányváltás után egyelőre egy kegyelmi időszak figyelhető meg. A nemzetközi befektetők bizalmat szavaznak az új gazdaságpolitikának, amit a forint erősödése és az állampapírhozamok csökkenése is mutat, hangsúlyozta Kis Péter, az Amundi befektetési igazgatója egy háttérbeszélgetésen. Elmondta, az első negyedéves GDP adatok kedvezően alakultak, amit részben a választási ciklushoz kapcsolódó kormányzati lépések is támogattak. Előrejelzésük szerint a magyar gazdaság növekedési üteme 2027-ben elérheti vagy meghaladhatja a régiós versenytársakét. Újdonság az online vásárlásoknál. 2 hét múlva új szabály lép hatályba. A webshopoknak biztosítaniuk kell, hogy a fogyasztók online is elállhassanak a szerződéstől. A 24.hu emlékeztet, a fogyasztó eddig is elállhatott az online vásárlástól 14 napon belül, azonban a gyakorlatban ez nehézkesen és lassan működött. Ezt ellensúlyozandó június 19-től minden webshopnak biztosítania kell egy jól látható, könnyen olvasható és folyamatosan elérhető online elállási gombot, amelyen keresztül a fogyasztó közvetlenül jelezheti a lemondási szándékát. A vállalkozásoknak ráadásul automatikus visszaigazolást is kell küldeniük a fogyasztóknak az elállási nyilatkozat beérkezéséről. Az online vásárlások száma évről évre nő, csak a magyar online kiskereskedelmi forgalom körülbelül 15%-kal bővült az előző évhez képest 2025-ben. Több száz település nevezett az idei Virágos Magyarország versenyre, a pályázatok szakmai értékelése és a helyszíni zsűrizés a napokban indul. A nevezések száma alapján ezúttal az év főtere és a virágzó közösség bizonyult a legnépszerűbb kategórián. Gomoly felhős napos idő várható vasárnap, néhol előfordulhat zápor, zivatar. A szelet élénklökések kísérhetik. A minimum 10 és 16, a maximum 25 és 30 fok között alakul.
1: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban.
2: Reklám. Dalok.hu. Zeneletöltés. Igazságosan.
3: Hirdessen a Hobby Rádióval!
4: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
3: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
4: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
3: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
4: Hobby Rádió.
3: Műsorajánló.
4: Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolccsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
5: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy. Nagy generáció! Illés!
6: Ne gondold, hogy tiéd a világ.
5: Omega! Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal. I want to break free. A mikrofonnál Erdélyi Marian.
4: Nagy generáció. Szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
5: Világjáró.
7: A Hobby Rádióban.
5: Ha ön már járt ott, készül vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től
8: a Hobby Rádióban.
3: Műsorajánlót hallottak.
1: Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.

0: Thou shall move on to the next.
1: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
2: Június 6-án köszöntjük Cynthia és Norbert nevű kedves hallgatóinkat. A Cynthia görög eredetű név, jelentése Artemis, holdistennő, a vadászat istennőjének mellékneve, illetve Kyntos, Cynthus hegyén született. A Cynthiák ünnepelnek még január 22-én és október 20-án is. Becézése Cynthib, Cynthike, Tia és Tiácska. Jeles viselői a Cynthia névnek Cindy Crawford, amerikai modell, és Cynthia Nixon, amerikai színésznő. E napon köszöntjük még Norbert nevű kedves hallgatóinkat, a név germán eredetű, jelentése északi fény. A Norbert név képessé teszi viselőjét arra, hogyha vitája vagy nézeteltérése támad, azt gyorsan tisztázza, és a harmóniát visszaállítsa. Becézése Norbertke, Norbi, Norbika, Norcsi, Norbicska és Nori. Jeles viselői a névnek Madaras Norbert, vízilabdázó, Növényi Norbert, birkózó színész, Savanya Norbert, úszó, Sóbert Norbert, fitnessedző és ön, kedves Norbert. Ezen a napon köszöntjük még Artemis, Délia, Felícia, Fülöp, Gilbert, Claudia, Claudius, Kolos, Lícia, Norberta, Norman, Norton és Cindy nevű kedves hallgatóinkat.
1: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
3: Hobbi Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.

0: Jeles események, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával június 6-án. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak ma, milyen érdekességekkel készültem! 1606. június 6-ával kezdünk. Ugye mennyi hatos? Ekkor született Pierre Corneille, francia drámaíró. 1799-el folytatjuk, június 6-án megszületett Alexander Puskin, orosz költő, író, drámaíró. Romantikus halálának körülményeit néhány szóban elmesélném. Egy francia emigráns, ki a fővárosi szalonok divatos hőse volt, feltűnően és otrombán kezdett udvarolni Puskin feleségének, aki éppen ekkor nagyvilági sikereinek csúcsán volt. Puskin párbajra hívta ki felesége becsületének védelmében, s ekkor érte halálos sebesülés, a golyó eltörte medence csontját, két nappal a párbaj után meghalt. A 19. századdal folytatjuk, 1827. június 6-án megtartották az első lóversenyt Pesten. Széchenyi István egyik újítása volt, hogy Pesten is elindultak a lóversenyek. Az első versenynaphoz az új lovaglóiskola megnyitása kapcsolódott, éveken át előzetes felhívást, szabályzatot, versenyprogramot, majd az eredményeket summázó füzetet adott, illetve adatott ki, 1828-ban pedig megírta e szakma hazai alapművét. A Lovakról címmel megjelentetett könyvet Hunyadi gróf emlékének ajánlotta, aki Ürményi birtokán már 1814-ben lóversenyt rendezett. 1875-tel folytatjuk, június 6-án született Thomas Mann, Nobel-díjas német író. Leghíresebb művei a Varázshegy és a Mária és a varázsló. Továbbra is a 19. században maradunk, 1882. június 6-án járunk. Henry V. Seeley New Yorkban szabadalmaztatta az elektromos vasalót. 1886-ra ugrunk, június 6-án megszületett Bajcsi Zsilinszky Endre, publicista, politikus. Most ugorjunk a 20. századra, 1913. június 6-án megszületett Budapesten Gobbi Hilda Jászai Mari díjas, Kossuth díjas színművésznő, örökös tagja a Halhatatlanok társulatának. Ismertebb filmjei az Aranyember, az Elektra, az Édes Anna, a Tanár úr kérem és a Mágnás Miska. Maradunk még a 20. században, 1968. június 6-án Los Angelesben Robert Kennedy szenátor merénylet áldozata lett. Önök a kalendáriumot hallhatták velem, Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket.
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Hobbi Rádió.

0: Üzenet a példabeszédek könyve második részéből.
1: Csak az Úr ad bölcsességet, szájából ismeret és értelem származik.

0: Hobby Rádió. Értünk szól.
1: 2026. június 6-a, szombat. Bizony mondom nektek, ez a szegény özvegy többet adott mindenkinél. Evangélium Szent Márk könyvéből, 12. fejezet 38-tól a 44. versig. Egy alkalommal, amikor Jézus tanított, ezt mondta a tömegnek: óvakodjatok az írástudóktól, akik szívesen járnak hosszú köntösben, és szeretik, ha nyilvános tereken köszöntik őket. Örömest elfogadják a zsinagógában és a lakomákon a főhelyeket. Felélik az özvegyek házát, és közben színleg nagyokat imádkoznak, ezért keményebb ítélet vár rájuk. Ezután leült szemben a templom perselyjel, és figyelte, hogy a nép hogyan dobja a pénzt a perselybe. Sok gazdag sokat dobott be, de egy szegény özvegyasszony is odajött, és csak 2 fillért dobott be. Erre Jézus magához hívta tanítványait, és így szólt hozzájuk: bizony mondom nektek, ez a szegény özvegy többet adott mindenkinél, aki csak dobott a perselybe, mert ők a feleslegükből adakoztak, ez pedig mindent odaadott, amilyen csak volt, egész vagyonát. Emélkedés. Jézus nem vádbeszédet mond a gazdag ellen, hanem rámutat arra, hogy milyen nagy különbségek vannak az emberi szándékok között. Egyesek a feleslegükből adnak látványosan, mások elismerését keresve. A szegény özvegy pedig odalép és csendben, titokban adja oda mindazt, amilyen van. Nem a pénzösszeg nagysága számít, hanem a szív bátorsága. Ez a történet nem csupán az anyagi adakozásról szól. Az özvegy magatartása az isteni gondviselésbe vetett hitről tanúskodik. Ő nem számol, nem mérlegel, nem alkudozik, odaadja, amilyen van, mert tudja, hogy élete nem az anyagiaktól, hanem Isten jóságától függ. Napjainkban sokan hajlamosak arra, hogy a nagyot, a látványosat, a mérhetőt értékeljék. Jézus viszont a láthatatlanba lát bele. Ő azonnal észreveszi azt, ami mások figyelmét teljesen elkerüli. A szeretet mértékét nem a látható cselekedet, hanem a belső áldozat mutatja meg. A szegény özvegy lelkületének ez a titka: adni úgy, hogy közben nem magamat akarom láttatni, hanem Istenre bízom magamat. A 2 fillér örökre intő figyelmeztetéssé vált. Akinek sok van, mert bővelkedik, talán egy keveset sem ad, de a kevésből is lehet sokat adni. Isten szemében nem a mennyiség, hanem a szív szándéka számít. Uram Jézus Krisztus, te látod az emberi szívek mélyét, ismered szándékainkat, és észreveszed a legkisebb áldozatot is. Köszönöm, hogy nem a teljesítmény alapján ítélsz meg, hanem a szeretet alapján, amellyel adakozok. Taníts meg arra, hogy ne a dicséretet, ne az emberi elismerést, hanem a te figyelmedet keressem. Vezessen az szegény özvegy példája, hogy merjek feltétlenül és teljesen bízni benned, még akkor is, ha úgy tűnik, én magam is szegény vagyok. Fogadd el minden kicsin felajánlásomat, és add, hogy áldássá váljon mások számára. A napi evangéliumot és Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Pezenhofer Györgytől hallották.
2: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy az eddig mért leghangosabb horkolás 87,5 decibel volt? A decibel egy logaritmikus mértékegység, azaz nem egyenlő emelkedés van az értékek között, az emberi fájdalom küszöb 120 decibel körül van.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
2: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.
3: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

Imre, a robot műsorvezető mellett Pille is köszönti a hallgatókat, kellemes estét kívánok mindenkinek. Egy holnapi élő adásra szeretném fölhívni a hallgatók figyelmét, ugyanis reméljük, hogy nem fogja elmosni az eső, hiszen néhány órával ezelőtt elég nagy eső volt itt a kerületben, illetve hát a fővárosban, ahogy hallottuk a hírekben is. Reméljük, hogy holnap, azaz 31-én vasárnap, 10 és 16 óra között nem fog esni az eső, legalábbis annyira, ugyanis a 13. kerületi utcabáról fogunk bejelentkezni itt a Hobby Rádióban. Ruzsa Viktor kollégám már készül, itt van mellettem, úgyhogy holnap, azaz vasárnap 10 és 16 óra között itt a Hobby Rádióban rendszeresen fogunk bejelentkezni a 13. kerületi utcabáról, ahol civil szervezetek is részt vesznek a rendezvényen. Őket fogjuk bemutatni, illetve hát természetesen árusok is lesznek, úgyhogy érdemes lesz kijönni, színpadi programokat megnézni. Például tavaly dodgemeztünk is, meg azt hiszem, hogy tavaly előtt is, illetve körhintáztunk is, úgyhogy érdemes lesz gyermekekkel, családokkal együtt kijönni, és részt venni ezen a rendezvényen. Aki esetleg nem tud eljönni, az a Hobby Rádióban hallgathatja a műsort. Igyekszünk mindenkit megszólaltatni. Egy nagyon nagy fergeteges buli lesz, reméljük, hogy nem fogja elmosni az eső. Úgyhogy holnap 10 és 16 óra között várunk mindenkit szeretettel a Hobby Rádió sátrában. Érdekesség egyébként, hogy nem csak a rádiózással lehet majd megismerkedni, Ruzsa Viktor kollégám már készül különböző feladatokkal, hanem Niki masszőrünk, illetve Ádám masszőrünk is jelen lesz, úgyhogy érdemes lesz kilátogatni egy kis frissítő masszázsra, reméljük, hogy nem frissítő esőben lesz részünk. Tehát holnap mi már 9 óra környékén igyekszünk bejelentkezni Zsuffa Péter Jazz Club műsora előtt, illetve közben is. Majd 11 óra után a Szevasztok című műsor helyett mi már

0: Műsorajánló. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 19 óra.
1: Visszakerülhetnek a múzeumokba a minisztériumoknak kölcsönadott műtárgyak. Tovább nőtt az illegális cigarettafogyasztás az Európai Unióban. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Felülvizsgálják a közintézményekbe vagy magánszemélyekhez kikölcsönzött múzeumi tárgyak helyzetét. Minden múzeumtól bekérték azon műtárgyak listáját, amelyeket nem közgyűjteményekben helyeztek el, közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a Facebookon. Tar Zoltán úgy fogalmazott, az elmúlt időszakban világossá vált, hogy az előző kormány politikusai úgy álltak a magyar nemzeti műtárgyakhoz, mintha plázában válogatnának a számukra tetsző dekorációs tárgyak között. A minisztérium álláspontja továbbra is az, hogy nem egyéni politikai érdek vagy ízlés dönt a múzeumi műtárgyak sorsáról. Májusban 161 földmozgást regisztrált a Kárpát-medencében a Hunren Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet Obszervatóriuma. Az előző hónapban 46 természetes eredetű földrengést és 115 bányarobbantást regisztráltak a Kárpát-Pannon régióban. Májusban két a lakosság által is észlelt földmozgás volt. Május 5-én Horvátországban, a horvát-szerb határ közelében, a szerbiai Zombor mellett a magyar határtól mintegy 20 kilométerre egy 4,2-es földrengés pattant ki. Május 13-án pedig Magyarországon, Nagy Kanizsa térségében egy 2,4-es földrengés keletkezett. Bontják a stégeket a nagykunsági főcsatorna nyugati és keleti ágán. A csatorna vagyonkezelője emlékeztet, egy kormányrendelet szerint a vízszétosztó rendszer létesítményein tilos víziállást telepíteni. Ennek megfelelően a nagykunsági főcsatorna nyugati és keleti ágán nincs lehetőség stégek létesítésére. A horgászok által szabálytalanul kialakított stégeket a szakemberek elbontják. A hatóság arra kéri a horgászokat, hogy ne építsenek újabb stégeket, mert azokat is elbontják majd. Tovább nőtt az illegális cigarettafogyasztás az Európai Unióban 2025-ben, miközben a teljes cigarettafogyasztás csökkent, állapította meg a KPMG. A könyvvizsgáló adó és üzleti tanácsadó cég tanulmánya szerint az EU tagállamok közül továbbra is Franciaország számít az illegális cigarettafogyasztás legnagyobb piacának. A jelentés szerint a legálisan gyártott, de adófizetés nélkül más országokba csempészett termékek esetében Fehér Oroszország továbbra is jelentős forrásország, miközben a Bulgáriából származó szállítmányok szerepe is növekszik. A KPMG szerint az illegális dohánykereskedelem visszaszorításához erősebb nemzetközi együttműködés, valamint a vám, rendőrségi és adóhatóságok közötti hatékonyabb koordináció szükséges. Szlovénia első asszisztált robot kézbesítő járművét mutatta be a Szlovén Posta és a városvezetés Ljubljanában. A kicsi teherautó egy hónapon át közlekedik kísérleti jelleggel a szlovén főváros belvárosában, mielőtt esetleg más városokban is megjelenne. A fejlesztők szerint a próbaüzem egyik célja annak felmérése, hogy a különböző városi környezetekben milyen méretű és kialakítású járművek bizonyulnak a leghatékonyabbnak. Vasárnap is több órás napsütésre készülhetünk, melyet csak időnként zavarhatnak meg gomoly felhők. Kisebb zápor, zivatar néhol előfordulhat. Több megyében élénk lesz a szél. Hajnalban 9-16, délután pedig 24-30 fok valószínű.
0: Reklám.
2: 18. Tatai Patara. Törökkori történelmi fesztivál június 5-től 7-ig. Egy hétvége, ahol a történelem életre kel. Csatajelenetek, lovas bemutatók, kézművesek és vásári forgatag vár. Részletek tataipatara.hu.
3: Otthoni energiatárolást keresel? Jó helyen jársz! A Goodwill innovatív napelemes és energiatároló prémium megoldásai mellé most minden érvényes Goodwill telepítés után 80 000 forintos ajándékkártya jár. Ne maradj le! inverterpromo.eu.
4: Jogomvan.hu.
5: Jogomvan.hu.
4: Jogi segítség mindenkinek.
5: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
4: Jogomvan.hu.
5: Elképesztő női energiák és őszinte mondani való. Megjelent Metzger Viki, Nagy Bogi és Miss Mood közös dala az Éden. Keresd a digitális zenei felületet.

0: Hirdessen a Hobby Rádióval!
1: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
1: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
0: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
2: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

Kosztolányi Dezső, akarsz-e játszani? A játszótársam mond, akarsz-e lenni? Akarsz-e mindig, mindig játszani? Akarsz-e együtt a sötétbe menni? Gyerekszívvel fontosnak látszani? Nagy komolyan az asztal főre ülni, borból vízből mértékkel tölteni, gyöngyöt dobálni, semminek örülni, sóhajtva rossz ruhákat ölteni. Akarsz-e játszani mindent, mi élet? Havas telet és hosszú, hosszú őszt. Lehet-e némán téját inni véled, rubin téját és sárga pára gőzt? Akarsz-e teljes, tiszta szívvel élni? Hallgatni hosszan? Néha-néha félni, hogy a körúton járkál a november, ez utcaseprő, szegény, beteg ember, ki fütyűrész az ablakunk alatt. Akarsz játszani kígyót, madarat, hosszú utazást, vonatot, hajót, karácsonyt, álmot, mindenféle jót? Akarsz játszani boldog szeretőt, színlelni sírást, cifra temetőt? Akarsz-e élni, élni mindörökkön, játékban élni, mely valóra vált? Virágok közt feküdni lenn a földön, s akarsz-e játszani halált?

Valamikor réges-régen a keszthelyi látrétségben derékpásztor ember legeltette nyáját. Abban az időben nagyon kevés gazdag nagyúr és nagyon sok szegény ember élt ezen a vidéken. A mi pásztorunk is olyan szegény volt, hogy annál nem is lehetett volna szegényebb. Sok száz birkát legeltetett, de neki nem volt egyetlen árva báránykája sem. Mégis igen elégedett volt ez a szegény pásztor, mert kedves vidám felesége és 7 szép gyermeke várta otthon. Nekik farigcsált pásztorkodás közben fából, kukoricacsutkából, gyékényből olyan remek játékokat, hogy a királyfi se játszott azoknál szebbel. És mert derű és békesség lakozott szívében, a pásztor nem csak elégedett, de boldog emberként élt, s ha leheveredett a rezicser valamely óriási fája alá, és elnézte az égen kergetőző bárányfelhőket, nem cserélt volna a tátikai urasággal sem. Igaz, hogy azt nem is igen látta, csak távolról néha, amikor vadászni jöttek a környékbeli erdőkbe. A derék pásztor ilyenkor kétségbe esve nézte, miként pusztítják az erdő vadjait, az ő kedves barátait. A vadászat után meg útra kelt, s ahol tört szárnyú madarat, ellőtt lábú nyulat lelt, összeszedte mind, s vitte haza gyermekeinek, akik nagy gyönyörűséggel gyógyítgatták a szegény állatokat. Így történt, hogy egyszer a pásztor sebesült fiatal szarvasra talált. Amikor a szegény állat megpillantotta, megpróbált felállni és menekülni, de nem volt hozzá ereje. Aztán pedig, amikor a napszítta arcú ember tiszta kék szemében az ég szelíd fényét látta megcsillanni, visszahanyatlott a fűbe, s bizalommal várta, hogy mit művel vele az egregyi pásztor. Az meg mindenek előtt megsimogatta az állat verejtékben úszó fejét, mire a vad teljesen megnyugodott, s tűrte, hogy megvizsgálja sebeit. A pásztor mesterséghez úgy hozzá tartozik a gyógyító tudomány, akár a bot vagy a pulikutya. A mi barátunk most sem habozott. Levágott 2 erős egyenes faágat, s erős fűzfavesszővel azok közé kötözte az állat eltört lábát. A szarvas könnyes szemmel tűrte a kemény fájdalmat, s hagyta azt is, hogy a pásztor septében összeszedett gyógyfüvekkel bekötözze vérző sebeit. Mielőtt pedig elment, még így szólt. Légy türelemmel, s ne mozdulj innen, amíg holnap újból eljövök. A szarvas, mintha minden szavát megértette volna, ott maradt mozdulatlanul fekve, másnap délig, amikor jótevője újból eljött hozzá. A pásztor most már nem csak gyógyfüvekből készült főzetet, hanem a falubéli vajákos asszonytól sebgyógyító kenőcsöt is hozott, s ami még ennél is fontosabb, jó nyaláb frissen kaszált füvet. És így ment ez napról napra, amíg csak eljött az az idő is, amidőn a szarvas már a maga lábára tudott állni. A pásztor veletette meg az első lépéseket, s aztán egyik reggel ragyogó arccal látta gyógyult betegét elébe futni a fák között. És mert a mi pásztorunk nem csak jó, de igen bölcs ember is volt, jól tudta, hogy szarvas és ember között nem szövődhet minden időkre szóló barátság. Még azon a napon magára hagyta hát védencét, mielőtt az nagyon hozzászokott volna. A pásztor visszatért juhaihoz, a szarvas meg annak rendje módja szerint a rengetegbe, s úgy látszott, meg is feledkezett megmentőjéről. Múltak az évek, s a derékpásztorból ősz öregember lett. Éppen olyan szegény maradt, mint annak előtte, csak a gyerekei nőttek ember sorba, s a fia helyett már unokája bojtárkodott a nyáj körül. S éppen olyan elégedett lett volna a sorsával is, ha szegénysége mellett egészsége is a régi maradt volna. De hát küzdelmes élete megbosszulta magát, hiszen kölyök kora óta hajnaltól napestig járta a nedves réteket, a hajnali harmat, téli fagy és őszi eső láthatatlanul is lerakta csontjaiba az öregség kínzó fájdalmát. A kenyér azonban kellett, s az öreg titkolta, amennyire bírta nyomorúságát. Reggelente, amikor kihajtott, megemberelte magát, kihúzta sajgó derekát, de aztán, ha senki sem látta, bizony, botjára támaszkodva, megrokkanva és sántikálva járt a nyáj után. Akkor történt,
hogy egy szép nyári napon, amikor az egregyi határban legeltett, gyönyörű öreg szarvasbika dugta ki koronás fejét az ágak közül. A vénjuhász elcsodálkozott az állat bátorságán, s alaposan megbámulta ritka szép aggancsát, amelyen kereken 22 ágat számlált. Aztán bámulva látta, hogy a szarvas néma méltósággal, de hátsó lábára bicegve halad át a réten. Kíváncsian követte hát a gyönyörű állatot a fák közé, s akkor csodálkozott el igazán, amikor észrevette, hogy a szarvasnak egyáltalán nincs ellenére az ő kísérete, sőt, időnként hátra-hátra pillantott, s csak nem hívogató tekintettel nézegette az öreget. A pásztor észre sem vette, hogy közben megváltozott körülötte a vidék. A fű térdükig ért, szinte most nyár derekán is tavaszi friss zöldet mutatott. Fa, virág, bokor dúsabban nőtt, mint máshol. A levegő párás lett, s mintha mocsárba jutottak volna. A hatalmas fák között szinte hullámzott lépteik alatt a lápos, puha talaj. Végül ámulva látta, hogy az óriás fenyők, kőrisek és égerfák között pár lépésnyire előttük furcsa, zöldes vízű tó csillog. A szarvasbika egy pillanatra megállt, nyugodtan körülnézett, s megvárta, amíg öreg kísérője is utoléri. Akkor aztán belelépett a vízbe, jól látszott, miként veri fel karcsú lába a barna iszapot. Néhány percig állt a vízben, amely visszatükrözte fejedelmi alakját, majd lassan megfordult és kilépett a partra. Aztán rápillantott az öregre, mintha csak azt akarta volna mondani, most ide néz. És aztán bicegés nélkül, könnyed, gyors és gyönyörű szökkenésekkel eltűnt a sűrűben. Az öreg pásztor megcsóvált a fejét. Hát ezt meg mi lelhette, morfondírozott magában. Mikor idejött, még alaposan sántított. A vénség esett ennek is a csontjába, vagy vadászaton sérült meg. Mikor idáig ért gondolataiban, hirtelen eszébe jutott a fiatal szarvas, amelyet réges-régen gyógyítgatott. Hogy is csak? Hány éve lehet? 20? 21? 22? Akár az ág az aggancsám, motyogta magában. Hát persze, vénségére bizonyára feltámadt a törés helyén a fájdalom. Aztán megtalálta ezt a vizet, amely úgy látszik meggyógyította, most meg eljött megmutatni nekem is. És mert az öreg pásztor egyszerű szívű ember volt, cseppet sem csodálkozott azon, hogy a derék állat most így hálálja meg a jóságát. Azzal már húzta is le bocskorát, és sietett be az iszabba, ahol előbb a szarvasbika áldogált. Már az első fürdő után is jobban, könnyebben érezte magát, aztán meg, amikor minden nap lejárt a tóhoz, valósággal megfiatalodott. Öreg csontjaiból úgy elszállt a fájdalom, akár a könnyű pára a tóvizéről. A faluban hamarosan híre ment a pásztor csodálatos gyógyulásának, s ettől kezdve, akinek fájdalom nyilalt a csontjába, eljárt fürödni a tóvizébe, amely azóta is gyógyítja a beteg embereket.

0: Lipták Gábor meséjét Csernus Marian mondta el. A hangfelvétel 1965-ben készült.
1: Hobby Rádió! Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
2: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Magam nem akarom elhinni, de azt mondják, hogy igaz. Egy dél-európai városban hosszú heteken keresztül minden héten meghalt egy beteg az intenzív osztályon, ugyanazon az ágyon. A 18. után rájöttek, hogy a takarítónő mindig kihúzza a dugót és bedugja a porszívót. Fogadják szeretettel Éles Istvánt, aki hasonló információkkal látja el önöket.
1: Az egészségügy hírei a korszerűsítés jegyében. A jövőben három alcsoportra osztják a TB-t. Lesz TBA, TBB. Mikola István egyik új rendelete szerint a kórházakban ezután last minute típusú műtéteket fognak végezni. Ez szerint a beteg otthonából egyenesen a műtőbe megy, kis segítséggel elvégzi a műtétet, és ha ügyesen csinálta, hazamehet. A kórházi ellátás színvonalának emelése érdekében bizonyos VIP kórtermekben a betegek nem csak diétás ebédet, hanem diétás nővért is kapnak. A hölgybetegek csipendél fiúk közül választhatnak. Gyakoribbak lesznek az ágynemű cserék is. Ennek érdekében a kórházi szobákat páros számú beteggel töltik fel, hogy az ágynemű csere problémamentes legyen. Egy magyar gyógyszerész alezredes új biológiai fegyvert szabadalmaztatott, melynek lényege, hogy kombinálta a töltényt és a lázcsillapító kúpot. Ez az első olyan fegyver, ami gyógyítani is képes, csak a megfelelő helyen kell eltalálni az ellenséget. Az egészségügy kulturális hírei. Egy mai képaukción a kikiáltási ár 10-szeresére kelt el Szinyei Merse Pál vérképe. Egy közlemény. A Madás Színházban a mára hirdetett Alibaba és a 40 rabló című előadás helyett betegség miatt az Alibaba és a 34 rabló című darab kerül színre. Végül közlekedés. Ismeretlen férfit ütött el a vonat Zagyvarékas határában. Jelenleg a gyógyuló félben van. Végül egy jó hír. Mikola István egészségügyminiszter ma nem váltott le senkit. Viszont cserébe elgondolkodott azon, kit tüntethetne ki. És mivel ez az otthonában történt, így hamarosan talált arra alkalmas személyt.

0: Hobby rádió.
1: Reklám.
2: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja: reggeli telefonhívás.
3: Igen.
2: Egy fiú eltűnt.
4: A szekrényből hiányoznak a ruhái, és a hátizsákot se találom.
2: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
5: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
2: De felbukkan egy csábító.
6: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
2: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
5: De voltál már valaha szerelmes?
6: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyögéssel a szerelmük is elszállt.
2: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
7: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
8: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
2: Az éjszaka tapintása.
9: Mi volt ez?
5: Egy csók.
2: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
10: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
11: Megérkezett a látássérült előadó Mike Krista első lemeze, Elfelejtett álom.

0: Média támogató a Hobby Rádió.
1: Na mi van, Anikó? Rádiózunk, rádiózunk. És a munka?
2: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
1: Nem lehet, hogy vírusos?
2: Azt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
1: Hát akkor hívd fel az Alkoszoftot és rendelj tőlük egyet.
2: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
1: Majd ők megoldják.
2: Mi cégünk vidéken van, kijönnek ide? Akkor sose lesz kész.
1: Ők távolról is megoldják.
2: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnök, hát szeretnék magának megfelelni.
1: Hát, ha szeretne. Alkoszoft. A szoftver és ami mögötte van. www.alkosoft.hu.
3: Hirdessen a Hobby Rádióval!
4: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
3: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
4: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
3: Vagy telefonon 30 913 80 80.

0: Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csépelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! Teaser címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.
1: Reklámot hallottak!

0: műsor ajánló.
1: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
2: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
3: Szivárvány. Magazin műsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
2: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
4: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet, és az abban hallható zenéket. Movie and Music.
2: Filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től. Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
0: Műsorajánlót hallottak.
5: Kisfiam, te már egy vidám, boldogabb világban fogsz élni.

0: Sziasztok, Beri vagyok, ez pedig itt a Hobby Rádió, hallgassátok velem együtt.
1: Koronavírus stagnált a koncentráció a szennyvízben, a megszokottnál később indul idén a kék szalag. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Országos szinten stagnált a koronavírus örökítőanyagának koncentrációja a szennyvízben a múlt héten, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Az év 22. hetében minden helyszínen stagnálást tapasztaltak, az örökítőanyag koncentrációja valamennyi mintában az alacsony tartományban volt. A szennyvíz minták alapján nem várható a koronavírus fertőzések számának emelkedése. A megszokottnál később, július 30-án rajtol idén a Kékszalag Balaton kerülő vitorlás verseny. A Magyar Vitorlás Szövetség főtitkára elmondta, két tényező is nehezíti a szervezést. Egyrészt az, hogy az aszályos téli időjárás miatt jelenleg csak 83 cm a Balaton átlagos vízállása, emiatt elképzelhető, hogy a keszthelyi búját át kell helyezniük Balatongyörök térségébe, vagy a szigligeti öbölbe a mélyjárású hajók miatt. A másik gondot az okozza a szervezésben, hogy július végén a főidényben jóval több nem versenyhajó van a Balatonon, mint a verseny szokásos idején, július elején. A kék szalagra idén is több mint 500 hajót és 2600 versenyzőt várnak a szervezők. Az eseményt 58. alkalommal rendezik meg. Egyre komolyabb problémát jelentenek a túl hangos motorkerékpárok a szlovákiai Magas-Tátra egyes részein, ezért a helyi önkormányzat rendkívüli ellenőrzéseket tervez a nyáron, illetve törvényi megoldást is sürget a hangos motorok behajtásának korlátozására. A kialakult helyzettel kapcsolatban Magas-Tátra település polgármestere arról tájékoztatott, hogy a nyári turisztikai szezon kezdetével a probléma tovább fokozódott, és több lakossági panaszt is kaptak. A kezdeményezés nem egyedülálló, az Alpok egyes térségeiben, illetve Lengyelországban is vannak hasonló korlátozások. Hőségvédelmi cselekvési tervet mutatott be a spanyol kormány. A szaktárca bevezetett egy lakossági riasztórendszert, amelyre regisztrálva az emberek SMS-ben vagy e-mailben kaphatnak napi tájékoztatást a környékükön fennálló kockázatokról. A már május közepén életbe léptetett és szeptemberig érvényes stratégia célja a magas hőmérséklet emberi szervezetre gyakorolt hatásainak előrejelzése, amelyet kiemelt egészségügyi problémának tekintenek, mivel a szélsőséges hőségepizódok egyre gyakoribbak, intenzívebbek és hosszabb ideig tartanak Spanyolországban. Évente 1,5 millió ember hal meg, és további 886 millió megbetegszik az ellenőrizetlen forrásból származó szennyezett élelmiszer fogyasztása miatt, figyelmeztetett az Egészségügyi Világszervezet. A WHO tanulmánya szerint az 5 év alattiak jól lehet a világ népességének alig 9%-át teszik ki, háromszor nagyobb veszélynek vannak kitéve, mint más korcsoportok. Az ókorukban ugyanis a szennyezett ételfogyasztása nagyobb valószínűséggel vezet halálhoz. Emellett a gyermekek esetében az ételekben található méreganyagok, például az ólom gyakrabban okoz visszafordíthatatlan idegrendszeri és fejlődési rendellenességet. Gomoly felhős napos idő várható vasárnap, néhol előfordulhat zápor, zivatar. A szelet élénk lökések kísérhetik. A minimum 10 és 16, a maximum 25 és 30 fok között alakul.
2: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
3: Reklám.
4: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
5: Hirdessen a Hobby Rádióval!
6: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
5: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
6: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
5: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
2: Hobby Rádió. Rádió.
5: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. Ez a konyhafőnök ajánlata.
7: Szép napot kívánunk mindenkinek, ismételten csak eljött a kulináris élvezetek egy órája, avagy illatokkal teli 60 percet kívánunk mindenkinek. Ez itt a konyhafőnök ajánlata Szomer Gábor László Vazullal.
8: No, meg nem utolsó sorban a konyhafőnökével, az elmaradhatatlan Nacsa Mónival. Hát ma Móni is kiválasztott egy fő alapanyagot, ami az összes ételnél jóformán a főszerepet fogja játszani. Mondjuk talán a legelterjedtebb felhasználási módja, amiben ételbe belerakják. Az mondjuk nem sokunknak a kedvence, de hát kinek mi jut eszébe, hát kérem szépen a kaporról, hát persze, hogy a tök főzelék. Mindegy, tehát ez azért valaki azt mondja rá, hogy de finom, valaki meg azt mondja rá, hogy úristen, hogy néz ki. Kapros, túrós, rétes vagy éppen uborka saláta. Hát ne álljunk meg ezeknél az ételeknél, hiszen ebben az izgalmas és sokoldalú fűszerben azért lényegesen több lehetőség lakozik még.
7: Így van, ezt próbáljuk most körüljárni, mégpedig nem is akármilyen úton, módon. Egy kicsit, hát valljuk meg őszintén, muszáj körbejárnunk azt, hogy hogyan, honnan ered ez a fűszer, hogyan tudjuk ízletesen jól felhasználni, úgyhogy ne a menzás rossz élmények jussanak eszünkbe. A kapor édeskés illó olaját a római gladiátorok masszázsolaj készítésére használták, ezzel az erőt adó kencével kenték be ugyanis a testüket. A középkorban a belőle készült főzetet bájitalként boszorkányok ellen használták. Tudták ezt egyáltalán? A sokoldalú gyógynövény áldásos hatását ma is sokan élvezik. A friss kaporból készítette a enyhíti a gyomorfájást, csillapítja a bélgörcsöget és alkalmas a menstruációs fájdalmak enyhítésére is. A magok rákcsálása megszünteti a szájszagot, és már az ókori görögök is használták az ebből készült teát csuklás ellen.
8: És bármilyen meglepő, nem csak a tök főzelékbe illik ám a kapor. A kaporlevél nagyon jól harmonizál még burgonyával, gombával, készíthetünk vele fűszervajat, vagy éppen mártogatóst is. A kinyílt sárga kaporvirág segítségével ízesített olajakat, eceteket is alkothatunk belőle. A kapor magja is felhasználható, figyelem, íze az édes köményhez hasonlít, ezt süthetjük kenyerekbe, vagy éppen tehetjük savanyúságba is.
7: És hogyha ez még mindig nem lenne elég, hát akkor íme, itt van néhány recept ajánlatként, amelyeket ma el fogunk készíteni. Például lesz itt sok magvas kaporleves.
8: Azután töltünk majd burgonyát kapros dressinggel.
7: Csinálunk igazi kapros uborka salátát.
8: És nem maradhat el a jutórós kapros töltött tök sem.
7: És végül, de nem utolsó sorban gyors kapros túrós sütit is fogunk összedobni, no meg az elmaradhatatlan konyhai tippek, úgyhogy szerintem főzősipkára és fakanára fel indul a konyhafőnök ajánlata.
5: Fülcsiklandozó étkek a konyhafőnök ajánlatából.

0: Give it to me, give it to me, give it to me. Wanna see you work your body. So give it to me, give it to me, give it to me. Hobby Rádió.
1: Vágjuk is akkor neki a mai konyhafőnök ajánlatának, és akkor, ahogy eddig mondtuk, a mai napon legfőképp egyébként kapros finomságokat készítünk, úgyhogy vágjuk is mindjárt neki az első finomságunknak, ami nem más, mint egy sok magvas kaporleves. Na nézzük, mi szükségeltetik ehhez. Kell nekünk 2 csokor apróra vágott friss kapor, egy evőkanál petrezselyem, 2 gereszt fokhagyma áttörve, egy marék durvára őrölt napraforgómag, egy evőkanál lenmag, egy evőkanál szezámmag, egy evőkanál olívaolaj, 20 dek a sajt, 2 deci tejszín, illetve egy evőkanál liszt, só, illetve bors.
2: És ezek után rögtön neki is kezdhetünk, mégpedig úgy, hogy olaj nélkül megpirítjuk a magvakat óvatosan, mert a tűzről levéve is tovább pirul. Az oliván világosra pirítjuk a lisztet, felöntjük 1 liter hideg vízzel, és habverővel csomómentesre keverjük. Beleszórjuk a kaprot, a magvakat ízesítjük a fokhagymával és a petrezselyemmel. Sózzuk, belekeverjük a tejszínt, és megvárjuk, míg egyszer felforr, majd frissen őrölt borssal ízesítjük. Tálaláskor a reszelt sajtra szedjük a levest.
1: Egyébként, hogyha az előbb jól figyeltek, akkor megállapíthatták, hogy ma azért igencsak vegák vagyunk, de hát kell ilyen is néha. Következő ételünk pedig, amit ajánlunk, természetesen még mindig a kapor jegyében, az töltött burgonya kapros dressinggel.
2: 8 nagy szem burgonya, 50 dek a darált hús, azért mégiscsak van hús, nem bántunk el a húsevőkkel, 1 vöröshagyma, kevés olaj, só, bors, piros paprika, fokhagyma, 2 tojás, 2 evőkanál liszt, reszelt sajt, a kapros dressinghez pedig 5 deci tejföl, fogyókúrázóknak akár joghurt is megfelelhet, illetve 1 csokor kapor.
1: És akkor nézzük, hogyan is készül. A burgonyákat először főzzük meg, héjazzuk le és vágjuk őket félbe, a közepüket pedig finoman váljuk ki. A hagymát kockázzuk fel kevés olajon, pirítsuk üvegesre, majd pedig tegyük rá a húst, és fehéredésig süssük. Megsózzuk, megborsozzuk, meghintjük piros paprikával, összezúzott fokhagymával ízesítjük, és további 2 percig pirítjuk még. Ezután lehúzzuk a tűzről, és egy kicsit hagyjuk kihűlni. A már langyos töltelékhez hozzákeverjük a lisztet, illetve a 2 tojást. Egy tepsit sütőpapírral kibélenünk, ráteszük a burgonyákat, majd pedig rájuk kanalazzuk. A tölteléket reszelt sajttal megszórjuk, és 200 fokon 30 perc alatt aranybarnára sütjük. Amíg a burgonya sül, elkészíthetjük a kapros dressinget, méghozzá a következőképpen: a tejfölt összekeverjük az apróra vágott kaporral, tálaláskor pedig a sült, töltött burgonyákat a kapros dressinggel tálalva. Jó étvágyat kívánhatunk a vendégeinknek!
2: Ha még mindig nem volt elég a kulináris élvezetekből, hamarosan folytatjuk ugye a pörköltek, illetve egyéb szaftos húsok kihagyhatatlan kiegészítőjével, ugyanis kapros uborkasalátát fogunk készíteni, utána pedig előkerül a kapor másik kedvenc hozzáadandója, a jutúró, na ezzel is főzünk.
0: A konyhafőnök ajánlata ízekre hangolva.

0: Jobbi Rádió!
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy mi fantasztikus esküszöm.
3: Jobbi Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
4: Műsorajánló.
5: 3 évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
6: UK Fever Show.
7: UK Fever Show.
5: Ez a UK Fever Show.
8: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
7: UK Fever Show.
5: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
8: A legnagyobb hazai előadó koncertjei. Hétfőn 5-től.
5: Hungary Live. Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
8: A legnagyobb külföldi előadó koncertjei. Kedden 5-től.
5: World Live.
8: Life is Life. Életmód magazin. Life is Life. Kedden délután 4-től.
4: Műsorajánlót hallottak.
0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
9: Itt vagyunk még mindig a konyhafőnök ajánlatában, ahol a mai napon egy kimondott fűszer játssza a főszerepet, ez pedig nem más, mint a kapor. Volt itt nekünk már kapros levesünk, illetve töltött burgonyát is készítettünk kapros dressinggel. No de ahogy az előbb Móni fogalmazott, mindenféle jó kis szaftos, pörköltes nehéz étel mellé, hát azért halljuk be, mi is illene sokkal jobban, mint egy jó kis kapros uborka saláta. Szükségünk van ehhez egy jó nagy kígyó uborkára, egy nagy pohár tej. Fölre. Fogyizóknak még mindig lehet a joghurtot választani. 10-12 cm póréhagymára, 4-5 kereszt fokhagymára, egy jó nagy csokor kaporra, sóra, illetve borsra.
10: Az uborkát a nagy lyukúreszelőn lereszeljük, a póréhagymát apróra vágjuk, és összevegyítve besózzuk. Amikor a levét kiengedte, ez olyan negyed óra, kifacsarjuk. A tejfölt összekeverjük az átnyomott fokhagymával, az apróra vágott kaporral, egy csipet borssal, és beleforgatjuk a kifacsart uborkát. Néhány órát érdemes hűtőben pihentetni, hogy jól összeérhessenek az ízek.
9: Na igen, nálunk ez az, ami nem érvényesül, mert mindannyian annyira imádjuk, hogy megcsináljuk, és körülbelül fél óra múlva semmi nincs belőle. Tehát tudjuk, hogy a finom összeérett ízek finomak, de hát a frissen készült uborka saláta is úgy meg még jobb.
10: Ugye, az egy páratlan élmény, hát még a jutúrós kapros töltöttök, nézzük, hogy mi kell hozzá: két vékony héjú kisebb tök, fél kiló jutúró, egy nagy pohár tejföl, 10 deka füstölt sajt, 10 deka sonka, kapor és só.
9: Nem ördöngőség elkészíteni, tessék figyelni. A tököt először hámozzuk meg, vágjuk félben, és a belsejét kaparjuk ki. Vizet forralunk, és hagyjuk benne ázni a tököt úgy körülbelül 5-10 percig, így jobban át fog majd sülni. Ebből a célból tesszük mindezt. A jutúrót összekeverjük a tejföllel és a kaporral, a kisebb darabokra vágott sonkával, valamint a reszelt füstölt sajttal. Ha van otthon, akkor még adhatunk hozzá egy kevés fehér bort is, de hogyha éppen nincs, akkor ez elhagyható. A tököt vegyük ki a vízből, sóval minden oldalát dörzsöljük át, majd pedig töltsük meg a jutúrós keverékkel, és előmelegített sütőbe tehetjük. Vigyázzunk, hogy mindenféleképpen ki fog folyni valamerre a töltelék, ezért vagy tepsibe tegyük, vagy rakjunk alá fóliát. Körülbelül 30 perc a sütési idő, hogyha a töltelék megfordult, akkor már készen is van. Fontos, hogy ne legyen nagyon vastag a tök, mert akkor nem fog átsülni, egyébként bármilyen tökféléből elkészíthető, éppen amilyen akad a piacon, vagy éppen otthon a kamrában.
10: Hamarosan folytatjuk immáron Gombóc Artúr ajánlásával, bár nem vagyok meggyőződve arról, hogy a kislény ezúttal annyira benne volt a sütés-főzés buliban, no de hogy miért, ezt hamarosan elmondjuk önöknek.
4: A konyhafőnök ajánlata, a műsor, amivel még ön sem égeti oda.

0: Artúr ma biztos, hogy nem tudom, bal lábbal kelt fel, vagy én nem tudom, vagy megharagudott ránk, hogy azt mondtuk neki, hogy ma valami kapros desszerttel kellene készülni. Hát egy eléggé egyszerű receptet vágott hozzánk, maradjunk annyiban. Úgyhogy előtte azért mindenképpen kicsit nosztalgiáztunk Mónival, és azon gondolkodtunk, hogy mi mennyire próbálkoztunk saját magunk mindenféle sós sütit elkészíteni. Én rájöttem egyébként, falun vendégeskedtem, unokatestvéremnél, és a szomszéd mindig, a szomszédnéni mindig nagyon finom sajtos tallérokat sütött, de saját készítésűt, és ilyen ős régi ipari sajtos tallér nyomója volt, és elkértük tőle, és mi is csináltunk otthon, tök jó, nagy élmény volt egyébként, és nagyon finomra sikeredett.
1: Hát minden házi asszony kezdő rémálma, amikor a sajtos pogácsa a sütőben nem nő meg eléggé.
0: Meg oda ég az alja.
1: Igen, szóval a sajtos pogácsát elkészíteni az egy nagy művészet. Aztán vannak olyan házi asszonyok már ilyen több éves rutinnal a hátuk mögött, mert azért valljuk meg őszintén, a sós sütemény készítését senki sem édesanyja hasában tanulja meg, bár jó lenne egyébként. Tehát szerintem...
0: De az anya telje magadba szívod a tudást.
1: Így van, hogy hogyan lehet zseniálisan jól főzni. Szóval lényeg, ami lényeg, hogy jobb, jártasabb háziasszonyok ugye a sajtos pogácsába mást is raknak, nem csak sajtot, magvakat szoktak belerakni, sőt valaki jutúróval, túróval készíti. És hát van ugye a kapros túrós pogácsa is, az azért egy nagyon fenséges dolog. Na mi most ehhez közel álló dolgot fogunk készíteni. Egyébként mindenkinek javaslom azt, hogy amikor már így besokalt az édes süteménytől, az ilyen mázas süteményektől, akkor érdemes visszatérni az alapreceptekhez, például egy sós teasüteményhez, mert van egyébként sós teasüt is, vagy akármilyen más sós süteményhez is, mert ezt is igenis öröm elkészíteni, hiszen előbb-utóbb már pedig egy jó nagy családban el fog fogyni.
0: Főleg azért, mert amit mi most ajánlunk önöknek, az tényleg még gyerekjátékon aluli szintet is üthet meg, annyira könnyű elkészíteni, semmi másra nincs szükségünk a kapros túrós süteményhez, mint 2 pohár tejfölre, 1/2 kiló túróra, 10 deka vajra, 6 egész tojásra, 6 evőkanál lisztre, 8 evőkanál cukorra, friss kaporra, mazsolára, illetve citromhéjra.
1: A hozzávalókat keverő tálba tesszük, és robotgéppel lassú fordulaton alaposan összegeverjük, tehát ez a mindent beleeffektus, majd kivajazott, kilisztezett tepsibe tesszük, és 180-190 fokon tűpróbáig sütjük.
0: Ennyi, semmi ördöngőség, akár még a gyerekekre is rá lehet bízni egyébként ezen sütemény alapjának összeállítását. Hamarosan folytatjuk majd a konyhafőnök ajánlatát hasonlóan rövid, de nagyon hasznos tanácsokkal, szóval ne menjenek sehova.
2: Fülcsiklandozó étkek a konyhafőnök ajánlatából.

0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
1: Folytatjuk a konyha főnök ajánlatát immáron konyhai tippeinkkel, íme az első. Ha a sütőben készült ételre reszelt sajtot teszünk, hintsük meg kevés morzsával, így a sajt nem ég meg, hanem szép, piros és ropogós lesz.
2: Hogyha rakott ételt készítünk, akkor a tepsit vagy a jénait kenjük ki margarinnal, és szórjuk meg morzsával, így az étel nem fog ráégni, és könnyebb is lesz elmosogatni majd az edényt.
1: Ha a fokhagymát tisztítunk, egyszerűbb, hogyha előtte a késlapját megroppantjuk, utána már puszta kézzel is pillanat alatt le lehet húzni a héját, a vékony belső héj is lejön.
2: Hogyha elsóztuk a levest, akkor egy egész hámozott nyers krumplit tehetünk bele, és ez a pörköltnél is működik.
1: A kocsonyát kicsontozva hideg vízzel kiöblített őzgerinc formába tehetjük, így szeletelni is lehet belőle. Az őzgerinc alját lehet díszíteni bármivel, főtt tojással, sárgarépával, így ha kifordítjuk a gerincből, a látvány sem utolsó.
2: A krumpli főzelék, nem tudom, hitték-e volna, de sokkal finomabb, hogyha a rántásnál a krumpli főzőlevét használjuk fel.
1: Ha igazán finom grízgaluskát akarunk készíteni, akkor előző nap megfőzzük a húslevest, ha kihűlt, beletesszük az átszűrt levest a hűtőbe. Másnap tálalás előtt leszedjük a tetejét, és azt használjuk a zsiradéknak a galuskához, így benne lesz a leves finom íze is, ráadásul a leves sem lesz zsíros.
2: A narancséját a fehér húsától tisztítsuk meg, majd pedig a sárga részt szárítsuk meg, apró darabokra törve kávédarálóban pedig daráljuk finomra, rettentő sokáig eláll és a sütemények készítésénél használható lesz tetszés szerint.
1: Ha zöldebb banánt vettünk, másik gyümölcsre téve gyorsabban érik.
2: És hogyha a májas sütés előtt tejbe áztatjuk, akkor jó tudni, hogy nem lesz rágós.
0: A konyhafőnök ajánlata ízekre hangol.

0: Hobby Rádió.
1: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 21 óra.
2: Négy vizsgálóbizottság tagjait és tisztségviselőit választja meg az országgyűlés hétfőn. Nyilvánosan is elérhetővé tette új éghajlati portálját, a Hungaromet. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Négy vizsgálóbizottság tagjait és tisztségviselőit választja meg az országgyűlés hétfőn. A Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseit, a spontán privatizációt és a közvagyon elvesztését, a kegyelmi botrány felelőseit, valamint a gyermekvédelem rendszer szintű válságát feltáró vizsgálóbizottságok tagjainak és tisztségviselőinek megválasztásáról döntenek. A képviselők emellett a juttatásaik csökkentéséről szóló törvényjavaslatról is szavaznak. Megkezdődik a Hajógyári sziget és Óbuda közötti K-híd teljes körű rekonstrukciója ősszel. A cél, hogy a hídon úgy alakítsanak ki biztonságosabb és szélesebb útpályát, hogy közben megőrizzék jellegzetes arculatát. A kivitelezést a Hajógyári szigeten tartott nagyobb nyári rendezvények idejére felfüggesztik, így ekkor nem korlátozzák a forgalmat. A munka várhatóan 2027 végére fejeződik be. Nyilvánosan is elérhetővé tette új éghajlati portáját a Hungaromet Magyar Meteorológiai Szolgáltató Nonprofit ZRT. A felület egy helyen teszi hozzáférhetővé az intézmény éghajlatváltozással kapcsolatos tudását, adatait, szolgáltatásait és fejlesztéseit. A szervezet azt írta, az éghajlatváltozás hatásai Magyarországon is egyre gyakrabban jelentkeznek, a szélsőséges időjárási események, a hőhullámok, az aszályok vagy villámárvizek formájában. A megalapozott döntésekhez ezért egyre nagyobb szükség van hiteles, tudományosan alátámasztott éghajlati információkra és könnyen hozzáférhető adatokra. Fontos információ a gazdálkodóknak. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara arra kéri őket, hogy ne hagyják az utolsó pillanatra az egységes kérelmek benyújtását. A minisztérium idén sem alkalmaz késedelmi szankciót, de a jövő keddi határidő után beadott kérelmeket vizsgálat nélkül visszautasítják. Tavaly több mint 150 ezer egységes kérelem érkezett a Magyar Államkincstárhoz. Idén több mint 50 támogatási jogcímre intézkedésre lehet támogatást igényelni, illetve adatszolgáltatási kötelezettséget teljesíteni. Új irodalmi verseny indult középiskolásoknak. Augusztus 16-áig várják a jelentkezőket az Apostróf Eszterházi irodalmi versenyre, amely a 9-11. Évfolyamos diákokat szólítja meg Magyarországról és a határon túlról. A jelentkezők az online nevezési lap kitöltésével és egy pályamunkával jelezhetik részvételi szándékukat. Az első fordulós pályamunkát az Eszterházi irodalmi díj 2026 shortlistjére jutott könyvek, vagy a kiírásban megjelölt további művek közül kiválasztott kötet alapján kell elkészíteni a verseny kiírásban szereplő módon. Az Eszterházi irodalmi díjkísérő programjának célja egyebek mellett, hogy minél több fiatalt ösztönözzön olvasásra. Vasárnap is több órás napsütésre készülhetünk, melyet csak időnként zavarhatnak meg gomoly felhők. Kisebb zápor zivatar néhol előfordulhat. Több megyében élénk lesz a szél. Hajnalban 9-16, délután pedig 24-30 fok valószínű.
1: Hobby Rádió.
3: Hallottál már erről a rádióról?
4: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy milyen fantasztikus, esküszöm.
5: Hobby Rádió, a hangadó.
1: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
6: Reklám.
7: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
6: Reklámot hallottak.
1: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
0: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel.

0: Műsorajánló.
1: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek, remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
2: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este héttől a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
3: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
1: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
4: Szemfüles. A vakok és gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazinműsora.
1: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
5: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
0: Műsorajánlót hallottak.
6: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek.
7: Csak itt, a Hobby Rádióban.

0: Műsorajánló.
1: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
2: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
1: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
3: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazzműsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
4: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
5: A Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban, Baluval.

0: Egy műsor.
1: I could have spread my wings and done a thousand things.
0: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Minden szombaton.
2: Na meg a szombat délután.
0: 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától éjfélig.

0: Hogy erre fel nem táncolj, mi?
1: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
2: Egészségedre.
3: Egészségedre.
2: Egészségedre.
3: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
2: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban. Műsorajánlót hallottak.
4: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Reklám.
1: Na mi van, Anikó? Rádiózunk, rádiózunk. És a munka?
2: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
1: Nem lehet, hogy vírusos?
2: Azt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
1: Hát akkor hívd fel az Alkosoftot és rendelj tőlük egyet.
2: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
1: Majd ők megoldják.
2: Mi cégünk vidéken van, kijönnek ide? Akkor sose lesz kész.
1: Ők távolról is megoldják.
2: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnök, hát szeretnék magának megfelelni.
1: Hát, ha szeretne. Alkosoft. A szoftver és ami mögötte van. www.alkosoft.hu.
0: Reklámot hallottak.

0: Kamu reklám.
1: Végig futott a borsó a hátamon.
0: Kamu reklámot hallottak.
2: Csüdít vagyok. Sok szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
1: Hello, sziasztok, Szikora Robert vagyok. Mindenkit üdvözlök. Elsősorban a Hobby Rádió hallgatója, Csiki Dámai. Sziasztok!

0: Jobbi Rádió, ahol a jó zene tovább él. Itt a Hobbi Rádió, a hobbirádió.hu weboldalon. A pontos idő 22 óra.
1: Fokozódik a mezőgazdasági asszály, a szuverenitás védelmi hivatal megszüntetéséről vitázik a parlament kedden. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Fokozódni fog a mezőgazdasági asszály, írja a Hungaromet agrometeorológiai elemzésében. A szántókon a kalászosok és a repce a szemnövekedés, a nyári kapás növények pedig a növekedés fejlődési fázisában várják az esőt, de a következő napokban csak elszúrtan alakulnak ki záporok, zivatarok, ezekből pedig csak kisebb foltokban ázik meg a talaj. Az ország jelentős részén, az Alföldön és a Dunántúl északkeleti felén kritikusan száraz a felső félméteres talajréteg. Fontos döntéseket hozhat a parlament a jövő héten. Hétfőn egyebek mellett 4 vizsgálóbizottság tagjait és tisztségviselőit választja meg, és szavaznak a képviselők illetményének csökkentéséről is. Kedden a napirend előtti felszólalások után várhatóan lefolytatják a szuverenitás védelmi hivatal megszüntetéséről, illetve a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról, a gazdasági reklámok településképi illeszkedésének biztosításáról, valamint egyes beruházási szabályok módosításáról szóló javaslatok általános vitáit. A magyar gazdaságban a kormányváltás után egyelőre egy kegyelmi időszak figyelhető meg. A nemzetközi befektetők bizalmat szavaznak az új gazdaságpolitikának, amit a forint erősödése és az állampapírhozamok csökkenése is mutat, hangsúlyozta Kis Péter, az Amundi befektetési igazgatója egy háttérbeszélgetésen. Elmondta, az első negyedéves GDP adatok kedvezően alakultak, amit részben a választási ciklushoz kapcsolódó kormányzati lépések is támogattak. Előrejelzésük szerint a magyar gazdaság növekedési üteme 2027-ben elérheti vagy meghaladhatja a régiós versenytársakét. Újdonság az online vásárlásoknál. 2 hét múlva új szabály lép hatályba. A webshopoknak biztosítaniuk kell, hogy a fogyasztók online is elállhassanak a szerződéstől. A 24.hu emlékeztet, a fogyasztó eddig is elállhatott az online vásárlástól 14 napon belül, azonban a gyakorlatban ez nehézkesen és lassan működött. Ezt ellensúlyozandó június 19-től minden webshopnak biztosítania kell egy jól látható, könnyen olvasható és folyamatosan elérhető online elállási gombot, amelyen keresztül a fogyasztó közvetlenül jelezheti a lemondási szándékát. A vállalkozásoknak ráadásul automatikus visszaigazolást is kell küldeniük a fogyasztóknak az elállási nyilatkozat beérkezéséről. Az online vásárlások száma évről évre nő, csak a magyar online kiskereskedelmi forgalom körülbelül 15%-kal bővült az előző évhez képest 2025-ben. Több száz település nevezett az idei Virágos Magyarország versenyre, a pályázatok szakmai értékelése és a helyszíni zsűrizés a napokban indul. A nevezések száma alapján ezúttal az év főtere és a virágzó közösség bizonyult a legnépszerűbb kategórián. Gomoly felhős napos idő várható vasárnap, néhol előfordulhat zápor, zivatar. A szelet élénklökések kísérhetik. A minimum 10 és 16, a maximum 25 és 30 fok között alakul.
2: Itt a Hobbi Rádió. Kattints ránk, hogy ránkattanhass.
0: Reklám. Hirdessen a Hobbi Rádióval.
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbiradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
2: Hobbirádió.hu.
0: A rádiót. Műsorajánló.
3: A tudomány mai állása.
0: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
3: Egy műsor
0: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
3: A tudomány mai állása.
0: Pénteken 10-től a Hobbi Rádióban.
3: Jó szórakozást.
4: The legends of 3 decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
2: Vasárnap léptől.
0: Műsorajánlót hallottak. Hobbi Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.
5: A következő órában kéréseteknek megfelelően a Duplá Jó műsorának egy korábbi adását hallhatjátok újra, melyhez jó szórakozást kívánunk.
6: Hallottad már? Csak nem tudod, honnan ismerős.
7: Jaj!
6: Vagy nem is gondoltad volna, hogy már eleve feldolgozás? Mi most összegyűjtöttük a legnagyobb slágereket és azok feldolgozásait, hogy bemutassuk, mennyire lopás, újragondolás vagy híd a generációk között. Duplán jó, a feldolgozások műsora.

Sok szeretettel köszöntök mindenkit. A mikrofon mögött ma is Csák Attila kalauzol mindenkit a megduplázó slágerek között. Ma is 12 dalpárral készültem, először meghallgatjuk majd az eredetit, vagy egy korábbi verziót, majd aztán egy későbbi átértelmezett változatot is. Ennek megfelelően akkor gyorsan vágjunk is bele, hogy mindenre jusson idő. A 60-as évek elejének egyik különleges pop klasszikusával nyitottuk ezt az adást, az imént a The Tokens előadásában szólt a The Lion Sleeps Tonight. Egy olyan dal, amelynek története jóval messzebbre nyúlik vissza, mint ahogyan azt sokan gondolnák. A The Tokens egy amerikai vokál együttes volt, akik főleg a tiszta énekhangra és a harmonikus hangzásra építettek. Bár több daluk is ismerté vált, a legnagyobb nemzetközi sikerüket egy olyan felvétellel érték el, amelynek eredete Afrika déli részére vezet vissza. A dal alapja egy 1930-as évekbeli zulu nyelvű szerzemény, amelyet Solomon Linda írt, és eredeti címe Mumbe, azaz magyarra fordítva oroszlán volt. Ez a dallam később amerikai folk és popzenészek feldolgozásain keresztül jutott el a széles közönséghez. A The Tokens 1961-es változata már teljesen a kor amerikai pop hangzásához igazodott. Könnyed vokál, jellegzetes és az átlagnál magasabb ének szólam és egy olyan refrén, amely szinte azonnal felismerhetővé vált. A dal az Egyesült Államokban a Billboard 600 lista első helyéig jutott és világszerte sláger lett. Bár elsőre egy kedves játékos dalnak tűnik, története sokkal összetettebb. A későbbi évtizedekben komoly társadalmi viták indultak a szerzői jogok és az eredeti afrikai alkotó elismerése körül, ami rávilágított arra, hogy a könnyű zene történetében milyen gyakran kerültek háttérbe a nem nyugati eredetű zenék alkotói. Zeneileg a szám érdekes keveréke a folk, a korai pop és a doo-wop stílusának. A dallam egyszerű, mégis rendkívül erős, ezért is vált időtállóvá, és ezért tudott újra meg újra visszatérni a popkultúrába, filmekbe, reklámokba, válogatáslemezekre egyaránt. És természetesen nem maradt feldolgozás nélkül sem. Több mint 20 évvel később, a 80-as évek elején egy brit csapat gondolta úgy, hogy a dalt új köntösbe öltözteti. A diszkó és a dance-pop korszak közepén ez már egy teljesen más világ volt. Erősen ritmikus, modernebb hangszerelés és rádióbarát energikus megszólalás. A Typhoid eredetileg stúdióprojektként indult az Egyesült Királyságban, majd a siker hatására vált valódi együttessé. Az ő 1982-es feldolgozásuk már egyértelműen a korszak klub hangulatára épített, ugyanakkor megtartotta a dallam könnyen felismerhető karakterét. A dal hatalmas brit siker lett. Az Egyesült Királyság sláger listáján az első helyig jutott, és több európai országban is toplistás pozíciókat ért el. A feldolgozás szövegileg nem változott érdemben, inkább a hangzás lett más. Míg a The Tokens verziója a vokálharmóniákra és az egzotikus hangulatra épített, a Typhoid változata már a táncolhatóságot helyezte előtérbe. Ez jól mutatja, hogyan tud egy dal alkalmazkodni a különböző korszakok zenei elvárásaihoz. Ugyanaz a dallam, de más hangszerelés, más ritmus, más közönség. Most pedig akkor jöjjön az a változat, amely a 80-as évek elején új generációval ismertette meg ezt az örökzöld dallamot. A brit listákat is meghódító feldolgozás már is szólít a duplájóban a Typhoid jóvoltából, ez már itt a mindenki által ismert The Lion Sleeps Tonight újból.

Most pedig egy igazi magyar könnyűzenei klasszikust hallottunk itt a duplájóban, Németh Lehel előadásában szólt a kicsit szomorkás a hangulatom, egy olyan dal, amely sokak számára a 60-as évek hangulatát idézi fel. Németh Lehel a magyar táncdal korszak egyik legmeghatározóbb énekese volt. Erdélyben Sepsiszent királyon született, később került Magyarországra, és a 60-as években lett igazán ismert előadó. Elegáns megjelenése és könnyed nyugodt éneklési stílusa miatt sokan a magyar Frank Sinatraként emlegették. Olyan slágerek fűződnek a nevéhez, mint a Reszket a holdató vízén, vagy a Nekem a Balaton a riviéra. Életének érdekes fordulata volt, hogy amikor háttérbe szorult a könnyű zenében, külföldre került, Kanadában telepedett le, és ott műszaki területen kezdett dolgozni. Ez lett az alapja annak, hogy később egy szivasgyártáshoz kapcsolódó vállalkozást épített fel, majd hazatérése után Magyarországon is ezzel foglalkozott, amelyről akkoriban a hazai sajtók is sokat írtak. Ez is jól mutatja, mennyire hullámzó tud lenni egy előadó életútja. A kicsit szomorkás a hangulatom egy egyszerű, könnyen megjegyezhető dal volt, amely a maga idején gyorsan népszerű lett, és azóta is a korszak ismert felvételei között tartják számon. Ami érdekes, hogy ez a szám nem csupán egy korszak emléke lett, hanem később is új értelmet kapott. A 90-es években, amikor a magyar könnyűzenében már egészen más hangzás és más gondolkodás jelent meg, egy pécsi zenekar nyúlt hozzá egészen más szemszögből. A Kispál és a Borsz 1987-ben alakult, és a magyar alternatív zene egyik legfontosabb együttese lett. A zenekar élén Lovasi András állt, aki különleges hétköznapi képekkel dolgozó dalszövegeivel és sajátos előadásmódjával hamar kitűnt. A 90-es évek elejétől egyre nagyobb közönséget szereztek, és sokak számára ők jelentették a magyar alternatív zene egyik alapkövét. A zenekar több felállásban működött, hosszú éveken át turnéztak, 2010-ig működtek, majd 2022-ben újra alakultak, tehát valódi meghatározó szereplői lettek a hazai zenei életnek. A kicsit szomorkás hangulaton feldolgozások különlegessége, hogy nem egyszerűen újra elénekelték a régi slágert, hanem a saját világukon keresztül mutatták meg. Az eredeti dal könnyed táncdalos hangulata helyett itt már egy lazább, kicsit ironikusabb, modernebb változatot hallunk. Ennek ellenére mégis megmaradt a dal alapgondolata, az a hétköznapi emberi érzés, amit minden korszakban meg lehet érteni. Ha összehasonlítjuk a két változatot, az eredeti inkább elegáns és visszafogott, a feldolgozás pedig játékosabb és szabadabb. Az egyik a táncdalok korszakát idézi, a másik a 90-es évek alternatív gondolkodását, de a dal lényege ugyanaz maradt, egy egyszerű emberi pillanat megfogalmazása. És most jöjjön az a verzió, amely egy új generációnak mutatta meg ezt az ismert dallamot, egy kicsit más szemmel, kicsit más hangulatban. Ez már a Kispál és a Borsz felvétele, egy kicsit szomorkás a hangulatom, ez jön most itt nálunk a duplájóban újra.

Az imént egy világsikerű sláger szólt a duplájóba, ez volt Stevie Wonder és az I Just Called to See I Love You, egy dal, amely a 80-as évek közepének egyik legismertebb szerelmes száma lett. Stevie Wonder az amerikai könnyűzene egyik legnagyobb alakja. Már gyerekként feltűnt, vakon született, de rendkívüli zenei tehetsége hamar megmutatkozott. A 60-as évektől kezdve sorra írta és énekelte a slágereket, több mint 20 Grammy-díjat nyert, és a szól és a pop zene meghatározó előadója lett. A dal 1984-ben jelent meg a Piros ruhás nő című film betétdalaként. A dal hatalmas nemzetközi siker lett. Az Egyesült Államokban vezette a Billboard sláger listát, az Egyesült Királyságban is az első helyre került, és világszerte milliós példányszámba kelt el. A szám Oscar-díjat is kapott a legjobb betétdal kategóriában. A dal különlegessége az egyszerűsége. Nem egy ünnephez, nem egy különleges alkalomhoz kapcsolódik, éppen ellenkezőleg. Arról szól, hogy nem kell sem karácsony, sem születésnap ahhoz, hogy valaki kimondja szeretlek. Ez az egyszerű gondolat tette igazán időtállóvá a dalt. És ahogy ez egy ekkora világslágerrel lenni szokott, nem maradt feldolgozás nélkül. A francia-olasz származású énekesnő Dalida is elkészítette a saját változatát Pour te dire je t'aime címmel. Dalida már a 60-as évektől kezdve Európa egyik legismertebb előadója volt. Több nyelven énekelt, és különösen Franciaországban, Olaszországban és a francia nyelvterületen volt rendkívül népszerű. Pályafutása során több mint 100 millió lemezt adott el világszerte. Az ő verziója megőrizte az eredeti dallamot és hangulatot, de természetesen francia szöveggel szólalt meg. A mondani való nem változott lényegesen, itt is arról van szó, hogy valaki csak azért telefonál, hogy kimondja az érzéseit. A dal így a francia közönség számára is könnyen befogadható lett, hiszen saját nyelvükön hallhatták a világslágert. Ha összehasonlítjuk a két változatot, Stevie Wonder eredetije inkább az amerikai pop hangzást képviseli a 80-as évekből, míg Dalida verziója egy kicsit lágyabb, európai hangulatú. Az alap ugyanaz, de a nyelv és az előadásmód más ízt ad neki. Most pedig akkor hallgassuk meg, hogyan szólalt meg ez a világsláger francia nyelven. Jöjjön tehát akkor Dalida előadásában a Pour te dire je t'aime.

majdnem mindennapi dal csendült fel az elmúlt percekben itt a Duplán Jobban. Ez volt Tennessee Ernie Ford előadásában a Sixteen Tales című klasszikus. Egy olyan dal, amely mögött valódi emberi történetek és nagyon is valós élethelyzetek állnak. A dal eredetileg nem is Tennessee Ernie Fordhoz kötődik. A szerzője Merle Travis volt, aki saját családi élményéből indult ki, hiszen rokonai Kentucky bánya vidékén dolgoztak. A szöveg a szénbányászok mindennapjait mutatja be. Kemény fizikai munka, kevés pénz is az az érzés, hogy az ember hiába dolgozik, mégsem jut előrébb. A dal egyik központi gondolata az úgynevezett company store rendszer volt. Sok bányászt nem rendes pénzzel fizettek ki, hanem utalványokkal, amelyeket csak a bányavállalat saját boltjaiban lehetett elkölteni. Így a dolgozók gyakran adósságban maradtak, és szinte teljesen a céghez kötődött az életük. Ez nem költői túlzás, hanem egy valós társadalmi helyzet volt az amerikai bányavidékeken. A címben szereplő 16 tonna sem véletlen. Ez eredetileg a napi kitermelt szén mennyiségére utal, és a bányászok világában egyfajta próbatételt jelentett. Az új munkást sokszor próbálták első nap ennek a mennyiségnek a kitermelésére ösztönözni, hogy bizonyítsa, bírja a munkát. A dal tehát egy konkrét valóságból született történet volt, de a világsikert már Tennessee Ernie Ford hozta meg neki 1955-ben. Az ő verziója egyszerű erős ritmusával, jellegzetes csettintésével és komoly hangulatával azonnal kitűnt a korszak slágerei közül. A felvétel óriási siker lett. Az amerikai country listán 10 hétig, a pop listán pedig közel 2 hónapig vezette a rangsort, és több millió példányban fogyott. Ez a feldolgozás tette igazán halhatatlanná a dalt. És innen érkezünk meg a magyar kapcsolathoz. Az eredeti dalnak születtek konkrét magyar feldolgozása is, de a Republik egy egészen más utat választott. A zenekar 1990-ben alakult, és hamar a magyar könnyűzene egyik meghatározó együttese lett. A közönség leginkább azért szerette őket, mert egyszerű, közérthető nyelven tudtak beszélni olyan dolgokról, amelyek sok embert foglalkoztattak. A zenekar meghatározó alkotója Bódi László, vagyis Cipő volt, aki dalszerzőként mindig hétköznapi képeken keresztül fogalmazta meg a gondolatait. A Republik 16 tonna című dala nem az eredeti világsláger dallamát vitte tovább. Itt nem a hangulat vagy a zenei megoldás a lényeg, hanem a gondolat továbbvitele. Ugyanaz a fajta teher, küzdelem és emberi helyzet, amely már az amerikai dalban is ott volt, csak most egy másik korszakból, egy másik szemszögből mutatva meg. És talán éppen ezért került ez a két dal egymás mellé a Duplájóban. Nem azért, mert ugyanúgy szólnak, hanem mert ugyanarról a gondolatról mesélnek két teljesen eltérő zenei világban. Most pedig hallgassuk meg, hogyan folytatódik ez a történet magyarul a Republik jó voltából. Ez már itt a 16 tonna, nálunk a Duplájóban.

Az elmúlt percekben a 80-as évek egyik legszebb pop balladája csendült fel itt a duplájóban. Ő volt Cyndi Lauper, és ez volt a Time After Time. Cyndi Lauper 1983-ban robbant be a nemzetközi zenei életbe a She's So Unusual című albumával. Különleges hangja, egyedi megjelenése és erős személyisége miatt gyorsan a korszak egyik legismertebb női előadója lett. A Time After Time 1984-ben jelent meg, és az album második kislemezeként került a rádióba. A dalszövegét Cyndi Lauper Rob Hyman zenésszel közösen írta. A történet egyszerű, mégis erős. Egy kapcsolat bizonytalanságáról szól, arról, hogyha valaki elveszettnek érzi magát, a másik ott lesz mellette újra és újra. Nem drámai, nem túlzó, inkább személyes és összetett hangvételű. A dal hatalmas siker lett. Az Egyesült Államokban a Billboard 600 lista első helyére került, és világszerte az énekesnő egyik legismertebb felvétele maradt. Az évek során számos feldolgozás született belőle, ami jól mutatja, hogy a dal időtálló. Több mint egy évtizeddel később, a 90-es évek végén egy teljesen más zenei környezetből született meg az egyik legismertebb újraértelmezés. I Know, amerikai R&B és dance előadó 1998-ban készítette el a saját változatát. Az ő verziója már a 90-es évek klubhangzását hozta. Erősebb ritmus, modernebb hangzás, mégis megmaradt a dal érzelmi magja. Nem változtatta meg a szöveget, inkább a hangulatot tette táncolhatóbbá. Az I Know féle változat különösen az Egyesült Államokban lett sikeres a dance listákon, és sok fiatal rajongó ezen a verzión keresztül ismerte meg az eredeti dalt. Ha összehasonlítjuk a két felvételt, az eredeti inkább visszafogott személyes ballada, míg a 90-es évekbeli feldolgozás már a klubok világába illeszkedik. Ugyanaz a történet, de más korszak, más hangzás. Most pedig akkor hallgassuk meg, hogyan szólalt meg ez a 80-as évekbeli klasszikus a 90-es évek táncterein. Jöjjön akkor az I Know féle újraértelmezés, ez már a Time After Time újra

Egy igazi nyári hangulatú 90-es évekből is láger szólt az imént itt a duplájúban, ez volt a Mr. President féle Coco Jumbo. A német Eurodance csapat a 90-es évek közepén lett világszerte ismert. Könnyed, vidám hangulatú dalai tökéletesen passzoltak ahhoz a korszakhoz, amikor a rádiók és a klubok tele voltak táncos, fülbemászós lágerekkel. A Coco Jumbo 1996-ban jelent meg, és gyorsan nemzetközi siker lett. Európa számos országában toplistás helyezéseket ért el, és a nyári bulik egyik állandó darabjává vált. A dal igazi ereje az egyszerűségében rejlett, könnyen megegyezhető refrén, laza hangulat és az a bizonyos nyaralós életérzés. És ahogy sok nagy slágerrel történt a 90-es évek végén, ebből is megszülettek a különféle magyar átdolgozások, köztük egy egészen sajátos irány is. A Hupikék Törpikék nem klasszikus zenekar volt, hanem inkább egy humoros paródia projekt, amely a 90-es évek közepétől kezdve lett népszerű Magyarországon. Több sikeres albumok is megjelent, például a Buli van Apraja falván, a Törparti vagy a Buli a hóban, és ezekben ismert slágereket dolgoztak át játékos buli stílusban. A dalok jellegzetessége az volt, hogy rajzfilm figurákat idéző, magyar szinkron hangok világára emlékeztető hangokon szólaltak meg, így a paródia és a könnyed szórakoztatás került a középpontba. A projekt a 90-es évek végén és a 2000-es évek elején élte fénykorát, amikor a CD-k és a kazetták világában ezek a humoros átiratok rengeteg házi bulikban és családi összejöveteleken felbukkantak. Nem az volt a cél, hogy komolyan vegyék őket, hanem hogy felismerjék az eredeti slágert és együtt nevessenek rajta. A Bűvös Csákó is ebbe a világba tartozik. Az eredeti dal az a nyári hangulatát egy teljesen játékos úgynevezett törpös környezetbe helyezték át. Itt már nem a nemzetközi dance hangzás a lényeg, hanem a poén, a hangulat és az, hogy egy ismert sláger új arcot kapjon. És akkor most jöjjön ez a 90-es évekbeli magyar különlegesség a jól ismert dallam egészen más köntösbe, majd a hírek is utána pedig jövünk vissza a második órával, de mindenek előtt a Hupikék Törpikék előadásában már is szól a Bűvös Csákó itt a duplájában.

0: nem csak a slágereket duplázzuk, hanem a műsoridőt is. Duplán jó. Azonnal folytatjuk.
1: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.
2: Visszakerülhetnek a múzeumokba a minisztériumoknak kölcsönadott műtárgyak. Tovább nőtt az illegális cigarettafogyasztás az Európai Unióban. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Felülvizsgálják a közintézményekbe vagy magánszemélyekhez kikölcsönzött múzeumi tárgyak helyzetét. Minden múzeumtól bekérték azon műtárgyak listáját, amelyeket nem közgyűjteményekben helyeztek el, közölte a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős miniszter a Facebookon. Tar Zoltán úgy fogalmazott, az elmúlt időszakban világossá vált, hogy az előző kormány politikusai úgy álltak a magyar nemzeti műtárgyakhoz, mintha plázában válogatnának a számukra tetsző dekorációs tárgyak között. A minisztérium álláspontja továbbra is az, hogy nem egyéni politikai érdek vagy ízlés dönt a múzeumi műtárgyak sorsáról. Májusban 161 földmozgást regisztrált a Kárpát-medencében a Hunren Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet Obszervatóriuma. Az előző hónapban 46 természetes eredetű földrengést és 115 bányarobbantást regisztráltak a Kárpát-Pannon régióban. Májusban két a lakosság által is észlelt földmozgás volt. Május 5-én Horvátországban, a horvát-szerb határ közelében, a szerbiai Zombor mellett a magyar határtól mintegy 20 kilométerre egy 4,2-es földrengés pattant ki. Május 13-án pedig Magyarországon, Nagy Kanizsa térségében egy 2,4-es földrengés keletkezett. Bontják a stégeket a nagykunsági főcsatorna nyugati és keleti ágán. A csatorna vagyonkezelője emlékeztet, egy kormányrendelet szerint a vízszétosztó rendszer létesítményein tilos víziállást telepíteni. Ennek megfelelően a nagykunsági főcsatorna nyugati és keleti ágán nincs lehetőség stégek létesítésére. A horgászok által szabálytalanul kialakított stégeket a szakemberek elbontják. A hatóság arra kéri a horgászokat, hogy ne építsenek újabb stégeket, mert azokat is elbontják majd. Tovább nőtt az illegális cigarettafogyasztás az Európai Unióban 2025-ben, miközben a teljes cigarettafogyasztás csökkent, állapította meg a KPMG. A könyvvizsgáló adó és üzleti tanácsadó cég tanulmánya szerint az EU tagállamok közül továbbra is Franciaország számít az illegális cigarettafogyasztás legnagyobb piacának. A jelentés szerint a legálisan gyártott, de adófizetés nélkül más országokba csempészett termékek esetében Fehér Oroszország továbbra is jelentős forrásország, miközben a Bulgáriából származó szállítmányok szerepe is növekszik. A KPMG szerint az illegális dohánykereskedelem visszaszorításához erősebb nemzetközi együttműködés, valamint a vám, rendőrségi és adóhatóságok közötti hatékonyabb koordináció szükséges. Szlovénia első asszisztált robot kézbesítő járművét mutatta be a Szlovén Posta és a városvezetés Ljubljanában. A kicsi teherautó egy hónapon át közlekedik kísérleti jelleggel a szlovén főváros belvárosában, mielőtt esetleg más városokban is megjelenne. A fejlesztők szerint a próbaüzem egyik célja annak felmérése, hogy a különböző városi környezetekben milyen méretű és kialakítású járművek bizonyulnak a leghatékonyabbnak. Vasárnap is több órás napsütésre készülhetünk, melyet csak időnként zavarhatnak meg gomoly felhők. Kisebb zápor zivatar néhol előfordulhat. Több megyében élénk lesz a szél. Hajnalban 9-16, délután pedig 24-30 fok valószínű.
3: Hobby Rádió. Értünk szól.
1: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
3: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
1: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
3: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Műsorajánló.
4: Szivárvány. Magazin műsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
3: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
5: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
6: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hutch Jazz Club a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
1: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.
7: A következő órában kéréseteknek megfelelően a Duplán jó műsorának egy korábbi adását hallhatjátok újra, melyhez jó szórakozást kívánunk.
0: Hallottad már? Csak nem tudod, honnan ismerős.
8: Jaj!
0: Vagy nem is gondoltad volna, hogy már eleve feldolgozás. Mi most összegyűjtöttük a legnagyobb slágereket és azok feldolgozásait, hogy bemutassuk, mennyire lopás, újragondolás vagy híd a generációk között. Duplájó, a feldolgozások műsora.

Már is a Duplán Jó második órájába léptünk át, ahol továbbra is duplán szólnak a slágerek. Először egy eredeti vagy egy korábbi verzió csendül fel, majd ezt követően pedig egy újraértelmezett változat, én pedig továbbra is Csák Attila vagyok, aki a slágerek között próbál kalauzolni mindenkit. Az elmúlt percekben a diszkókorszak egyik nagy klasszikusa szólt itt a Duplán Jóban, ez volt a Bee Gees előadásában a Tragedy című dal. A Bee Gees története különleges a popzenében. A három Gibb testvér már a 60-as években sikeres volt, de igazi világhírjukat a 70-es évek diszkókorszakában érték el. Nevük összefort a korszak legnagyobb slágereivel, és jellegzetes, magas hangú énekstílusuk azonnal felismerhetővé tette őket. A Tragedy 1979-ben jelent meg, és egy olyan időszakban született, amikor a diszkózene már a világ minden pontján népszerű volt. A dal erősen energikus, lendületes hangszerelésű felvétel lett, miközben a szöveg egy szerelmi csalódásról szólt. Érdekes kettőség, a zene kifejezetten táncolható, mégis drámai hangulatot hordozott. A Tragedy nagy siker lett, több országban is listavezető volt, és máig a Bee Gees egyik legismertebb felvételeként tartják számon. A dal különlegessége, hogy a refrén erős energiája és a látványos hanghatások, például a robbanásszerű effektek akkoriban kifejezetten modernnek számítottak, és jól illeszkedtek a korszak diszkó hangzásához. Több mint 20 évvel később azonban egy egészen más zenei közegben született újjá a dal. A Blitz Steps a 90-es évek végén vált ismerté. A csapat a popzene könnyebb, táncosabb vonalát képviselte látványos koreográfiával és rádióbarát hangzással. Fiatal közönséghez szóltak, és több feldolgozással is sikert értek el. A Tragedy az ő előadásukban 1998-ban jelent meg, és az Egyesült Királyságban ismét listavezető sláger lett. A Steps változata megőrizte az eredeti dallamot, de a hangszerelést a 90-es évek végének pop hangzásához igazította. Könnyedebb, tisztább, táncolhatóbb lett, kevésbé drámai, inkább vidám popslágerként működött, jól illeszkedett ahhoz a korszakhoz, amikor a fiú csapatok és egyéb popcsapatok uralták a rádiókat. Ha összehasonlítjuk a két felvételt, a Bee Gees verziója a diszkó korszak lendületét és érzelmi erejét képviseli, míg a Steps feldolgozása inkább könnyed, szórakoztató popdal lett. Ugyanaz a szerzemény, de két teljesen más korszak hangzásával. Most pedig hallgassuk meg, hogyan szólalt meg ez a diszkó klasszikus a 90-es évek végének popvilágában. Jöjjön tehát akkor a Steps előadásában a Tragedy, most itt állunk a Duplájóban.

Az elmúlt percekben egy lendületes modern popdal szólt itt a duplájóban, ez volt a GLS előadásában a Clickstart című felvétel. A GLS a 2000-es évek végén lett ismert, miután feltűnt egy brit tehetségkutató műsorban. A fiúcsapat gyorsan nagy népszerűséget szerzett, főleg a fiatalabb közönség körében. Zenéjük a korszak tipikus pop és R&B hangzását hozta, erős ritmus, főbe mászó refrének és sok energiát sugárzó előadásmód. A Kickstart is ebbe a világba illeszkedik, lendületes rádióbaráttal, amely inkább a jó hangulatra és a mozgásra épít. A GLS rövid idő alatt több olyan slágert is írt, amely felkerült az Egyesült Királyság slágerlistáira, és bár pályafutásuk nem tartott nagyon sokáig, mégis a korszak egyik meghatározó fiú csapatának számítottak. És most egy érdekes váltás következik, mert a következő dal már a magyar könnyű zene világába vezet. A karácsonyi műsorok kapcsán már sokat találkoztunk Berecki Zoltán és Szinetádóra közös produkcióival, most azonban egy szóló felvételt hallhatunk nem sokára. Berecki Zoltán pályája több területen is ismert. Színészként a musical világban vált népszerűvé, számos nagy sikerű színházi szerep fűződik a nevéhez, és ebből a közegből lépett át a könnyű zene világába is. Az évek során több szólólemezt készített, és a popzene mellett a színpadi tapasztalata is erősen meghatározta az előadás módját. A közönség sokszor a musicalekből ismeri, de önálló pop előadóként is komoly rajongó táborra tett szert. A két dal között ebben az esetben már egyértelműbb a kapcsolat, hiszen nem csak a hangulat, hanem a zenei alap is ugyanaz. Berecki Zoltán változata tényleg a GLS dalának magyar átdolgozása. A dallama stílus a modern pop hangzás megmaradt, a legnagyobb változás a szövegben van. Így a közönség egyszerre kap egy ismert nemzetközi popslágert és annak magyar nyelvű változatát. Ha összehasonlítjuk a két számot, akkor a GLS inkább a nemzetközi pop stílust képviselte, míg Berecki Zoltán dala a magyar popzenei közeghez áll közelebb. Mindkettő lendületes, modern hangzású, mégis más kulturális háttérből érkezik. És akkor most hallgassuk meg újra ezt a dal, de már magyar slágerként, jöjjön tehát Berecki Zoltán előadásában a Kerek Egész,

Az elmúlt percekben egy igazi 80-as évekbeli pop klasszikus szólt itt a duplájóban, ez volt a Bengals előadásában az Eternal Flame. A Bengals egy amerikai női zenekar volt, akik a 80-as évek közepén váltak világszerte ismerté. Zenéjükben a pop és a rock elemei keveredtek, és több nagy slágerük is született ebben az időszakban. Az Eternal Flame 1988-ban jelent meg, és hamar a zenekar egyik legismertebb dalává vált. A dal egy visszafogottabb lírai boldalát mutatta meg a csapatnak. Lassabb tempó, egyszerű hangszerelés és egy könnyen megjegyezhető dallam jellemzi. A cím, azaz az örök láng, egy olyan szerelem képét idézi meg, amely tartós és állandó. A felvétel nagy nemzetközi siker lett, több országban is vezette a slágerlistákat, és máig a korszak egyik legismertebb balladájaként tartják számon. Több mint egy évtizeddel később egy újabb lánycsapat adott új életet a dalnak. A brit atomikkintől a 2000-es évek elején vált ismerté. Könnyed popdalokkal, fiatalos hangzással és rádióbarát slágerekkel lettek népszerűek, főként Európában. 2001-ben készítették el az Eternal Flame saját változatát, amely újra felkerült a slágerlistákra és ismét sok rádió játszotta a dalt. Ebben az esetben valódi feldolgozásról beszélünk. Az atomikkintől megtartotta az eredeti dallamot és a hangulatot is, de a hangzás a 2000-es évek pop stílusához igazodott. Kicsit tisztább, modernebb hangzást kapott, miközben a dal alapérzése változatlan maradt. Ha összehasonlítjuk a két verziót, akkor a Bengals felvétele inkább a 80-as évek pop-rock világát idézi, míg az Atomikkinton változata már a 2000-es évek könnyedebb pop hangzását hozza. Ugyanaz a dal két különböző korszak stílusában. Most pedig hallgassuk meg, hogyan szólt ez a klasszikus lírai felvétel a 2000-es évek elején. Jöjjön tehát akkor az Atomikkinton is, ez már az Eternal Flame, újra itt nálunk a duplájóban.

0: új körbösben.
1: Nézd az élet jó oldalát,
0: dupláljon a feldolgozások is.

Az elmúlt percekben egy különleges hangulatú 80-as évekbeli dal szólt itt a duplájóban. Brenda Russell előadásában hallottuk a Piano in the Dark című felvételt. Brenda Russell amerikai énekesnő, dalszerző és zongorista, aki elsősorban az érzelmesebb pop és soul világba vált ismerté. A Piano in the Dark 1988-ban jelent meg, és hamar nagy figyelmet kapott, mert egy visszafogott, mégis erős hangulatú dal volt. A zongora központú hangszerelés, a lassabb tempó és a személyes hangvétel együtt tette emlékezetessé. A dalszövege egy kapcsolat bizonytalanságáról és az érzelmi távolságról szól, arról a pillanatról, amikor valaki próbálja megérteni, mi romlott el. A felvétel komoly sikert ért el, Grammy jelöléseket kapott, és az amerikai slágerlistákon is előkelő helyre került. A 80-as évek végének egyik jellegzetes érzelmes pop balladájaként tartják számon. És most ugorjunk egy nagyot az időben, mert a következő dal már a 2000-es évek utáni modern pop és hip-hop világába vezet. Florida amerikai rapper 2012-ben adta ki az I Cry című slágerét. A dal érdekessége, hogy nem egyszerűen feldolgozás, hanem mintaként használja a Piano in the Dark jól ismert dallamát. A refrénben felismerhető az eredeti hangulat, de az egész dal már egy modernebb elektronikus pop és dance világba kalauzol el bennünket. Az I Cry szövege részben eltér az eredetitől, itt inkább a személyes küzdelemről, a siker mögötti érzésekről és a sebezhetőségről van szó. A dal világszerte sikeres lett, több országban is slágerlistás helyezéseket ért el, és új közönséggel ismertette meg az eredeti dallamot. A két felvétel között jól hallható a különbség. Brenda Russell dala inkább az érzelmes zongorára épülő balladaként jelenik meg, míg Florida változata modern ritmusos popsláger lesz. Ugyanaz a zenei alap inspirálta, de teljesen más korszak és más stílus szólaltatta meg a dalokat. Most pedig hallgassuk meg, hogyan született újjá ez a 80-as évekbeli dallam a modern pop világában. Szóljon tehát akkor most Florida nagy sláger, ez már itt az I Cry nálunk a duplájóban.

Az elmúlt percekben egy különleges első hallásra talán egyszerűnek tűnő, mégis rendkívül emlékezetes sláger szólt itt a duplájóban, a német trió előadásában hallottuk a Dádádá című dalt. A trió a 80-as évek elején tűnt fel, és a minimalista letisztult hangzásáról vált ismerté. A Dádádá 1982-ben jelent meg, és rövid idő alatt nemzetközi siker lett. A dal különlegessége éppen az egyszerűségében rejlett. Kevés hangszer, ismétlődő ritmus, könnyen megjegyezhető szöveg. Ez a fajta minimalista pop akkoriban frissnek és szokatlannak számított, ezért a dal Európa szerte slágerré vált, és reklámokban, filmekben is gyakran felhasználták. A szöveg szándékosan egyszerű, egy kis ironikus párkapcsolati helyzetet mutat meg, ahol a kommunikáció szinte teljesen lecsupaszodik néhány ismétlődő mondatra. Ez a játékosság és könnyed abszurditás tette igazán emlékezetessé a dalt. És most ugorjunk egy nagyot az időben és a hangulatban, mert a következő felvétel már a magyar bulizós 2000-es évek világába vezet. A Kerozén a 90-es évek végén alakult, és hamar az egyik legismertebb hazai parti zenekar lett. A csapatra mindig is jellemző volt a humor, az önirónia és a szándékosan túlzó bulis hangulat. Az együttes nevét sokan a pörgős klub élettel és a harsány koncertélménnyel kötik össze, és zenékben egyszerre volt jelen a rockos energia és az elektronikus táncolható alap. A Kerozén érdekessége, hogy dalaik gyakran nem klasszikus feldolgozások voltak, hanem inkább játékos újraértelmezések. Sokszor egy ismert alapot vettek elő, amit saját stílusukban, magyar szöveggel és humorral töltöttek meg. A zenekar a 2000-es évek elején kifejezetten erős koncertzenekarként működött, és klubokban, fesztiválokon is rendszeresen felléptek. A Dádádá is ebbe a sorba illeszkedik. Az eredeti dal minimalista, kis ironikus hangulatát a Kerozén egy sokkal pörgősebb, bulisabb világba helyezte át. A felismerhető alap megmaradt, de a hangsúly már a szórakoztatáson és a közönség bevonásán volt. Tipikusan olyan dal lett, amit együtt lehetett énekelni egy koncerten vagy egy buliban. Ha összehasonlítjuk a két verziót, a trió eredetie inkább hűvös minimalista popdal, a Kerozén változata pedig egy energikusabb magyar parti átirat. Ugyanaz az alapötlet, mégis teljesen más hangulat született belőle.

vezetésként most egy kicsit lassítunk itt a duplájóban. Az elmúlt percekben Sting előadásában hallottuk a Shape of My Heart című dalt, egy olyan felvételt, amely sokak számára az egyik legkülönlegesebb munkája. Sting a 80-as évektől kezdve a modern pop és rock zene egyik meghatározó alakja lett, előbb a Police zenekar frontembereként, később szóló előadóként. A Shape of My Heart 1993-ban jelent meg, és eltért a sok korábbi slágerétől. Visszafogottabb, gondolkodós hangulatú dal lett, amely inkább a belső világra figyelt. A szöveg egy kártyajátékos történetén keresztül beszél az emberi természetről és döntésekről. Nem a szerencsejátékról szól igazán, hanem arról, hogyan próbáljuk megfejteni a világot és benne saját magunkat is. A dal különleges gitárjátéka és nyugodt hangulata miatt az évek során igazi klasszikussá vált és több filmbe is felcsendült. És innen lépünk tovább a 2000-es évek elejére, amikor egy fiatal brit előadó új környezetbe helyezte ezt a hangulatot. Craig David a 2000-es évek elején robbant be a pop és R&B világába, és rövid idő alatt több nemzetközi slágerrel lett ismert. A Rise and Fall különlegessége, hogy nem csak inspirációként használta Sting dalának hangulatát, hanem maga Sting is közreműködött benne. A dal 2002-ben jelent meg, és a siker, a hírnév, valamint az ezekkel együtt járó nehézségek témáját dolgozta fel. A két felvétel esetén nem hagyományos feldolgozásról van szó, inkább egyfajta tovább gondolásról. A Shape of My Heart csendesebb, elmélkedő világ a Rise and Fall-ban modernebb, ritmusosabb környezetben jelenik meg, miközben Sting hangja egyfajta hidat képez a két dal között. És ezzel a mai zenei utazásunk végére is érkeztünk. Az elmúlt két órában klasszikus slágereket és azok újra gondolt változatát hallgathattuk meg együtt, megmutatva, hogyan élnek tovább a dalok új korszakokban, új előadók tolmácsolásában. Köszönöm, hogy ma is velem tartottatok, az elmúlt két órában a mikrofonnál Csák Attilát hallottátok. Egy hét múlva ugyanitt, ugyanebben az időben ismét találkozunk a duplájóval. Addig is vigyázzatok magatokra, és még így a végén hallgassuk meg közösen ezt a különleges együttműködést. Jöjjön tehát búcsúzó Craig David és Sting közös dala, ez már a Rise and Fall itt a duplájóban. Sziasztok!

0: Ez volt a Duplán Jó, ahol a slágerek tovább élnek a jövő héten is.
1: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
2: Visszakerülhetnek a múzeumokba a minisztériumoknak kölcsönadott műtárgyak. Tovább nőtt az illegális cigarettafogyasztás az Európai Unióban. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Felülvizsgálják a közintézményekbe vagy magánszemélyekhez kikölcsönzött múzeumi tárgyak helyzetét. Minden múzeumtól bekérték azon műtárgyak listáját, amelyeket nem közgyűjteményekben helyeztek el, közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a Facebookon. Tar Zoltán úgy fogalmazott, az elmúlt időszakban világossá vált, hogy az előző kormány politikusai úgy álltak a magyar nemzeti műtárgyakhoz, mintha plázában válogatnának a számukra tetsző dekorációs tárgyak között. A minisztérium álláspontja továbbra is az, hogy nem egyéni politikai érdek vagy ízlés dönt a múzeumi műtárgyak sorsáról. Májusban 161 földmozgást regisztrált a Kárpát-medencében a Hunren Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet Obszervatóriuma. Az előző hónapban 46 természetes eredetű földrengést és 115 bányarobbantást regisztráltak a Kárpát-Pannon régióban. Májusban két a lakosság által is észlelt földmozgás volt. Május 5-én Horvátországban, a horvát-szerb határ közelében, a szerbiai Zombor mellett, a magyar határtól mintegy 20 kilométerre egy 4,2-es földrengés pattant ki. Május 13-án pedig Magyarországon, Nagy Kanizsa térségében egy 2,4-es földrengés keletkezett. Bontják a stégeket a nagykunsági főcsatorna nyugati és keleti ágán. A csatorna vagyonkezelője emlékeztet, egy kormányrendelet szerint a vízszétosztó rendszer létesítményein tilos víziállást telepíteni. Ennek megfelelően a nagykunsági főcsatorna nyugati és keleti ágán nincs lehetőség stégek létesítésére. A horgászok által szabálytalanul kialakított stégeket a szakemberek elbontják. A hatóság arra kéri a horgászokat, hogy ne építsenek újabb stégeket, mert azokat is elbontják majd. Tovább nőtt az illegális cigarettafogyasztás az Európai Unióban 2025-ben, miközben a teljes cigarettafogyasztás csökkent, állapította meg a KPMG. A könyvvizsgáló adó és üzleti tanácsadó cég tanulmánya szerint az EU tagállamok közül továbbra is Franciaország számít az illegális cigarettafogyasztás legnagyobb piacának. A jelentés szerint a legálisan gyártott, de adófizetés nélkül más országokba csempészett termékek esetében Fehér Oroszország továbbra is jelentős forrásország, miközben a Bulgáriából származó szállítmányok szerepe is növekszik. A KPMG szerint az illegális dohánykereskedelem visszaszorításához erősebb nemzetközi együttműködés, valamint a vám, rendőrségi és adóhatóságok közötti hatékonyabb koordináció szükséges. Szlovénia első asszisztált robot kézbesítő járművét mutatta be a Szlovén Posta és a Városvezetés Ljubljanában. A kicsi teherautó egy hónapon át közlekedik kísérleti jelleggel a szlovén főváros belvárosában, mielőtt esetleg más városokban is megjelenne. A fejlesztők szerint a próbaüzem egyik célja annak felmérése, hogy a különböző városi környezetekben milyen méretű és kialakítású járművek bizonyulnak a leghatékonyabbnak. Vasárnap is több órás napsütésre készülhetünk, melyet csak időnként zavarhatnak meg gomoly felhők. Kisebb zápor zivatar néhol előfordulhat. Több megyében élénk lesz a szél. Hajnalban 9-16, délután pedig 24-30 fok valószínű.
1: Hobby Rádió.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Június 7-én köszöntjük Robert nevű kedves hallgatóinkat. A germán eredetű férfi név jelentése fényes hírnév. A Robert név könnyed, kellemes, de felelősségtudattal rendelkező személyiség kialakulását segíti, vágyat ébreszt a viselőjében, hogy másokon segítsen. Becézésem Robertke, Robi, Robika, Robcsi, Roberto, Robcsó, jeles viselői ennek a névnek Alföldi Robert, színész, rendező, Károly Robert, magyar király és Szikora Robert énekes, zenész, valamint ön, kedves Robert. Ezen a napon köszöntjük még Ariadné, Berengár, Bogumil, Énok, Gottlieb, Jeremiás, Kocsárd, Oriána, Sebes és Seherezádé nevű kedves hallgatóinkat.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható!

0: Jeles események, események, évfordulók, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem, Sárvár Viktóriával, június 7-én üdvözlöm Önöket. Tekintsünk vissza, mi is történt a történelem során ezen a napon. 1843-mal kezdünk, június 7-én meghalt Friedrich Hölderlin, német romantikus költő. 1848-al folytatjuk, június 7-én született Paul Gauguin, a sokáig Tahitin alkotó francia posztimpressionista festőművész. És még maradunk továbbra is a 19. században, 1879. június 7-én a grönlandi Jakobsonban megszületett Knud Rasmussen dán sarkutazó, a néprajztudós, aki 1910-ben megalapította a Thule kereskedelmi állomását, amely az eszkimók természeti termékei és a nyugati ipari áruk cseréjét segítette elő. Maradunk még a 19. század végén, 1894. június 7-én született Bonca Berta, költő, Ady Endre felesége, akit verseiben csak Csinszkának hívott. Mindössze 2 évet lépünk előre, 1896. június 7-én született Nagy Imre politikus miniszterelnök. Most aztán ugorjunk a 20. század elejére, 1921. június 7-én Jugoszlávia és Románia szövetségre lépett, megalapította a Kisantantot, Csehszlovákia, Jugoszlávia és Románia szövetségi rendszerét. A szövetséget, amely Magyarország és Ausztria újraegyesítése, a Habsburg monarchia helyreállítása, valamint Magyarország esetleges revíziós igényei ellen irányult, Franciaország is támogatta. Maradjunk még a 20. században, 1938. június 7-én halt meg Dzsida Jenő költő. Lépjünk a 20. század közepére, 1952. június 7-én megszületett Liam Neeson írszármazású színész. Ismertebb filmjei: a Schindler listája, a Star Wars 1, az Atomcsapda, a Nyomorultak és a Gyanú árnyékában. És végül, de nem utolsó sorban, 1980. június 7-én a kaliforniai Pacific Palisades-ben 88 éves korában meghalt Henry Miller, amerikai író, aki műveivel, mint például a Ráktérítő és a Nem is ég, a tabuk és konvenciók ellen tiltakozott. Művei miatt sokáig problémái adódtak az erénycsőszökkel, mivel a szexualitás gyakori ábrázolásáért obszcenitással vádolták őt. A szabadságot korlátozó puritán értékrend ellen lépett fel életrajzi indítatású írásaiban. Önök a kalendáriumot hallhatták velem, Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket!
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon. Hobbyradio.hu.
2: A rádiót.
3: Azok a hegyek még ma is állnak. Azok a folyók még ma is futnak. Az a csillag még ma is mutatja az utat. Az a nép még ma is él.

túl az öveghegyen, a kék kerek tengeren, az égigérő fa alatt egy szép helyen, ott, ahol a világ virágos bölcsője állt, élt népével puszta magyar király. Három fia volt az öreg pusztának, a vadászt hívták jó szél fúvásának, a kovácsot szép tüzek lángjának, a legkisebbet szép mezőszárnyának. Szép mezőszárnya jelalac vetett, szívébe írva a gyönyörű zenet. A világon élni csak hősként érdemes, rajtad a sor hallod, mond tovább énekes.

0: Üzenet Jeremiás próféta könyve 31-es fejezetéből.
1: Így szól az örökkévaló. Törvényemet a belsejükbe helyezem, szívükbe írom be. Én Istenük leszek, ők pedig népem lesznek. Akkor nem tanítja többé egyik ember a másikat, ember az embertársát arra, hogy ismerje meg az Urat, mert mindenki ismerni fog engem, kicsinyek és nagyok, így szól az Úr, mert megbocsátom bűneiket, és nem gondolok többé vétkeikre.
2: Hobbi Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól.
3: Én tudom.

0: 2026. június 7-e, vasárnap, Úrnapja, Krisztus szent teste és vére ünnepe. Aki ezt a kenyeret eszi, örökké él. Evangélium Szent János könyvéből, 6. fejezet 51-től az 58. versig. Abban az időben így beszélt Jézus a zsidó tömeghez. Én vagyok a mennyből alászállott élő kenyér. Aki ebből a kenyérből eszik, örökké fog élni. Az a kenyér, amelyet én adok, az én testem a világ életéért. Vita támadt erre a zsidók között. Hogyan adhatja ezt testét eledelül nekünk? Jézus így felelt nekik. Bizony-bizony mondom nektek, ha nem eszitek az ember fia testét, és nem isszátok az ő vérét, nem lesz élet bennetek. Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, annak örök élete van, és én feltámasztom őt az utolsó napon. Mert az én testem valóban étel, és az én vérem valóban ital. Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, az bennem marad, és én ő benne. Amint engem az élő atya küldött, és én az atya által élek, úgy az is, aki engem eszik, én általam él. Ez az égből alászállott kenyér. Nem az, amelyet atyáitok ettek és meghaltak. Aki ezt a kenyeret eszi, örökké él. Így tanított Jézus a kafarnaumi zsinagógában. Elmélkedés, akit csak rejtve szemlélhetek itt. Én vagyok a mennyből alászállott élő kenyér, aki ebből a kenyérből eszik, örökké él. Jézus szavai megdöbbentik a hallgatóságot. Ez már nem egy példabeszéd. Ez ígéret, amely túlmutat az értelmen és elvezet a hit világába. A kenyér, amely életet ad, nem csak földi táplálék, hanem az örök élet forrása. A test, amelyet ad, nem jelképes, hanem valóságos önátadás. A zsidó hallgatóság megbotránkozott. Hogyan adhatja ez nekünk a testét eledelül? Kérdezték döbbenten. És mi 2000 év múltán talán már annyira megszoktuk a szent misét, hogy elfelejtjük, ez valóban nem szokványos szeretet. Isten fia önmagát adja, testét és vérét, hogy tápláljon minket lelkileg, szentségi módon. Az egyház mindig is hitte, hogy Jézus valóságosan jelen van az Eucharisztiában. Az apostolok tanúságtétele, Szent Pál levelei és az ősegyház liturgikus gyakorlata mind erről tanúskodnak. Az első századokban a keresztények számára az élet kenyere volt a közösen bemutatott eucharisztikus ünneplés. A katakombák falain kenyér és hal szimbólumai utalnak erre a titokra. A IV. Századtól, miután a kereszténység nyilvánosan gyakorolhatóvá vált, a szentmise formája és az eucharisztia körüli tisztelet is egyre gazdagodott. A középkorban pedig egyes tévtanítások miatt egyre hangsúlyosabbá vált az oltári szentség valóságos jelenlétébe vetett hit kifejezése. A 13. században egy belga, ágostonos apáca, Szent Julianna látomásban kapta az úrtól a kérést, hogy legyen egy külön ünnep az eucharisztia tiszteletére. A kezdetben helyi ünnepet 1264-ben IV. Orbán pápa az egész egyházra kiterjesztette, ez lett Úrnapja. Ebből az időből származik Aquinói Szent Tamás csodálatos mélységű hitvallása, Adoro te devote latens deitas, Isten rejtelem. A későbbi századokban az oltári szentség tisztelet új formákat is kapott. Szentségimádás, körmenet, sőt, eucharisztus kongresszusok is tanúsítják, hogy az egyház újra meg újra visszatér az érő forráshoz, az oltári szentséghez, Krisztus személyes, megtapasztalható jelenlétéhez. Mert az eucharisztia emlékezés, jelenlét és áldozat egyszerre. Az oltári szentségben Krisztus jelenléte nem csupán jelképes, hanem valóságos. Ő a mi lelki táplálékunk, aki egészen nekünk adja magát. A Szent Mise minden egyes alkalommal olyan esemény, olyan ünnep, amikor a menny és a föld összeér. Az átváltoztatás nem csak a kenyér és bor átváltoztatása Krisztus testévé és vérévé, hanem meghívás a mi átváltoztatásunkra is. Egy kis faluban szolgáló idős pap mesélte, hogy egyszer, amikor szentmisét mutatott be, egy gyermek rácsodálkozott az átváltoztatás szavaira, ez az én testem. A gyermek odafordult az anyjához, és suttogva megkérdezte, ez most tényleg Jézus? Az anyja könnyes szemmel csak bólintott. A gyermeki egyszerűség rátapintott a lényegre. Nem játszunk, nem színlelünk, hanem Jézussal találkozunk. Igen, az átváltoztatott kenyér tényleg Jézus. Mire hív minket ez a titok? Először is a tiszteletteljes imádásra. A jelenlévő Krisztus előtt nem lehet közömbösen állni. Ő ott van a tabernákulumban, az oltáron, a kehelyben, a szent áldozásban. Másodszor, bensőséges szeretetle, mert Jézus nem távoli Isten, hanem oly közel jött, hogy magunkba fogadhatjuk őt. És végül átalakító életre, mert akit Krisztus táplál, az Krisztushoz válik hasonlóvá. Az oltári szentség az egyház szíve, amelyből minden más élet fakad. Ha Krisztus bennünk él, akkor másként tekintünk a világra és embertársainkra. De ehhez újra és újra meg kell állnunk előtte, le kell térdelnünk, meg kell nyitni a szívünket, és kimondanunk, Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. Az oltári szentségben rejtve szemlélhetjük Krisztus arcát, amit az örök életben majd fátyol nélkül láthatunk. Uram Jézus Krisztus, Te vagy az élet kenyere, aki az Atyától jöttél, hogy testeddel és véreddel táplálj minket. Köszönöm, hogy valóságosan jelen vagy az oltári szentségben, hogy nem csak jelkép vagy, hanem Te magad vagy a szeretet forrása. Taníts arra, hogy méltó lélekkel fogadjalak. Maradj bennem, ahogy megígérted. Gyógyíts, erősíts, alakíts szent jelenléteddel. Legyen minden szent áldozás egyre mélyebb találkozás veled. Taníts szeretni úgy, ahogy Te szeretsz. Csendesen, önzetlenül, teljesen. A napi evangéliumot és Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Pezenhofer Györgytől hallották.
1: Hobby Rádió. A www.hobbiradio.hu weboldalon.
2: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy egy brit internetes színházi portál felméréséből kiderül, hogy 10 színházba járóból 9-et idegesít a közönség többi tagjának viselkedése. A megkérdezetteket legjobban a cukorkás papír zörgetése irritálja.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
2: Fobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Egy jó receptért nem kell messzire mennie. Ma is incsiklandozó étel készül.
1: S engedjék meg, hogy egy kicsit önző legyek önmagamhoz. A legkedvesebb ételemet hoztam el önöknek, és ajánlom be. Pirított veset fogok készíteni velővel. Először elmondanám a nyersanyag mennyiségét. Sertésvese kell hozzá tisztítva körülbelül 1 kg, sertésvelő tisztítva 1,5 kg, zsír 200 g, hagyma, só, törött bors, paprika, majoránna és zöld petrezselyem. A hosszában, lapjában kettévágott veséből az inas nyálkás részeket kivágjuk, és a vesét sós vízben leforrázzuk. Ezután leöblítjük, és szárazra töröljük, és kisebb szeletekre vágjuk. Ezután a hártyáitól megtisztítjuk sertésvelőt külön apróra vagdaljuk. Zsírjában a finomra vágott hagymát félig megpirítjuk és hozzátesszük a vesét. Megsózzuk, borsozzuk, majorannával és paprikával fűszerezzük, és erős tűzön pillanatok alatt puhára pirítjuk. Hozzákeverjük a sertésvelőt, utána sózunk, ízesítjük, megszórjuk petrezselyemmel, és kissé együtt pirítva azonnal forrón előmelegített tára tálaljuk. Köretként hagymás tört burgonyát vagy petrezselymes burgonyát ajánlok hozzá, hozzáillő sajlátával. Ennél az ételnél oda kell figyelni, hogy sajnos néha nem vágják ki a veserezetét, ettől az egész ételnek elviselhetetlenül kellemetlen veseszaga lesz. Ezt megelőzhetjük, ha gondosan kivágjuk az ereket, és utána sós vízben forrázzuk, leöblítjük, és leszárítva folytatjuk az étel elkészítését.
0: Ha éhes maradt, tartson velünk holnap is!

0: Zombi Rádió!
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy mi fantelem esküszöm.
3: Zombi Rádió, a hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass!

0: itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 1 óra.
1: 4 vizsgálóbizottság tagjait és tisztségviselőit választja meg az országgyűlés hétfőn. Nyilvánosan is elérhetővé tette új éghajlati portálját a Hungaromet. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. 4 vizsgálóbizottság tagjait és tisztségviselőit választja meg az országgyűlés hétfőn. A Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseit, a spontán privatizációt és a közvagyon elvesztését, a kegyelmi botrány felelőseit, valamint a gyermekvédelem rendszer szintű válságát feltáró vizsgálóbizottságok tagjainak és tisztségviselőinek megválasztásáról döntenek. A képviselők emellett a juttatásaik csökkentéséről szóló törvényjavaslatról is szavaznak. Megkezdődik a Hajógyári sziget és Óbuda közötti K-híd teljes körű rekonstrukciója ősszel. A cél, hogy a hídon úgy alakítsanak ki biztonságosabb és szélesebb útpályát, hogy közben megőrizzék jellegzetes arculatát. A kivitelezést a Hajógyári szigeten tartott nagyobb nyári rendezvények idejére felfüggesztik, így ekkor nem korlátozzák a forgalmat. A munka várhatóan 2027 végére fejeződik be. Nyilvánosan is elérhetővé tette új éghajlati portáját a Hungaromet Magyar Meteorológiai Szolgáltató Nonprofit ZRT. A felület egy helyen teszi hozzáférhetővé az intézmény éghajlatváltozással kapcsolatos tudását, adatait, szolgáltatásait és fejlesztéseit. A szervezet azt írta, az éghajlatváltozás hatásai Magyarországon is egyre gyakrabban jelentkeznek, a szélsőséges időjárási események, a hőhullámok, az aszályok vagy villámárvizek formájában. A megalapozott döntésekhez ezért egyre nagyobb szükség van hiteles, tudományosan alátámasztott éghajlati információkra és könnyen hozzáférhető adatokra. Fontos információ a gazdálkodóknak. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara arra kéri őket, hogy ne hagyják az utolsó pillanatra az egységes kérelmek benyújtását. A minisztérium idén sem alkalmaz késedelmi szankciót, de a jövő keddi határidő után beadott kérelmeket vizsgálat nélkül visszautasítják. Tavaly több mint 150 ezer egységes kérelem érkezett a Magyar Államkincstárhoz. Idén több mint 50 támogatási jogcímre intézkedésre lehet támogatást igényelni, illetve adatszolgáltatási kötelezettséget teljesíteni. Új irodalmi verseny indult középiskolásoknak. Augusztus 16-áig várják a jelentkezőket az Apostróf Eszterházi irodalmi versenyre, amely a 9-11. Évfolyamos diákokat szólítja meg Magyarországról és a határon túlról. A jelentkezők az online nevezési lap kitöltésével és egy pályamunkával jelezhetik részvételi szándékukat. Az első fordulós pályamunkát az Eszterházi irodalmi díj 2026 shortlistjére jutott könyvek, vagy a kiírásban megjelölt további művek közül kiválasztott kötet alapján kell elkészíteni a verseny kiírásban szereplő módon. Az Eszterházi irodalmi díjkísérő programjának célja egyebek mellett, hogy minél több fiatalt ösztönözzön olvasásra. Vasárnap is több órás napsütésre készülhetünk, melyet csak időnként zavarhatnak meg gomoly felhők. Kisebb zápor zivatar néhol előfordulhat. Több megyében élénk lesz a szél. Hajnalban 9-16, délután pedig 24-30 fok valószínű.

0: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban.
1: Társadalmi célú közlemény következik.
2: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
1: Társadalmi célú közleményt hallottak.
3: Hobby Rádió.
4: Fogalmam, hogy melyek

0: Műsorajánló.
1: Life is Life. Életmód magazin. Life is Life. Kedden délután 4-től.
2: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
3: Szemfüles. A Vakok és Gyengéllátók Vas megyei Egyesületének magazin műsora.
1: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
0: Vers, próza, jelenet. Előadás, hangjáték.
2: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében. Hétfőn délután 4-től.
1: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás a rádióban is.
2: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
3: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
4: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Minisztárszki és Hát Jazz Club a Hobby Rádióban vasárnap délután 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
5: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
6: A Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
7: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
8: Retikül, szerdán 16 órától.
2: Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby.

0: kamu reklám.
1: Ízlelem, ó Istenem!
2: Kedvenc spánielem régebben csak konyhai maradékot fogyasztott, de miután egyszer egy csontcilánka torkán akadt, elhatároztam, hogy kipróbálom az új morzsi kutya eledelt. Azóta minden megváltozott. Nem csak a csontozata lett erősebb, és a szőre fényesebb, a hangja is csodálatossá vált. Hallgassák csak!
3: Nézd le rá, ó Istenem!
4: Morzsi kutya eledel. A legnevesebb spánielek is ezt fogyasztják.
0: Kamu reklámot hallottak.